0: beleszeretek.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar pünkösd vasárnap hajnala van. A pünkösd a húsvét utáni 50. nap. A keresztény hagyomány szerint ekkor szállt le a Szentlélek az apostolokra. Innen ered maga az ünnep neve is, hiszen a pünkösd szó a görög pentékoszté, vagyis 50. szóból származik. Magyarországon azonban nem csak vallási ünnep volt, hanem tele van népszokásokkal, vidám közösségi hagyományokkal és hiedelmekkel is, amiről nem sokára hozok majd még érdekességeket. Régen ilyenkor kezdődött igazán a nyár. Kivirágzott a természet, és sok helyen mulatságokat, táncokat rendeztek. De hogy ezek a hiedelmek valóban igazak-e, vagy csak szimplán régi szép mesék, ezt nem sokára eldöntheted. Most azonban valóban egy régi szép mese következik Pál Balázs Kármentől és Patocska Olivértől. Itt a Petőfi.

Fentről, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. És most nézzük meg, hogy fentről milyen időjárás vár ma ránk. Esni fog az eső? Hát a válasz az, hogy nem. Folytatódik a kellemes idő, esőre egyáltalán nem kell számítanod, a napsütésé lesz a főszerep egész álló nap. Maximum néhány vékony fátyol felhő, vagy kisebb gomoly felhő jelenhet meg az égen, de ezek sem rontják el a jó időt. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk lesz, délkeleten néhol erősebben is fújhat, de összességében nagyon kellemes, igazi szabadtéri programos idő vár ránk. Reggel 7 és 16 fok között indul a nap, délutára pedig akár 30 fok is lehet a mai napon. Szóval napszemüveg, fagyi, kirándulás, jó kis pünkösdi lazulás vár rád ezen a mai napon. Most pedig megyünk is tovább, Woman Made of Rivers, ezzel folytatjuk itt a Petőfin.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a pünkösd vasárnap hajnalunkat, hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ha esetleg nem tudnád, hogy mit ünneplünk pünkösdkor, akkor tarts velem most hajnalban, ugyanis elmondom, hogy milyen hiedelmek tartoznak ehhez a naphoz, most pedig csalódás voltál, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

szép az élet, ezt hallotta itt a Petőfin minden magyar, és régen sokan azt hitték, hogy pünköst hajnalán még szebb tud lenni, hiszen azt hitték, hogy ez a hajnal különleges erejű. A néphiedelmek szerint ilyenkor a harmatnak gyógyító hatása volt, ezért többen mezitláb jártak a füvön hajnalban, mert úgy tartották, egészséget és szépséget hoz az év hátra lévő részére, sőt volt, ahol a lányok arcot mostak a pünkösdi harmatban, mert azt remélték, ettől szebbek lesznek. Ezek a szokások jól mutatják, hogy annó mennyire összekapcsolódott az ünnep a természettel, mint ahogy mi is összekapcsolódunk kicsit az univerzummal a következő dalban. Uni Univerzum, ez szól most Szakó Julitól, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on.
0: És kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

számítottam rád, ezt hallottad most Csintala Márktól itt a Petőfin Minden Magyar. Rám is számíthatsz pünkösdi hagyományokat illetően, ugyanis biztos nem hallottál még a pünkösdi ládikázásról, ami azt jelentette, hogy a legények a lányokat pünkösd másnapján megcsónakáztatták, a lányok díszes evezőket vittek magukkal, vagy a tavasz köszöntésről. A zöldág hordáshoz hasonlóan zöld ágakat tűztek ki az ablakokba, kerítésre, ajtóra és a szobákba is, ezzel tartották távol a villámokat, a rossz termést. Vagy a rabjárás. A fiúk lábait összekötik ilyenkor, és házról házra járnak, és kérik, hogy idézőjelesen segélyezzék szegény katonákat. Az adománygyűjtés van itt is a középpontban. Most pedig, ha már a rabjárásról volt szó, a börtön következik itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Esik eső, szakad, szakad. Szeretnélek, de nem szabad. Te is tudod, tudom.

Felhők közt, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és mi is a felhők között járunk akkor, ha sikerül egy nagyon jót kacsáznunk lenne a Dunaparton, és általában ugye mindenki úgy tudja, hogy vízen kacsázni szinte papírlap vékonyságúra kopott kövekkel, kavicsokkal a legjobb, de képzeld, brit tudósok átírták a kacsázás alaptételét úgy, hogy a lapos kő helyett dobjunk inkább krumpli alakú köveket. Ugyanis a Bristoli Egyetem alkalmazott matematikusa azt mondta, hogy próbáljunk meg egy olyan követ dobni, amely úgy néz ki, mint egy krumpli. A nehezebb kövekkel viccesebb dolgok történnek, és azt mondta, még ha nehezebb kővel van dolgunk, akkor szuperelasztikus reakciót kaphatunk, ahol sok kis pattanás helyett egyetlen megpattanást kapunk. Ez egy hatalmas ugrás a vízből. Most próbáljuk ki együtt, próbáljunk egy krumpli alakú követ eldobni a Dunába, ugyanis az eldobott kő következik az Abaházi RT-től. Itt a Petőfin.

Minden magyar pünkösd vasárnap van, és ehhez az alkalomhoz a leginkább kapcsolódó pünkösdi hagyomány a pünkösdi királyválasztás. Ez a hagyomány már a középkorban is élt, és egész Európában elterjedt. A legények különféle ügyességi feladatokban, például lóversenyben vagy bikahajszában teszik ilyenkor próbára magukat, és aki nyer, az lesz a pünkösdi király, akinek a többi legény engedelmességgel tartozik. A pünkösdi király hatalma egy évig tart csak, innen ered a jól ismert közmondás, rövid, mint a pünkösdi királyság, ám nem csak a fiúknak volt ilyen jó dolguk, hogy a lányok mit érdemelhettek ki, azt nem sokára elárulom neked, most viszont Kezem a kezeden, ez szól a Dreamflow-tól, itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, jó reggelt! Május 24-e vasárnap, pünkösd vasárnap, reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Egy fantasztikus napnak nézünk elébe, nem sokára néphagyományokról is szó lesz, most viszont Take it easy ezzel.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Mint a zápor, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és a pünkösdi királyválasztásról is biztos hallottál már, amikor az ügyességi feladatokban vesznek részt a legények, és így teszik próbára magukat. De nem csak a fiúknak adatik meg az ilyen lehetőség pünkösd alkalmával, hanem a lányoknak is, a leányoknak, ugyanis ilyenkor pünkösdi királynét is választottak a kislányok közül fehérbe öltöztetett fátyollal, vagy piros mintás kendővel borított királyné egy leányokból álló díszes menet élén járta a falut házról házra, egy kosárban pedig rózsaszirmokat vitt, azzal hintette be az őt megajándékozók portáját. Ha szívesen fogadták a menetet, a kíséret tagjai a magasba emelték a királynét, és azt szavalták, hogy ekkora legyen a kentek kendere. Ha viszont nem fogadták őket szívesen, akkor a pünkösdi királyné legugolt, hogy ne nőjön magasra a kender a háznál. Na mennyi mindent megtudtál már most így hajnalban? Ennek örömére Arany Timi énekel neked a kígyó szól, itt a Petőfi.

Bújjunk el, ezt hallotta itt a Petőfin minden magyar, de ne bújj el, főleg ne a mai napon, ugyanis folytatódik a kellemes idő, esőre egyáltalán nem kell számítanod, csak a napsütésé lesz a főszerep egész nap, úgyhogy nem érdemes elbújnod, hanem menj ki a napra és élvezd ki ezt a csodaszép időt. Maximum néhány vékony fátyol felhő vagy kisebb gomoly felhő jelenhet meg az égen ma, de ezek sem rontják el a jó időt. Reggel 7 és 16 fok között indul a nap, délutára viszont szépen bemelegszik a levegő, 25, akár 30 fok közötti csúcsokra is készülhetsz, szóval napszemüveg, egy kis kirándulás, jó kis pünkösdi lazulás, egy finom fagyi, ez tartogatja számodra a mai nap, hiszen 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez szól most a Beatrice-től, itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Az Elefánt dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és hihetetlenül rohan az idő. Nem sokára reggel 6 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig kezdődik az Éles Stílus magazin velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Jerkovics Bogi, valaki női életmód mentor, és így a pünkösdi hosszú hétvége alkalmából a tudatos vásárlásról fogunk beszélgetni. Nagyon izgalmas téma, tarts velünk, a hírek után pedig Tarján Zsófi és Kis Tibi közös dalával kezdünk, mert az élet szép.
1: És az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Sok napsütésre számíthatunk ma is. Kevesebb fizetést kapnak majd a miniszterek és a képviselők. Országszerte nyitnak a strandok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A vizsgálóbizottságot állított fel a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására a MOL. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás az ügyben. Súlyos villamos baleset történt a németországi Düsseldorfban. Két szerelvény frontálisan ütközött, több mint 50-en megsérültek, közülük 28-an kórházba kerültek. A baleset tegnap délelőtt a nyugat-németországi város központjában történt. Egyelőre nem tudni, mi okozta az ütközést. Tüzet nyitott egy 21 éves Maryland állambeli férfi a Fehérház közelében. A titkosszolgálat lelőtte a lövöldözőt, aki mentális problémákkal küzdött, és korábban már volt összetűzése a titkosszolgálattal. A tűzpárbajban eltaláltak egy közelben tartózkodó járókelőt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az incidens idején Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott. Itthon folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége erre a hétvégére tervezte be a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra üzemelik be az összes szolgáltatást. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 16-26 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt is vagyunk, május 24-e pünkösd vasárnap reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és nem sokára itt lesz velem az Éles Stílusban a vendégem is, Jerkovics Bogi, női életmód mentor, vele fogok beszélgetni, előtte azonban, mert az élet szép, ez szól.
2: Itt egy újabb óra,

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Pünkös környékén sokan próbálnak egy kicsit lelassulni, feltöltődni így a hosszú hétvégén. Közben pedig jönnek a családi programok, a nagy bevásárlások és persze az ünnepi étkezések is, de hogy hogyan lehet ezt tudatosabban, kiegyensúlyozottabban csinálni, erről beszélgetünk a mai vendégemmel, Jerkovics Bogival, aki séf, életmód, vegán, holisztikus táplálkozási tanácsadó, mentes gasztrospecialista, coach, vállalkozó, valamint tartalomkészítő. Hát rengeteg minden van a titulusodban. Köszönöm, hogy itt vagy velem, Bogi.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és igen, szerintem a titulus maga hosszabb volt, mint az egész felvezető. Nagyon örülök, hogy egy ilyen fontos témáról fogunk beszélni, mert szerintem maga az, hogy tudatosabbak legyünk, és odafigyeljünk arra, hogy mit és hogyan rakunk az asztalunkra, annak a kezdete és az elindulása azonnan indul, hogy mit veszünk le a boltok polcairól, és mit rakunk be a kosarunkba.
1: De még mielőtt belevágnánk ebbe a nagyon jó kis témába, magyarázd meg nekünk, hogy a felvezetésben, amikor említettem a titulusodban azt, hogy holisztikus táplálkozási tanácsadó, ez pontosan mit jelent?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A holisztikusság, mint olyan, az életemben több szempontból is jelen van. Holisztikus táplálkozás az annyit jelent, hogy odafigyelünk egyaránt a lelkünkre, mint a testünkre, hogy több tényezőt figyelembe veszünk, nem csak a táplálkozást, hanem azt, hogy lélekből vagyunk, és minden egyes probléma forrás, a gyökere innen indul. Tulajdonképpen, hogyha valaki valamit, akár most az étkezésre fókuszálva, nem tud elérni az életében, az elsődlegesen egy hitrendszer átalakítással indul, és valójában az egészét nézzük az adott személynek. Tehát nem csak azt, hogy hogyan étkezzél, hanem azt, hogy hogyan élj megfelelően, hogyan számodra a legmegfelelőbben, és ez nagyon fontos kihangsúlyoznom, mert minden embernek más, hogy mi a megfelelő élet.
1: Számodra mi a megfelelő?
2: A megfelelő számomra az, hogyha jól érzem magam a bőrömben, ha önazonos tudok lenni, és igazából boldog. És a boldogságot definiálnám úgy, hogy boldog pillanatokat élek meg, amik összeadódnak, mert ugye sokan azt hiszik, hogy a boldogság az egy tartós állapot, nem. Mindig van az életben fent és lent, de számomra megfelelően élni azt jelenti, hogy ezekben a fent és lentekben jól tudunk lavírozni, és elfogadjuk azt, hogy amikor egy rossz periódusban vagyunk, az csak egy állapot, nem erre rendeltettünk, hogy rosszat éljünk meg az életben, és minden aszerint tud és fog történni, hogy mi azt szeretnénk.
1: Meg hát, hogyha nem lennének rossz állapotok, rossz helyzetek, akkor kevésbé tudnánk a jókat ennyire értékelni.
2: Ez abszolút így van.
1: Úgyhogy egyetértek veled, nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Jerkovics Bogival, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Élet.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma...
1: A mai témánk a tudatos vásárlás, ugyanis ilyenkor, mikor hosszú hétvégék vannak, akkor a boltok egy-két napra bezárnak, és ilyenkor hajlamosak vagyunk több mindent venni, megvenni a boltokban, mint kellene. Úgyhogy a vendégem továbbra is Jerkovics Bogi, női életmód mentor, akivel erről beszélgetünk. Már azt megbeszéltük, hogy ez egy nagyon fontos alap, hogy az ember boldog legyen, és jól érezze magát a bőrében. Na hát ehhez, ha az ételeket tekintjük, akkor mire van szükség? Mi az, amit biztos, hogy beszerezzünk, és hogyan tudunk tudatosan vásárolni, hogy ne csak impulzus vásárlást hajtsunk végre?
2: Szerintem az nagyon fontos, hogy mostanság, amikor azt tapasztalom én is a körülöttem lévőknél is, hogy amikor jön egy ilyen hosszú étvége, akkor tűzoltásgyanánt mindent is azonnal pakolunk a kosárba, pedig ezt sokkal jobban és egyszerűbben meg lehet oldani. Egy teljes értékű életmód, vagy egy életmódváltás, egy tudatos táplálkozás az onnan indul, hogy figyelek arra, hogy megfelelően legyenek elosztva a makrotápanyagok az étkezésemben. Ez csupán annyit tesz, hogy figyelek a minőségi fehérjefogyasztásra, minőségi szénhidrát és zsírfogyasztásra. Egyik sincsen eltolódva a másiktól, hanem tényleg egy szép, jó értéket tudunk mutatni ebben. Amit mindenképpen javaslok, hogy ilyenkor, amivel készüljünk, azok olyan ételek, amiket az egész család boldogan fog fogyasztani, és tulajdonképpen mi sem nyúlunk mellé vele. Bármit el tudunk készíteni egy egészségtudatosabb verzióban is, csupán csak arra kell figyelni, hogy milyen alapanyagokat választunk. Minőségi fehérjének említeném a halakat, mint olyan, a fehér húsokat, szárnyas húsok, kicsit a zsírmentesebb verziók felé vándoroljunk, de hogyha esetleg zsírosabb hús kerül le a boltok polcairól, ezzel sincsen semmi probléma, igazából itt az a cél, hogy megtaláljuk azt, ami mindenkinek jó lesz, és megfelelő lesz a saját ízlésének. Zöldségekből bátran variálhatunk, és talán a legjobb, hogyha tényleg piacra megyünk és termelőktől vásárolunk. Én nagyon szeretem, hogyha azért hazai az, amit leveszünk, sőt, már a boltokban is fellelhetőek nagyon jó hazai termékek, és ilyenkor tényleg bátran a zöldleveleseket, a különböző hüvelyeseket tegyük be a kosarunkba, amiből egy jó egytál étel tud készülni például, vagy esetlegesen bármi olyat, amit azt mondjuk, hogy mindenki szeret. A gyökérzöldségek nagyon jó alapok lehet különböző egytál ételekben. Emellé ugye még itt említettem a jó minőségű zsírokat, mint olyan, hogy akkor ez kiegészüljön pluszban, akár egy avokádó nagyon jó, az olajos magvak mértékkel, de mondjuk kerülhetnek bele az ételbe, nagyon jól kombinálhatóak szerintem, és különösen fontos az, hogy a legtöbben, akik mondjuk akár jártak már nálam egy főzőtanfolyamon, vagy egy táborban, akkor felteszik a kérdést, hogy úristen, ilyen alapanyagok ilyen jól tudnak párosulni egymással, és bizony. Tehát akár egy gyümölcs, egy fanyarkás gyümölcs is belekerülhet egy ilyen különböző ételbe. Na most felsoroltam jó sok mindent, de mondok egy személyes kedvencet. Nekem nagy kedvencem egy gránátalmás rukkola saláta, amiben aztán fellelhető mindenféle finom zöldleveles, pluszban ott a gránáta, ami egy nagyon jó savasságot ad, emellé egy jó lazac, vagy egy sült csirkemell, aki nem fogyaszt halat, vagy húst, tehát vegán, akkor egy füstölt tofu mellé nagyon jól párosul, és akkor szénhidrát forrásként ebbe a rukkola salátában mondjuk egy kis kínoa is jó, hogyha kerül, vagy egy főtt reformtészta, és akkor ez egy csodálatos, könnyed ebéd lehet, mondjuk mindenki számára megfelelő. De persze itt nem kell megállni, mert csak a fantáziánk szabhat gátat annak, hogy mi kerül az asztalra.
1: Már így kora reggel rosszat tettél vele, már most nagyon éhes lettem. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Jerkovics Bogival az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: Wimbi dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és nem sokára a hírpercek következnek, utána pedig természetesen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Jerkovics Bogival, női életmód mentorral. Addig is, hogyha felmerült benned bármilyen kérdés a témával kapcsolatban, akkor írd meg nekünk nyugodtan a 0630 3030 380-as telefonszámra. A hírek után pedig az ismerős arcok dalával folytatjuk. Párizs, ezt játszom majd neked. Csendes kis kávézó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos meleg idő. Több százezren vettek részt az idei csíksomlyói búcsú szentmiséjén. Folyamatosan nyitnak a hazai strandok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-ás déli szektorán az M1-es felől érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontban zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál a 6-os főúton keresztül lehet. Az M30-ason Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények. Ezzel a nappal zárul le a húsvéti időszak, mondta Monostori László esperes plébános. Hozzátette, az új szövetség szerint ezen a napon a Szentlélek kijárott az apostolokra, betöltötte őket lelkesítő erővel, hogy képesek legyenek Jézus Krisztus tanításainak hirdetésére. Beszédüket pedig a különböző nemzetiségű emberek mind megértették. Monostori László elmondta, hogy ez az egyház alapításának ünnepe is, mivel az apostolok ekkor indultak el a világ minden tájára, hogy hirdessék az örömhírt.
4: Azáltal, hogy az apostolok ezt a küldetést, amit Jézustól kaptak, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, ezt komolyan vették és tettek be, átültették. Itt kezdett el az egyház igazán gyarapodni, itt kezdett el az egyház élni, működni, hogy az emberek közösséget alkottak a hitben, abban a hitben, hogy Jézus feltámadta a halálból, és most is velünk van.
3: Az összefogás fontosságáról beszélt tegnap Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk.
5: Összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét. Történelem viharait. Csak akkor tudjuk kiállni, és az egyéni életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk. És csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni. Ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide, a csíksomlyói nyerekbe, ahol az ég és a föld összeér.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Szünetelnek az orosz-amerikai ukrán béketárgyalások, erről beszélt az amerikai külügyminiszter Svédországban a NATO külügyminisztereinek találkozóján. Marco Rubio kiemelte, Washington hajlandó továbbra is közvetíteni, de csak akkor, ha a tárgyalások előrelépést hoznak. Az ukrán elnök szerint viszont hamarosan változhat a helyzet, és újraindulhatnak a tárgyalások. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor aláhúzta, hogy Európának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről már a magyar külügyminiszter beszélt a prágai Globszeken. Orbán Anita azt mondta, a választók letették a voksukat Európa mellett.
6: Hungarians want Hungary to be back in Europe.
0: A magyarok Magyarország visszatérését akarják Európába és az európai tárgyalóasztalhoz. Ugyanez vonatkozik a NATO-ra is. A mi elsődleges szövetségeink az EU és a NATO. A választások azt is egyértelművé tették, a magyarok a háború végét, békét és stabilitást akarnak a régiónkban.
3: Megtiltotta a kormány a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. A döntést még péntek este jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Eszerint tilos behozni Ukrajnából búzát, kukoricát, húst, tojást, mézet, napraforgó magot és bort. A döntés előzménye, hogy a háborús veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette az ukrán gabona import tilalma. Ezt állították most vissza. Bóna Szabolcs agrárminiszter azt írta, nem fogják engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Az Ukrajnából érkező termékek tilalma nem csak a gazdák, hanem a fogyasztók érdeke is, fogalmazott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András kitért arra is, hogy a későbbiekben uniós szintű védelemre is szükség lesz.
7: Magyarország például gabona export szempontjából, amit itthon megtermelünk gabonát, annak a fele exportra megy, tehát nagy kibocsátók vagyunk, és nekünk nagyon nem mindegy, hogy akik tőlünk korábban vásároltak, németek, spanyolok vagy éppen olaszok, hogy ott kell versenyeznünk egy bizonytalan eredetű ukrán importtal, vagy egy bizonytalan eredetű brazil importtal. Úgyhogy egyértelműen az unió részéről is egy határozottabb fellépésre van szükség, nem belső ellenőrzésekkel, hanem egy nagyon határozott tilalommal ezekre a termékekre.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás a MOL tiszaújvárosi gyárában történt robbanás miatt. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük 4-en súlyosan. Állapotuk stabil, de egyikük továbbra is lélegeztetésre szorul. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán megerősítette, a szabotázs akció kizárható. A MOL tiszaújvárosi telephelye nem kőolajfinomítással, hanem műanyaggyártási alapanyagok előállításával foglalkozik, így a baleset az üzemanyagellátást nem veszélyezteti. Balogh Zoltán református püspök lehetett az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet, vélekedett a volt államfő egykori kabinetfőnöke. Sanda Tamás a 24.hu-nak azt írta, sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta Novák Katalinnak, hogy kegyelmet adjon a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Magyar Péter miniszterelnök szerint dől a dominó. Róna Péter a közmédiának azt mondta, Varga Judit nem ajánlotta a kegyelem megadását a köztársasági elnöknek. Ennek ellenére Novák Katalin mégis megadta, Varga Judit pedig ellenjegyezte. Az Oxfordi Egyetem tanára hozzátette, Novák Katalin tartozik a nemzetnek annak feltárásával, hogy mi is történt valójában.
8: Egyesek azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy a Varga Juditot átverték volna, de átverték. Egyszerűen átverték, mert a Varga Juditnak minden joga megvolt ahhoz, hogy feltételezze, hogy a folyamatot követik. Tehát, hogy az eljárási folyamatot, a lépcsőket betartják és követik, és annak a feltételezésnek alapján írta alá, mi ellenjegyezte ezt a kegyelmi kérdést.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, a legtöbb helyen a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítják a szezonnyitót, sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütésre számíthatunk ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél több felé megélénkül. Napközben 25-31, késő este 12-17 fok várható. Erős lesz az UV-sugárzás. Hasonló idő, valószínű hétfőn is. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió Sport.
9: Távozik Robi Kín a Ferencvárostól. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes és magyar kupa győztes férfi csapat vezetőedzője Robi Kín távozik a klubtól. A 146-szoros írválogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. Kín utódjáról később döntenek. 6-2-re nyert a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen a női labdarúgó NB1 döntőjének első mérkőzésén, és így az FTC egy győzelemre került a bajnoki aranyéremtől. A bronzéremért vívott párharc első felvonásán a Győr 2-1-re győzött az MTK vendégeként. Kiütéses vereséget szenvedett a házigazda ellen a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokságon. A mélyeink 9-0-ra kaptak ki az előző két tornán ezüstérmes Svájctól. A magyarok csoportjában Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat, és a németek 6-2-es sikert értek el Ausztria ellen. Ferencvárosi sikerrel indult a férfi vízilabda OB1 döntője. Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc első mérkőzését az FTC 13-9-re nyerte a Honvéd ellen. Egyenlített a Paksa férfi kosárlabda NB1 bronz párharcában, miután 77-71-re verte a vendég Kaposvárt, így ötödik találkozó dönt majd. Az alsóházi rájátszás tegnap ért véget, és mivel a Zalaegerszegnek nem sikerült győznie Szegeden, közben pedig az oroszlány 10 pontos sikert ért el a vendég Kecskemét ellen, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, így ezzel búcsúztak az élvonaltól. Ezüstérmes András V. Tibor a férfi párbajtőrözők Berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. Batai Sugár pedig bronzérmet szerzett a női kardozók perui világkupa versenyén. Az elődöntőben 15-12-re kikapott a dél-koreai Choi Sepintől. A sprintfutam győzelme után a pole pozíciót is megszerezte George Russell a Formula 1-es kanadai nagydíj időmérőjén. A Mercedes brit pilótája mögött csapattársa Andrea Kimi Antonelli rajtolhat, míg a harmadik hely Lando Norrisé lett a McLarennel. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: nem tudom.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: Korcsok Laura és vendégem Jerkovics Bogi, női életmód mentor. Arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet így a hosszú hétvégén, így a pünkösdi hosszú hétvégén tudatosan bevásárolnunk, és hogy nem túlvásárolnunk magunkat. Több ötletet adtál már nekünk, de most nézzük meg a gyakorlatban. Te például, ha nem csak ezt a hétvégét nézzük, hanem az általános bevásárlásokat, akkor hogy indulsz neki a boltoknak? Van listád?
3: Én általában úgy szoktam neki kezdeni a bevásárlásnak, hogy hogy mit fogok főzni, ahhoz mértem, vagy mit fogok készíteni az adott hétre, ahhoz mértem, megnézem először is otthon, hogy mi az, ami hiányzik, és mi az, amire szükségem lesz, mi az, ami van. Így indulok neki, és nagyon fontos, éhesen nem megyek vásárolni, ez tényleg egy ilyen aranyszabály, hogy szerintem, sőt, már amúgy tudok erre is figyelni, de hogy ez egy aranyszabály, hogy azért erre próbáljunk figyelni, és mindig megyek egy listával, tehát vagy a telefonomba, vagy én még ilyen analóg ember vagyok, én még szeretek kézzel is írni, tehát, hogy én kézzel írott papírral szoktam menni bevásárolni, hogy éppen mire van szükségem. Tulajdonképpen, amikor végigmegyek egyébként a boltok sorai között, akkor az is elő szokott fordulni, hogy valamit nem írtam fel, de a fejembe pörgetem a különböző kis raktárhelyiségeimet, hogy adott helyeken mik szoktak lenni, és hoppá, például meglátom a zappelhet, hű, az most ki fog fogyni, nem írtam fel, akkor most erre még szükségem van. Szóval szerintem nagyon fontos az, hogy a bevásárlást azt úgy indítsuk és úgy kezdjük, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mire van szükségünk, mi az, ami van otthon, már közeli lejáratos, vagy éppen el kellene használni, akkor igazítsuk esetleg ahhoz, hogyha tehetjük, mert hogy mérhetetlen mennyiségű szerintem az élelmiszer pazarlás is, és nagyon fontos az, hogy ebben is találjunk meg egy ilyen arany középutat, hogy persze, vegyük meg, ami kell, de azért próbáljuk mérsékelni azt, hogy mindenféle felesleges dolgot bepakoljunk, mert mondjuk a családban is van személyes ilyen vonulat, akinél tényleg felelhető 8000 konzerv például, és nincs is rá szüksége.
2: Szerinted a közösségi médiának mennyire van hatása arra, hogy mit vásárlunk, hiszen rengeteg olyan videót találni a neten.
3: Borzasztóan nagy. Bocsánat.
2: Hogy mit vegyél, és mit ne vegyél.
3: Bocsánat, hogy közbevágtam, mert jött is az impulzus válaszomra, hogy borzasztóan nagy, hiszen abszolút ezt látom. Én nem vagyok egy impulzus vásárló, és én nem arra adok, hogy mit látok valahol, hanem hogy nekem mi kell tényleg. Tehát, hogy én egy picit eltérve nőként még a ruhákban is nem vagyok, akkor megyek vásárolni, amikor szükségem van rá, tehát ugyanígy a táplálkozásban is. És szerintem nagyon nagy befolyással van az, hogyha látunk valamit, akár egy olyan személynél, akit szeretünk, vagy van egy kötődésünk hozzá, akkor egyből azt érezzük, hogy nekünk arra szükségünk lehet, vagy a nagy többség talán így tudja érezni. És ez nem baj addig a pontig, amíg tényleg szükségünk van rá, és nem csak azért tesszük, mert hogy ez fancy, vagy jól hangzik, vagy éppenséggel valakinek meg akarunk felelni, hogyha a kísérletezünk, az egy szuper dolog, szóval a kísérletezés a szempont, és az, hogy valami újdonságot próbáljunk ki, egy adott személy hatására, aki inspirál minket, az egy fantasztikus dolog tud lenni. Ellenkező esetben mindenféle butaságot vagy katatot felhalmozni azért nem érdemes.
2: Hogyan juthatunk hiteles forrásokhoz?
3: Szerintem az nagyon fontos, hogy akit mi szeretünk, akinek a szavára adunk, őt azért picit vegyük górcső alá, és én mindenkinek ezt javaslom, hogy akár, ha most itt a social médiáról beszélünk kifejezetten, és ezt emeljük ki a kalapból, akkor nézzük meg, nézzük, pörgessük végig a tartalmait, nézzük meg azt, hogy ő hogyan nyilatkozik, mit mond, hogy van-e egy összefüggés a mondandója között, hogy milyen ember ő, mi a múltja, mi a jelene, hogy van-e egy ismeretünk ő róla tulajdonképpen, és hiteles források azok mindig azok az emberek lesznek, mert ugye itt megint bejön az, hogy kihez tudsz kapcsolódni, kivel tudsz azonosulni. Van, aki mondjuk lehet, hogy neked nem hiteles forrás, másnak pedig az lesz, mert ő azt mondja, hogy ő ebben hisz, és neki hisz. Mindenki maga válogassa meg szerintem azt, hogy mi a hiteles forrása, hiszen teljesen más emberek vagyunk. Az egy alap, hogy menjünk azért a dolgoknak elébe, és nézzük meg a hátterét is.
2: Te is egy hiteles forrás tudsz lenni, akár itt nekünk, vagy akár a közösségi oldalaidon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ma reggel.
3: Köszönöm én is a meghívást.
2: Várlak vissza holnap sok szeretettel pünköst hétfőn.
3: Én is nagyon várom, és várjuk a kedves hallgatókat is, ugyanis egy nagyon szuper témával, a túllevéssel fogjuk folytatni, ami szerintem most igazán jelen van.
2: Így van, tehát Jerkovics Bogi lesz holnap is a vendégem, női életmód mentor.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

0: Petőfi Rádió minden, Magyar Most pedig dőlj hátra egy kicsit a legfrissebb hírek után, ugyanis a Csukás meseóra kezdődik, gyermekmesékkel, zenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, utána pedig itt lesz velem a vendégem, Morvai Noémi műsorvezető, vele fogok beszélgetni, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is, most pedig mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Sok napsütésre számíthatunk ma is. Kevesebb fizetést kapnak majd a miniszterek és a képviselők. Lövöldözés volt a Fehérháznál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Csomópontot építenek az M44-esen Kunszentmárton közelében, a 60-as és a 62-es kilométer között. Mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tiszapárt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szépkártyán érkező támogatásra. Vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására a MOL. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás az ügyben. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, jelentette ki Balogh Zoltán. A református püspök az MT-nek megerősítette azt a korábbi információt, hogy a Vicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy ő kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinetfőnökétől. Tüzet nyitott egy 21 éves férfi Washingtonban a Fehérház közelében. A biztonságiak lelőtték a lövöldözőt, akinek korábban volt már összetűzése a titkosszolgálattal, és mentális problémákkal küzdött. A tűzpárbajban eltaláltak egy közelben tartózkodó járókelőt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az incidens idején Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott. Szükségállapotot hirdetett a kaliforniai kormányzó a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol csütörtök óta veszélyes anyag szivárog egy tartályból egy üzem területén. Elromlott a hűtőrendszer, ezért a vegyület hőmérséklete folyamatosan nő. A hatóságok attól tartanak, hogy a tartály megreped vagy felrobban. A veszély miatt 44 000 ember kitelepítését rendelték el.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Sok napsütés lesz ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 16-26 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
10: Csukás Mese Rádió.
11: Én nagyon szeretem.
12: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Mentovics Éva, a pillangó tánca. Előadja ifjabb Bazsinka József. Könnyű a léptem, libben a szárnyam, hajnalban már a kerteket jártam. Csábít a rózsa, rezzen az ága, bókol a szélben tarka virága. Tálam a narcisz, nektár az étkem, jácintok mellett nyílik szerényen. Elringat lágyan varázsos tánca, amíg a szellő halk dalát játsza. Dandan a dandan, így szól a dallam, ringi kecses narcisz, táncolj alattam. Dandan a dandan, így szól a dallam, illatos bodza, hajlongi alattam. Mezőkön pitypang, kiskertben zsája, akácok fürtje, csillagfürt várma. Cikázva szállok a lenge szélben, rózsakehelyben szunnyadok éjjel. Párnányi szirmán az édes illat varázsporos mély álomba ringat. Amíg a szellő halk dalát játsza, mesés a pöttöm pillangó álma. Dandan a dandan, így szól a dallam, ringi pompás rózsa, táncolj alattam. Dandan a dandan, így szól a dallam, illatos jázmin, hajlongi alattam.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt, a Petőfi Rádióban.
3: Piros pünkös napján Benedek Elek írta, elmondja Esztergályos Cecília. Nyílik már a pünkösdi rózsa, eregyányom, gyöngyvirágom, szakasz egyet róla, tűzd a kalapomba, virágosan, bokrétásan megyek a templomba. Nem illik a virág nagyapó kalapján, illik bizony gyöngyvirágom, piros pünkös napján, piros pünkös napján, mosolyog az ég is, ide azt a piros rózsa, hadd mosolygok én is. Rózsa, rózsa, rózsa, szép pünkösdi rózsa, eregyányom, magadnak is szakasz egyet róla, egyet a hajadba, egyet kalapomba, virágosan, bokrétásan megyünk a templomba.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Nagyon szeretem a pünkösdöt, hiszen ilyenkor édesapám családjának népes seregével összegyűlünk, és újra láthatjuk egymást. Mi ilyenkor szoktunk találkozni, úgyhogy ettől számunkra különösen szép a pünkösd.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a

0: barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény ámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk oda vetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
1: Hészette vette rossz különcei, megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
0: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
1: Hisz él, horta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
0: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
1: Hey, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
0: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fejét senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogy ne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
1: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
0: Gyerem, beszedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
1: Hí, öcskocs, el nem eresztelek addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
0: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
1: Ide nézzük se!
0: Csapott a vállamra Gilice bácsi, s rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem, akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
1: Hé! Hey! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehetem elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
0: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolkodtam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülött, és mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is odajárt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
1: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a száznak, akkor elmehetsz oda, ahol a part szakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
0: Kisború Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gerice bácsi akkorát csüvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
1: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
0: Csikorgatta a fogát Gerice bácsi.
1: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
0: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gerice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gerice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, és elrikkantotta magát.
1: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
0: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött az zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gerice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott-mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatus kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe vézna kis kacsóját.
2: Bajack, bajack!
0: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gerice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szár ember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gerice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Olyan szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellelakasztotta a szavát.
1: Hát, Nini, te vagy az, kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam? Még a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
0: Gerice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellett, de mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
3: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
4: Itt, a Petőfi Rádióban.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Bátya Éva vagyok, és most én mesélek nektek. Zeg Zoltán, a virágok álma. A nap még javában aludt az ég túlsó felén, de a hold már bizony elálmosodott a hosszú virrasztástól. A csillagok is bóbiskoltak az égen, könnyű hát kitalálni, hogy hajnal volt, annak is nem a vége, hanem a kezdete. Ebben a hajnal eleji időben mentem ki a kertbe, hogy megnézzem, mit csinálnak ilyenkor legkedvesebb barátaim, a fák, a virágok és a füvek. Kettőt se léptem, amikor olyat láttam, hogy el sem hittem első pillanatban, de amikor mégis észrevettem, hogy igaz, amit látok, még a lélegzetemet is visszafojtottam, és úgy figyeltem, ami a kertben történik. Egy ribiszli bokor sétált előttem, de nem egyedül, hanem a kert legkisebb almafájával. Átölelték egymást ágkarjaikkal, és így sétálva beszélgettek. Szemben velük, ahol nappal a diófa áll, egy pipacs aludt, a diófa pedig a kert túlsó végében hagymák, dinnyék, mákvirágok között. A cseresznyefa se volt a helyén. Ott guggolt a krumplibokrok között, és azon igyekezett, hogy susogni tanítsa a krumplibokrok leveleit. Csak álltam is figyeltem ezt a csodát. Szerencsére se a fák, se a krumplibokrok, se a többi növény nem vette észre, ezért aztán azt is láthattam, amikor mind összegyűlt a kert közepére, és azt is hallhattam, amit elmondtak egymásnak. Először a diófa kezdett beszélni. Ide figyeljetek, mondta a diófa. Elmondom nektek, hogy mit álmodtam az éjjel. Azt álmodtam, hogy a világ valamennyi szakácsa összegyűlt egy olyan nagy konyhában, amelyik milliószor akkora, mint ez a kert. És három álló évig egyebet se csináltak, csak mákos rétest sütöttek. Amikor aztán megsült a mákos rétes, egy akkora aranytányérra tették, amelyik ezerszer olyan nagy, mint ez a kert, és így szóltak hozzám. Kóstold meg, mi sütöttük neked. Kóstold meg, és ha ízlik, minden nap sütünk neked mákos rétest. Szép álom, mondogatta a többi fa. Csak a máknak nem tetszett, mérgesen megcsörgette gubóját, és azt mondta csúfolódva, hogy ő bizony nem hisz az egészből egyetlen szót sem. Úgy igaz, amit a diófa mond, mint az, hogy ő neki diós tortát hoztak aranytálcán. De a többiek rá se hederítettek a mákra, tudták, milyen irigy természetű, végül is csendre intették, és az almafa kezdett beszélni. Én az égben sétálgattam álmomban, ott találkoztam egy kis bárányfelhővel. Alig, hogy meglátott, rögtön megkérdezte. Jó, hogy jössz. Te talán tudsz valamit édesanyámról, a záporról. Három napja, hogy eltűnt az égről, azóta nem láttam. Én pedig elmondtam a kis bárányfelhőnek, hogy éppen tegnap járt nálunk az édesanyja, és hogy annyira örültünk neki, mert már nagyon szomjasak voltunk. Ez az álom még a máknak is tetszett, még ő se szólt közbe, és azt is csendesen meghallgatta, hogy a pipacs mit álmodott. De nem csoda, ha csendben hallgatta, mert akármilyen szép volt a diófa álma, és akármilyen szépet álmodott az almafa, olyan szépet, mint a pipacs, nem álmodott egyikük sem. A pipacs ezt az álmot mesélte. Én azt álmodtam, hogy lepkévé változtam. De nem csak én, hanem a világ valamennyi pipacsa. Ezer és ezer, millió és millió. Valamennyien felszállottunk a kertekből, a búzaföldekről, de még az árok széléről is. De nem csak én, hanem a világ valamennyi pipacsa. Ezer és ezer, millió és millió. Valamennyien felszállottunk a kertekből, a búzaföldekről, de még az árok széléről is. És annyian voltunk, hogy egészen eltakartuk az eget. Nagy piros pipacs felhők röpködtek az égen, és amikor elfáradtunk, akárcsak a lepkék, rászállottunk a fák ágaira. Jaj, de szép lehetett, jaj, de gyönyörű lehetett, kiáltozták a kert lakói valamennyien. Bár ne kiáltozták volna, mert addig-addig mondogatták, hogy milyen szép álom, hogy milyen gyönyörű álom, amíg egyszerre csak felhangzott egy kakas kiáltás. Kukurikú, felébredt a nap! Mindjárt itt lesz a fejünk fölött! A kakas szóra aztán elhallgatott a pipacs, elhallgattak a többiek is. Ahányan voltak, annyi felé szaladtak, s mire a kakas másodikat kiáltott, már vége volt a hajnali álommondásnak. A kert fái és növényei úgy álltak a helyükön, mintha sosem mozdultak volna el onnan. Ezért aztán sose tudtam meg, mi volt a pipacs álmának vége, s hogy mit álmodtak a többiek. A krumplibokrok, a ribizlik, a mák, a dinnye, s a fűszálak. Mert lehet, hogy a fűszálak is álmodni szoktak.
3: Csukás Mese Rádió. A mai nap igazán különleges. Pünkösd napját ünnepeljük, ami egy nagyon különleges és fontos ünnepünk. A pünkösdöt pontosan húsvéthoz 50 napra tartjuk. Jézus ezen a napon elküldte a földre a Szent Lelket. A népi hagyományban rengeteg minden történt ezen a napon. Például a múltban pünkösdi királyt választottak, ami azt jelentette, hogy az ifjú férfiak körében mindenféle játékos vetélkedők után kiválasztották a legügyesebb legényt, aki egy évig uralkodhatott a többiek felett. Pünkösdkor választottak maguknak párt a fiatalok,
6: Akkor jelentették be a házasságokat is. A Pünkösdi Rózsa is, más néven Bazsa Rózsa, erről az ünnepről kapta a nevét, mert mindig ezekre a napokra esett a virágba borulása. Pünköskor tartják Erdélyben a csíksomlyói búcsút is, ami az összmagyarság legnagyobb vallási eseménye. Végül sose feledjétek, hogy a pünkösdi eső jó termést ígér, úgyhogy ha véletlenül pünköstkor eláznátok, akkor jusson az eszetekbe, hogy milyen jó, hogy a növények most tudnak inni és növekedni. Csukás Mese Rádió.

0: Csodás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
1: Tudjátok, mi különbözteti meg a jó diákot a nagyon jó diáktól? Például a beszéde. Gyakoroljunk most együtt egy kis nyelvtörővel. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. A jó jó-jó a jó diák jó játékszere. Most akkor elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. A jó jó jó. Most együtt. A jó jó jó. Jöhet az utolsó rész. A jó diák jó játékszere. Akkor együtt. A jó diák jó játékszere. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben, közösen. A jó jó jó. A jó diák jó játékszere. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, az ismétlés a tudás anyja.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Gazdag Erzsi, vidám vásár. A verset Morvai Noémitől halljátok. E tavaszon, Sárváron, kin voltam a vásáron, csiribiribum. Víg májusi vásár volt, ott volt élő, meg a holt, csiribiribum. Volt ott cipő, ruha, sajt, s az okozta a nagy bajt, csiribiribum. Hogy a boltok féláron árultak a vásáron, csiribiribum. Elkelt minden, ami jó, bicikli és rádió, csiribiribum. Szaladtak a gyerekek, hogy játékot vegyenek. Csiribiribum. Peti puskát ragadott, Pali falovat kapott. Csiribiribum. Jancsi kardott, takarost, felkötötte hamarost. Csiribiribum. Nekem semmi sem jutott, hely, a méreg elfutott. Csiribiribum. Felültem egy hintára, s lenéztem a vásárra. Csiribiribum. Onnan láttam igazán a vígvásár, de vidám, csiribiribum. Akkorák a perecek, mint a malomkerekek, csiribiribum. Zsemle, kifli, oly csodás, kisütötte, óriás, csiribiribum. Bíz ebből a vásárba, kettő fér egy kosárba, csiribiribum. Táncolnak itt eleget, felnőttek és gyerekek, csiribiribum. Minden áru elfogyott, csak a jó kedv nem kopott, csiribiribum.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egy fejűeknek.

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szemékhez.

0: ne törj a viharra szárnya.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. Gyerekként szerintem mindenkinek volt olyan mese, amit újra és újra hallani szeretett volna. A történetek nem csak szórakoztatnak, hanem össze is hozzák a családot. A mai vendégem Morvai Noémi műsorvezető, aki rengeteg mesét olvas a Csukás mese rádió hallgatóinak, és otthon a saját gyerekeinek is. Köszönöm szépen, hogy ma reggel itt vagy velem, Noémi.
2: Én köszönöm, Laura, a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
1: Na, tisztázzuk, mennyi idősek a gyerkőceid most?
2: Hát, ha azt nézzük, hogy most 2026 van, még nem töltötték be, de ebben az évben Zizi 11 lesz, Magykó fiam pedig 14.
1: És még a mai napig az esti meseolvasás elmaradhatatlan.
2: Így van. Természetesen mit tekintünk mesének? Tehát azért a történetek változnak, ahogy ők is cseperednek, de a szentírás jellegű, hogy este 8:30-kor ők ágyba bújnak, és anya 8:30-től 9-ig olvas. Ez elmaradhatatlan. Követelik.
1: Mitől jó egy ilyen felolvasott mese? Hogy tudod minden nap színessé tenni, hogy követeljék a következő napon is?
2: A szokás nagy úr, szokták mondani, de remélem, hogy a megszokásnál azért több munkál bennük, amikor este az a kérdés elhangzik, hogy anya, ugye ma is olvasol kell. És ha én egy kicsit nevelési célzattal, nem, mert hogy ma nem fogadtatok szót meg, hányszor kell kérni, hogy menj már zuhanyozni, most már meg a fogad, rég elmúlt 8:30, nem lesz rá időnk, tudod, hogy csak 9-ig olvasok. Mert ez egy szabály, hogy anya 9-kor levonul, akkor nagyon összeszedik magukat, és mindent megtesznek, hogy 9-ig, mert az még azért beleférjen egy rendes történetnyi idő az esténkbe. Követelik, szeretik, nem pusztán megszokás, mert vannak visszatérő történeteink, és ezeket szeretjük megbeszélni. És emlékszel, anya, ezt a részt pont ott és ott olvastad, mert hogy amikor kirándulunk, vagy nyaralunk, vagy telelünk, bármit csinálunk, tehát elutazunk, a könyv jön velünk. Most például, ha esetleg ez lett volna a következő kérdésed, Gerard Darrell Családom és egyéb állatfajták című könyvénél tartunk, és ezt már nem először kell elolvasnom nekik. És néha azon gondolkodom, hogy tényleg jó, hogy ennyire idézőjében felizgatom őket alvás előtt ilyen nevetős, jókedvű történetekkel, de igen, mert egyszerűen képesek arra, hogy kacagnak, és a következő percben, amikor megkérdezem, hogy fent vagytok még, édesek? Akkor nincs válasz.
1: És ez egy minden szülő álma. Ne jöjjön válasz.
2: Igen, úgyhogy a történetek velünk élnek, és szeretjük utána ezt megbeszélni másnap, hogy az annyira jó volt, emlékszel? És egyébként a természet szeretete is benne van minden egyes mondatban és oldalban, és ők is ilyenek. Hál' Istennek olyan helyen élünk, ahol körül is tud venni minket flóra és fauna, és sokszor csodálkozunk rá mi is gyönyörű madárkákra, akik épp a kertben a fű közül a kukacokat rángatják ki éppen a földből, vagy csigákat szedünk nagy-nagy esők után, vagy gyönyörű gyíkokban gyönyörködünk, amint sütkéreznek a fehér sziklákon.
1: Mintha egy mesébe csöppentünk volna. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Morvai Noémi műsorvezetővel, itt a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Morvai Noémivel, műsorvezetővel, akiről már megtudhattuk, hogy elmaradhatatlan az esti olvasás a gyerekeivel, akik 10 és 13 évesek már így nagyként is igénylik Noémi meséit. Na de te hogy állsz ehhez? Te szeretsz nekik olvasni?
1: Én nagyon szeretek nekik olvasni, tehát hogy ez nekem soha egy pillanatig nem volt kötelesség. Természetesen tudom, hogy a történetek mennyire fontosak, és olvastam tanulmányokat is, hogy azok a gyerekek, akiknek csecsemőkoruktól kezdve olvasnak, mennyivel gazdagabb lesz a szókincsük. Iskolában magyar tanárokkal beszélgetve egyébként nagyon sokszor hallom, hogy a mai gyerekeknek a szövegértése egyszerűen nem tudják a tanárok, hogy hol van. Tehát, hogy miért nem értik a gyerekek azt a szöveget, amit elolvasnak maguknak. És ez sajnos a képernyő számlájára írható, mert az a történet, amit csak hall, az a fejecskéjében kell megszülessen. A saját lelki szemei előtt kell, hogy megszülessen, és nem készen kap egy képet, amit elfogad, mert hát valaki megrajzolta, lefestette, ott van, hanem ezt mind neki kell. És nem csak a fantáziája, a kreativitása nő ezáltal, hanem tényleg sokkal több. Ha valamilyen szót nem ismernek, a magyar népmesék ugye erről azért híresek, hogy nagyon sok olyan szó van benne, ami már-már archaizáló, lehet, hogy a mai köznyelvből már teljesen kikopott, akkor azt mindig megbeszéljük, hogy az mit jelent.
0: És egyébként szerintem ez igaz az ünnepségekre, vagy a jeles alkalmakra, amit ünneplünk, hiszen ezek is előszeretettel megjelennek a mesékben, mint a karácsony, a húsvét, és például a mai nap, ugye pünkösd vasárnap van. Szerinted mennyire jó, hogy ezeken a történeteken keresztül akár ilyen jeles alkalmakat is megismerhetnek a gyerekek?
1: Hát természetesen fontos, mert az ünnep, ahogy benne van a nevében is, egyfajta ünnep, mindig más, mint a hétköznapok. Ilyenkor nem csak kívülről csinosítjuk magunkat, nem csak megadjuk a rangját az ünnepnek azáltal, hogy szépen felöltözünk, hanem belül a lelkünket is felöltöztetjük, és ez talán még fontosabb, hogy tudjunk elrugaszkodni a hétköznapoktól, és hogy tudjuk méltóképpen megünnepelni az ünnepeinket, ráadásul úgy, hogy ismerjük az ünnepek gyökerét. Ismerjük azt is, hogy miért fontos ez az ünnep, elődeinknek miért fontos, és tudjuk őket, tudjuk megélni ezeket. Nálunk ez otthon szintén téma, hogy hogyan illik, illetve mit ünneplünk ilyenkor, akár húsvétkor, akár karácsonykor, vagy ma éppen pünköstkor, úgyhogy ráadásul falun lakunk, ugye nem messze a fővárostól, de azért mégiscsak falun, és a mi óvodánk és iskolánk külön hangsúlyt fektet erre. Ott is fontosnak tartják, hogy ezeket az ünnepeket a gyerekek értsék, hiszen ha valamit nem értenek, akkor ahhoz nehéz kapcsolódni. De ha már megérti és kapcsolódik hozzá, akkor már tudja szeretni is. És ha tudja szeretni, akkor teljes szívével meg tudja élni.
0: És erre remek lehetőségek, meg megoldások a mesék is. Köszönöm szépen, hogy ma reggel a vendégem voltál, holnap várlak vissza sok szeretettel.
1: Nagyon köszönöm.
0: Morvai Noémivel, műsorvezetővel beszélgettem itt a Csukás Meseórában ma reggel.

0: Éjfél tájt, a Well Hello dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és most 8 óra tájt vagyunk. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Zanzibárral megyünk tovább, méghozzá ezzel a dalukkal.
1: Ezt még el kell mondanom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény. Nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Sok napsütésre számíthatunk ma is. Kevesebb fizetést kapnak majd a miniszterek és a képviselők. Összeomlott egy építés alatt álló ház a Fülöp-szigeteken. Többen a romok alatt rekedtek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-áson az M1-es felől érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter megerősítette, a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén. A nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. Vizsgálóbizottságot állított fel a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására a MOL. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz az ügyben. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, jelentette ki Balogh Zoltán. A református püspök megismételte korábbi kijelentését, miszerint a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének felesége kért tőle segítséget. Ismét megerősítette azt is, hogy ő kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinetfőnökétől. Összecsapásokba torkolta a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić, szerb köztársasági elnök, 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott. Később azonban fiatal tüntetők egy csoportja összecsapott a rendőrökkel. Összeomlott egy építés alatt álló ház a Fülöp-szigeteki fővárosban, Manilában. Többen a 9 emeletes betonépület romjai alatt rekedtek. Köztük az ott dolgozó 19 munkás. Halálos áldozatról nem tudni. Nehezíti a mentést, hogy a nagy betontömbök felemeléséhez speciális felszerelésre van szükség. Eddig 24 embert sikerült kihozni a romok alól.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütés lesz ma, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 16-26 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pünkösd vasárnap reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Erre az órára is a legjobb magyar zenéket készítettem be neked. Most a Zanzibárral kezdünk és felpörgetjük a reggelt. Nem vagyok tökéletes, ezt játszom tőlük.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kész

kell, hogy engedj, ezt hallottad most Marics Petitől és Márkus Luccától, itt a Petőfin Minden Magyar. Kedves Maja üzent nekem: szia drága Laura, szeretettel üdvözöllek téged és a hallgatókat, szeretem a műsorodat Laura, most betegen is téged hallgatlak, tüszös mandula gyulladással lázasan fekszem napok óta, a műsorod kicsit felvidít, jó munkát és csodaszép napot kívánok, mindenki vigyázzon magára, köszi, puszi Maja a virágkötő. Ó, kedves Maja, hát jobbulást kívánok. Mostanában egyébként nagyon sokan mondják, hogy lebetegedtek, korábban pár héttel ezelőtt én is beteg voltam, és olyan nehezen tudtam kijönni belőle, úgyhogy mindenki szedje szépen a vitaminokat, vigyázzon magára, és pihenjen eleget. Most itt van erre a remek alkalom, ez a csodás hosszú hétvége. D-vitaminnal fel lehet töltekezni, ki lehet menni napozni egy kicsit végre. Én végtelen mennyiségű energiát és erőt küldök neked. Végtelen? Ez szól most itt a Petőfin.

Azariától a Formust hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Találtam még egy kedves üzenetet, ezt István írta Debrecenből. Szeretnék egy kitartásra buzdító vidám dalt küldeni Hortenzia kedvesemnek Kiskun Halasra. Üzenem neked, hogy mindennél jobban szeretlek, és alig várom, hogy a karjaimba zárjalak. Jaj, de kedves üzenet, remélem, hogy hallgatott Hortenzia, és célba ért az üzenet. Most pedig akkor Szabó Balázs bandájától küldök neked, nektek egy dalt, ami nem tudom, hogy milyen kitartásra kell, hogy buzdítson, de remélem, hogy sikerül. Tehát a hétköznapi szól a Szabó Balázs bandájától.

Fenn a csúcson, ezt hallotta itt a Petőfin Minden Magyar. Május 24-e Pünkösd vasárnap van. Pünkösd vasárnappal kapcsolatban pedig rengeteg népi hiedelem, hagyomány van. Népi hagyomány szerint például a pünkösdi időjárásból régen következtettek arra is, hogy milyen lesz a nyári idő. Úgy tartották, ha esős volt az ünnep, mármint a pünkösd, akkor hűvösebb, csapadékosabb nyár jön. Ha viszont napos, meleg és száraz idő volt, akkor jó termést és szebb nyári hónapokat ígért az időjárás. Ma már persze ezt nem tekintjük hivatalos előrejelzésnek, de sok helyen még mindig élnek ezek a régi hiedelmek. Az viszont biztos, hogy ha e szerint nézzük, akkor mivel most nagyon-nagyon forróság és nagyon meleg lesz, szinte már nyári idő a hosszú hétvégén, így nagyon jó nyárnak nézünk elébe, de már éppen csak itt volt az ideje ennek a jó kis meleg napos időnek a sok-sok vihar után. Vihar után, ez szól most Dér Hennytől, itt a Petőfin.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánatér. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te

0: tekert vissza, ezt szólt itt a Petőfin Minden Magyar. Az időt nem tudjuk visszatekerni, de nem is szeretnénk, mert rohamosan halad előre, ugyanis 9 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig már szaladunk is tovább, egészen Londonig, ugyanis ez szól majd a Bermudától.
1: Fele van a város, de nincs már, akit ne ismernél, vagy megkívánnál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
5: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
4: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
6: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
5: Úgy táncom, mint én.
7: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Sok napsütésre számíthatunk ma is. Kevesebb fizetést kapnak majd a miniszterek és a képviselők. Összecsapásokba torkolt a kormányellenes tüntetés Belgrádban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M0-áson az M1-es felől az M6-os csomópont felé tartók a csomópontban zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter megerősítette, a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. Méltánytalannak nevezte Ukrajna társult EU tagságáról szóló felvetést Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az uniós vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg a tagállamokkal. A Zelenszky a német kancellár felvetésére reagált, miszerint Kijevnek a teljes jogú csatlakozási folyamat idejére társult tagságot kellene kapnia. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Összecsapásokba torkolt a tegnap esti kormányellenes tüntetés Belgrádban. A demonstrálók előrehozott választásokat és a szerb elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai összetűztek a rendőrökkel, akik könnygázt vetettek be a rendbontókkal szemben. 23 embert állítottak elő. Tízezrek tüntettek Madridban a kormányfő lemondását követelve. A demonstrációt azután hirdették meg, hogy a héten kiderült, vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik szövetségese. José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben. Bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat hamisítás gyanújával.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Sok napsütés lesz ma, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 16-26 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A csodaszép napos pünkösd vasárnapra virrattunk, reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nem sokára hozok neked a hosszú hétvégével kapcsolatos programötleteket, most azonban Fábián Júli karszonkoma, de előtte a Bermuda szól neked.
2: Itt egy újabb óra,

Ez a hely a hazám. Ezt hallottad az Intim Torna Illegáltól itt a Petőfin. Minden magyar. Most a pünkösdi hosszú hétvégén, ha egy kicsit nyugodtabb, mégis tartalmas programra vágysz, akkor a Hagyományok Háza két különleges kiállítással vár téged. Az egyik az Illatok, Ízek, Formák. Ez minden érzékszervednek élményt nyújt. A másik pedig a Tulipán és Zsája, Népművészet és Lassulás című kiállítás. Ez a kiállítás inkább hangulati élmény. Virágmotívumok, természetközeli inspiráció és egy kis mentális feltöltődés vár itt téged, amitől igazán különleges, hogy 5 évszázad népművészete egy térben jelenik meg. Ráadásul illatokkal kísért kiállításról van szó, tehát levendula, rozmarin és például citromfű az, ami végig kísért téged a kiállításon. Én a helyedben nem hagynám ki, és hogy stílusosak legyünk, most a Tulipán című dal szól Pál Dénestől.

0: Zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

tudom igazán, hova tűnt el a határ, felkapott az ár, ki lesz ki haza talál, más lett ide kevés, a vértől vörös a kép.

Haza talál, ezt hallottad Kelemen Danitól itt a Petőfin Minden Magyar. És ha már ilyen nyárias időjárásunk van a pünkösdi hosszú hétvégén, és ha már a nyárról beszélünk, akkor van egy jelenség, amit szinte mindenki látott már szerintem, de nem mindenki tudja, hogy mi is az pontosan, és ez a déli báb. A déli báb akkor alakul ki, amikor a talaj nagyon felmelegszik, és a levegő alsó rétegei is erősen felmelegszenek, miközben fölötte hűvösebb levegő van. Ez a hőmérséklet különbség megtöri a fényt, és emiatt az agyunk olyan képet lát, mintha víz lenne az úton vagy a mezőn, pedig valójában nincs ott semmi. Ezért van az, hogy a forró aszfalton vagy hosszú országutakon néha úgy tűnik, mintha csillogna a távolban az út, vagy egy tó jelenne meg a semmiből. Ez az egyik legismertebb optikai csalódás a természetben, és ez az, amiről a következő dalunk szól. A déli bábot játszom neked, itt a Petőfin.

Learning to let go, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. A 06 30 30 30 380-as telefonszámra üzenhetsz nekem, én pedig átadom a te üzenetedet. Csak kérlek, írd oda, hogy kitől kaptam az üzenetet, mert csak a telefonszámodat látom. Olvasok is egy ilyet, aminél nem tudom, hogy ki a feladó. Így szól az üzenet. A leges, legjobb és szebb időtöltés a drága Manócskámmal töltött csodálatos idő, a közös kávézás és minden is. Nagyon köszönöm, hogy vagy nekem, és leszel mindig. Nagyon-nagyon szeretlek, mindig a te Mici Mackód, örökké a tiéd. Nagyon kedves üzenet, remélem, hogy a címzett pontosan tudja, hogy neki szól ez az üzenet. Várom továbbra is, írjatok nyugodtan 06 30 30 30 380, most pedig a Szív vezet, ez szól a Zaporozsesztől és Blanchtól.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Ha hazai zene,
2: akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Hideg, ezt hallottad itt a Petőfin, minden magyar, de legkevésbé sincs hideg. Hétágra süt a nap, szerencsére. Használd ki ezt a jó időt, akár már a strandra is ellátogathatsz a mai napon. Most 10 óra közelettével a legfrissebb hírek következnek, utána pedig már robogunk és tovább a Punani Masszív dalával. Ez szól majd neked.
1: Egyedül is lazán vagyok, hazám, felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székely kőlábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Ma is 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Terjed az ebola járvány Afrikában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Áróba hajtott egy autó a 86-os főúton Zalalövő határában. A 24-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter megerősítette, a Tiszapárt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén. A nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A névsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek egyharmada nő, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Videó üzenetben kívánt áldott pünkösdött Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros, aki február elején mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségből lábadozva több mint 3 hónap után lépett először nyilvánosság elé. Robbantásos merényletet követtek el egy katonákat szállító vonat ellen Pakisztánban. Sokan meghaltak, többen megsérültek. Az áldozatok között gyermekek is vannak. A szerelvény több vagonja kisiklott, 2 kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak. A sérültek közül 57-et katonai, 25-öt közkórházba szállítottak. Terjed az ebola járvány Afrikában. A fertőzés gócpontjának számító Kongói Demokratikus Köztársaságon kívül 10 ország, köztük Ruanda, Kenya, Etiópia, Angola és a Közép-Afrikai Köztársaság is veszélyben van. Mivel a most terjedő variáns ellen nincs védőoltás, a terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés lesz ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 16-26 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Pünkösd vasárnap délelőtt 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és ma az Esztereket és az Elizákat köszöntjük. Isten éltessen benneteket sok szeretettel, te is köszöntsd fel az ismerőseidet akár itt rajtam keresztül, most pedig a Punani Masszív dalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

Vártalak, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Sopron Kövesden Pünkösdi Rózsa napokat tartanak május 23-ától egészen 25-ig, és a mai napon, Pünkösd vasárnapon, már kora reggel 10.30-tól, azaz már perceken belül elkezdődik Gáyer Bálint koncertje, utána pedig délután Orosz Zoltán és Horváth Kornél koncertjét hallhatod, láthatod, aztán este 6 órától pedig Demfer koncert lesz. Igen, már tudhatod, hogy mi ez a szójáték, Demjén Ferencről van szó, ugyanis ez egy új zenekar, akik arra vállalkoztak, hogy Demjén Ferenc legnépszerűbb dalaiból adjanak egy kis ízelítőt, úgyhogy ha szeretnéd, akkor vedd Sopron felé az irányt. Mi is arra fele vesszük Sopron felé, ezt szól most itt a Petőfin.

0: utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, a következő zenekarunk az Analóg Balaton. Az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai underground sikersztoria lett, Zsuffa Abba és Vörös Ákos dúója úgy futott be, hogy már akkor teltházas bulikat adtak, amikor még alig volt fent zenéjük, az elektronikus, sötétebb hangzás és az őszinte, erős szövegek nagyon gyorsan megtalálták a közönségüket. A Lent című első nagylemezük óriási siker lett, utána pedig szinte nem volt olyan fesztivál, ahol ne léptek volna fel. 2022-ben pedig megkapták a Petőfi zenei díjat az év elektronikus előadója kategóriában. Azóta Budapest Park, teltházas akvárium és Barbanegra koncertek, új lemezek és folyamatos országjárás jellemzi őket. Most pedig május 30-án találkozhatsz velük a Belvárosi Fesztiválon, most pedig a Könnyű című dalukkal találkozhatsz itt a Petőfin.
1: Ülök

Nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül.

Több mint 20 éves hiperkarmát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. A következő zenekar is több mint 20 éves, és ez nem más, mint a Kis Tehén. Kollár Clemens László és zenekara 4 évvel ezelőtt elbúcsúztak a közönségtől és a közös alkotástól, ám idén 2 koncert erejéig újra összeállnak. Május 22-én volt az első a Budapest Parkban, nagyon jól sikerült ez a koncert, majd június 26-án lesz a következő a Fishing on Orfűn. Van egy daluk, ami talán a Kis Tehén egyik legismertebb és legnagyobb slágere, 2005-ben jelent meg. Az a fajta dal, amit egyszer meghallasz, akkor utána napokig ott marad a fejedben. Ez fog veled is történni, ugyanis a Cyber Gyerek szól most a Kis Tehéntől.

0: Micsoda slágerek itt a Petőfin, minden magyar. Nem sokára a legfrissebb hírek következnek, utána pedig közösen befordulunk a konyhára. Megyeri Sára lesz a vendégem, aki vadnövényekkel foglalkozik, ezáltal most mi is egy kicsit becsöppenhetünk ebbe a világba, tarts velünk a továbbiakban is. A hírek után pedig hol van az a krézi srác? Ezzel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó.
4: Ha-hó.
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütésre számíthatunk ma is. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Tucatnyi halálos áldozata van már a hőségnek Indiában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó karambolozott a 8-as főúton Herend közelében. A 67-es kilométernél a Városlőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A névsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek egyharmada nő, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Videó üzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros, aki február elején mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségből lábadozva több mint 3 hónap után lépett először nyilvánosság elé. Rendkívüli hőség tombol India déli részén. Már legkevesebb 16 ember vesztette életét a forróság miatt. Több helyen meghaladta a 45 fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt tanácsolták az időseknek, a gyermekeknek és a várandós nőknek, hogy napközben csak szükség esetén menjenek ki az utcákra.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják. Beigazolódtak a sajtóhírek. Robi Keane vezetőedző valóban távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Az ír szakember másfél év alatt bajnokságot és magyar kupát nyert az FTC-vel. Az Európa Ligában pedig idén 8-at döntőig vezette a csapatot. Robi Keane sajtóhírek szerint a Slovan Bratislava vezetőedzője lesz. A Bayern München nyerte a labdarúgó német kupát, miután a berlini döntőben 3-0-ra győzött a Stuttgart ellen. A bajorok mindhárom gólját Harry Kane szerezte. 9-0-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott a házigazda Svájctól az Elit világbajnokságon. A nemzeti együttes 5 meccs után a bentmaradást jelentő 7. helyen áll csoportjában. Amennyiben ma a britek a rendes játékidőben kikapnak a lettektől, akkor biztossá válik a magyar csapat bentmaradása. Nem történt meglepetés, a Ferencváros győzelmével kezdődött a férfi vízilabda bajnokság döntője. A címvédő FTC egy szoros első félidőt követően végül 13-9-re győzte le hazai medencében a honvédot. A tegnapi sprintfutam győztese George Russell, a Mercedes Beat pilótája volt a leggyorsabb a Form 1-es kanadai nagydíj időmérő edzésén, míg a második helyen csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli végzett. A két Mercedes mögül pedig a két McLaren indulhat majd a mai futamon, hiszen az időmérőn Lando Norris lett a harmadik, Oscar Piastri pedig a negyedik. A magyar idő szerint ma 22 órakor kezdődő futamot élőben láthatják az M4 Sporton. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés lesz ma, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 16-26 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Pünkösd vasárnap délelőtt 11 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallott, kezdődik a Befordultam a konyhára. Itt lesz velem a vendégem Megyeri Sára, aki vadnövényekkel foglalkozik, úgyhogy most mi is azzal fogunk. Tarts velünk, előtte azonban hol van az a krízisrác, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Itt van ez a csodaszép pünkösdi hosszú hétvégénk, pontosabban ma van pünkösd vasárnap. Hogyha ma kirándulni mennénk, akkor Megyeri Sára lesz a segítségünkre, aki már itt is van velem a stúdióban, velem szemben. Ugyanis a természet tele van finom és hasznos növényekkel, de nem minden az, aminek látszik. Sok mérgező növény hasonlít az ehetőkre, ezért fontos tudnunk, hogy mit szabad leszednünk, és mit nem. Mit szabad megenni, és mit nem. Sára segít nekünk ebben, aki vadnövényekkel foglalkozik, és a Jinja alapítója. Köszönöm, hogy ma is itt vagy velem.
1: Hát én köszönöm szépen a meghívást, és most reméljük, hogy jól megijesztünk mindenkit.
0: Mi az a legnagyobb hiba, amit kezdő növénygyűjtők elkövetnek, akik csak kedvet kapnak például a növények szedéséhez a mai napon?
1: Hát az, hogy valamire azt hiszik, hogy az, amire ők gondolnak vagy vágynak, és szednek belőle egy óriási nagy adaggal, úgyhogy nem határozták meg előtte rendesen, és akkor utána nagyon sokat kell belőle kihajintani, amikor rájönnek, hogy nem, ez nem az volt.
0: Hogy tudják ezt pontosan meghatározni?
1: Hát ez eléggé macerás elszántsággal igazából, mert a növény határozó applikációk azok tök jók, tehát nagyon nagy szeretettel ajánlom tényleg őket. Kifejezetten növény határozó applikációkról beszélünk, tehát nem a Google Lensről, mert az nagyon csúnyán félre tud vinni egyébként, tehát hogy ne a simán a telefon határozóját használjuk, hanem töltsünk le egy külön applikációt erre. Ezek 98%-ban helyesek. Vannak bennük hibák, de ez már tényleg csak a nagyon vájt fülűek kötözködésből szokták ezeket észrevenni egyrészt, másrészt olyan szempontból működnek, hogy például a legtöbb, amit elsőre rá fog mindenki találni, és az a legnépszerűbb, mert tud magyarul, ráadásul az is úgy működik, hogy a felhasználók szavazatai alapján hoz egy-egy találatot, tehát hogy ez 98%, hogy az, akkor nagy eséllyel ezt a felhasználók nyomtak rá, hogy igen, szerintem is, és akkor így lehet egy picit félrecsúszni. Ezért mondjuk azt, hogy egy virág cicka fark, azt meg fogja mondani. Csak a 12 féle Magyarországon honos cicka farkból be fogja hazudni az egyiket, hogy ez a közönséges, vagy a ilyen-olyan-amolyan.
0: De abban nem lő mellé, hogy mérgező vagy nem.
1: Így van, az ilyen szempontból mindegy, mert egyikkel se fogjuk magunkat lemérgezni. Maximum annyi történik, hogy egy nagyon szigorúan védett növényre nyúlunk rá, ami szintén nem illik, de azért ez is, hogyha valaki ezt felelősen betartja meg, főleg, hogyha úgy kezdi el, ahogy azt illendő, tehát, hogy egy növényből 2-3 szálat szed le, és nagyon körbe fotózza, hogy milyen környezetben nőtt, milyen fa volt mellette, mi volt a többi növény, kb. Milyen talaj, jó, több térdig ért a fű, vagy csak, nem tudom, bokáig. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat belövi, akkor utána otthon már szépen akár határozó csoportokból, akár könyvekből, mindenféléből, tényleg tudományos névig, tehát latin névig meg lehet őket határozni, csak macerás. A nehézség az benne, hogy nincs olyan a hálózat, mint például a gombaszak ellenőröké, tehát hogy nincs olyan Magyarországon, hogy valakihez el tudod vinni, és meg tudod mutatni, és ő 100%-ig azt fogja mondani, hogy már pedig ez, és rányomtam a pecsétet, hogy ezt megeheted. Tehát, hogy ilyen szervezet nincs, meg ilyen képesítés nem létezik Magyarországon. Tehát maradnak a javasasszony ismerősök, meg a Facebook csoportok.
0: Majd meg kell fogni a te kezed, és el kell vinni téged.
1: Hát igen, tehát hogy azért fejem is sok van, mint a sárkányoknak, meg kezem is elég sok, de azért nem, tehát így. Nagyon gyakori egyébként, hogy haverjaimtól folyamatosan így az erdő közepén kapok ilyen fotókat. Ez mi? Homály? Hát mi lenne?
0: Nem
1: tudom.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy mik a legismertebb mérgező növények itt Magyarországon. Megyeri Sára a vendégem itt a Befordultam a konyhára című magazinban. Nem.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem, Korcsog Laurával. A mai vendégem Megyeri Sára, aki vadnövényekkel foglalkozik, és a Jinja alapítója. Most képzeletben mi kirándulunk a hallgatóinkkal az erdőben, így Pünkösdi hosszú hétvége alkalmával, és arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mit ne szedjünk le, és mit ne együnk meg. Most térjünk is ki azokra a legismertebb mérgező növényekre itt Magyarországon, amire felhívnád a figyelmet, hogy semmiképp ne fogyasszuk.
1: Hú, most amielőtt felvezetőt mondtad, akkor gondolkoztam, hogy pörgettem magamban végig, hogy mitől kéne most nagyon elijeszteni az embereket, mert az a szerencsénk, hogy ez az az időszak, amikor az igazán mérgező növények nem jók. Tehát, hogy nincs gusztusunk megenni őket. Úgyhogy ezért, ugye főleg bogyókkal könnyű ilyenekre ráfutni, meg a szerencsére a nagyon-nagyon mérgező, a tényleg azonnal és súlyos gondot okozó növények, azok meglehetősen ritkák. Tehát az, hogy most gyilkos csomorikának a gyöktörzsét egye meg véletlenül valaki, az arra azért valami kevés esély van. Azt mondjuk viszonylag könnyű meg abba külön, tehát könnyű, bocsánat, belefutni, hogy mondjuk zamatos turbóját keres az ember, nem tudja, hogy már elvirágzott, csak olvasta mostanában, hogy nagy reklámot csináltak neki a különböző vadnövényes csoportokban, és akkor zamatos turbóját szeretne gyűjteni, és rányúl a mellette növő foltos bürökre. De ami tényleg súlyos a mérgező, ezzel végezték ki Szókratészt, de elképesztően keserű. Nagyon. Tehát, hogyha megkóstoljuk, és érezzük, hogy botrányosan rossz, akkor nagyon gyorsan kiköpködjük, és annyit oltat, hogy amennyi a nyálkahártyán keresztül esetleg felszívódik, attól nem fogunk légzésbénulásban fetrengeni az erdő közepén, tehát ettől nem kell tartani. De én mindig azt mondom, hogy nekifutásból megkóstolni azért eléggé Darwin-díjas dolog, bármit is. Tehát, ja, nyilván én is elkövetem, de nem, tehát ilyet nem csinálunk, hanem előtte próbáljuk meg legalább mindenféle módszerekkel belőni, hogy az mi lehet. Nagyon fontos ilyenkor a tapintása egy növénynek, az illata egy növénynek. Nézzük meg, hogy szőröcskés, nem szőröcskés, foltocskás, nem foltocskás, de iszonyú apró részletek utalhatnak arra, hogy ez mégsem egészen az, mint amit mi keresünk. És dísznövényeket sose együnk. Nem csak azért, mert nem tudja, hogy mérgező lehet, hanem még nem is biztos, hogy önmagában mérgez, viszont majdnem biztos, hogy úgy, tehát hogy egy díszkertben, vagy bárhol, városi környezetben, aztán pláne olyan szennyeződések érték, vagy úgy termesztett, a termesztés közben olyan szerekkel kezelték, amiket nagyon nem akarunk a szánkba venni.
0: Nem sokára gombákkal folytatjuk a beszélgetést, hogy ott mire figyeljünk, hiszen talán legjobban az emberek a mérgező gombáktól félnek. Úgyhogy nem sokára Megyeri Sára, aki a Jinja alapítója, ő fog nekünk erről mesélni.

0: azon túl is még.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Megyeri Sárával, aki vadnövényekkel foglalkozik és a Dzsindzsa alapítója. Tételezzük fel, hogy kirándulni tartunk éppen így a pünkösdi hosszú hétvégén, és azt beszéltük tegnap, hogy miket szedjünk, mik a legfinomabbak, és utána mit készítsünk belőlük. Ma pedig arról beszélgetünk, hogy mit ne szedjünk semmiféleképpen, és ne is fogyasszuk, mert mérgezőek lehetnek. Talán a legtöbb ember egyébként a mérgező gombáktól fél, úgy igazán. Mit javasolsz a gombák terén? Mire figyeljünk?
2: Hát még óvatosabbak legyünk, mint a növényekkel, mert gombákkal viszont tényleg nagyon könnyű olyanba belenyúlni, ami nagyon csúnya és súlyos tüneteket okoz. Úgyhogy amit nem lehet elégszer elmondani, hogy fantasztikus, tehát bárki bármit mond, elképesztően elkényeztetett helyzetben vagyunk a gombaszak ellenőri hálózatunkkal Magyarországon, tehát ilyen az összes többi ország nagyon irigykedik ránk emiatt. Tök érdekes egyébként, mindenki keresse rá, hogy miért alakult ez ki, vagy miért hozták létre, az is egy külön sztori, csak most ez nagyon elvinni a dolgot. Tehát mindenképpen, hogyha kezdőgombászok vagyunk, akkor pláne mindenfajta, vagy tehát, hogy ránézésre különböző gombákat külön-külön gyűjtsünk, tehát külön papírzacsiba tessék tenni a kosáron belül, ne keveredjenek össze, különben egy olyan dologra elég rányúlni, vagy beletenni a többi gombába, ami mondjuk halálosan mérgező, tehát aként tartjuk nyilván, elviszük a szakellenőrhöz úgy, ahogy van neki kötelező az egész kosarat elkoboznia és az orrod előtt a kukába öntenie, mert beletörhetett akkor a darab, amitől ugyanúgy májkárosodást fogsz kapni. Tehát ezt nem véletlenül csinálják, meg nem azért, hogy fú, neki kell a gomba, de ezért gomba szakellenőröknek a fülé jön ki a gomba, tehát hogy nem abban szoktak élni. Tehát mindenképpen minden körülmények között keressük meg a legközelebbi piacon rendelő gomba szakellenőrt. És mutassuk meg neki, hogy miket szedtünk össze. Akkor is, hogyha majdnem biztosak vagyunk benne, mert például a csiperkefajokból is elképesztően sok él Magyarországon, és azt hinném mindenki, hogy holt a csiperkert, az tök finom, azt már a boltba is szembe jön, és nem, abból is van bőven mérgező. Tehát 4-5-öt mondok fejből, ami meg fog mérgezni. Akkor is, hogyha egyébként észreveszünk, hogy valami nem stimmel vele, mert színeződik, büdös, így úgy amúgy, de ettől függetlenül keveredhet bele. Tehát hogy erre nagyon-nagyon figyeljünk, hogy saját szakálunkra ne. Ugyanúgy ne higgyünk el semmit a szomszédbácsinak, hogy már pedig ezt az ő nagy papája mindig ette, és az úgy jó. Nem, attól még ne fogadjuk el, és ne főzünk belőle pörköltet, hogy nem lát a szakember. És hát ezen túl meg lehetőleg ne nyersen soha, tehát az erdőben aztán végképp nem kóstolgatunk gombát.
1: Megértettük, nem csinálunk ilyet, de hogy mit csinálhatunk, mi az, amit viszont megehetünk, mert biztos, hogy nem mérgező, ezzel folytatjuk majd a beszélgetést vendégem Megyeri Sára, a Dzsindzsa alapítója, itt a Befordultam a konyhára című.

0: hogy tényleg nem sok alatt van, de akkor abba főzünk a műfőt.
1: Igen.
0: De akkor telibe, nem csicskál.
1: Bőröndől, de legyen csinálni. Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ideje

kocsba zár.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Megyeri Sára, aki vadnövényekkel foglalkozik, és a Jinja alapítója. Arra próbáljuk felhívni a figyelmet a mai napon, hogyha az erdőben járunk kirándulni, így a pünkösdi hosszú hétvége alkalmával, akkor mi az, amit semmiféleképpen ne szedjünk le, és ne is együnk meg, ne fogyasszuk, mert mérgező lehet, vagy teljes mértékben mérgező. Most már a gombákra kanyarodtunk rá, és ott tartunk, hogy mi az, amiről viszont pontosan tudjuk, hogy megehetjük, és nem mérgező. Segíts nekünk ebben!
1: Aki most kezd gombázni, és azt látja, hogy jaj, gomba is kalapja van, annak az vegye úgy, hogy minden. De minden mérgez. De tényleg, mert mérge, akár a legesleg elterjedtebb, meg leghétköznapi, akár szegfűgomba, annak is van olyan hasonlása, amit külön figyelni kell, hogy ne az legyen, mert meg tudja törni alaposan. Jó, az mondjuk nem okoz halálos mérgezés, meg nem olyan csúnya, mint mondjam, például a gyilkos galóca típusú mérgezések, amit egyébként nem csak a gyilkos galóca csinál, hanem több más gomba is, hogy felszívódás után jönnek a tünetek, tehát már nem, tényleg már csak intenzív osztályra kerülve tudnak rajtunk segíteni, tehát ez nagyon nem játék. Úgyhogy mondom, még egyszer mondom, gombaszakellenőr, de nem, nyilván nem akarok senkit elijeszteni, mert hát egy hatalmas kaland egyébként, meg egy borzasztó jó hobbi. Úgyhogy én, amit ilyenkor nagyon szoktam, és annak most van pont az idénye, az a gévagomba, a sárga gévagomba. Mert hogy iszonyú érdekes dolog, áttereken tessék keresni, és sport, mert általában föl is kell érte mászni, jó magasra, de úgy néz ki, mint a purhab. Tehát, mint hogyha egy purhabban befújták volna a fatörzsét, ilyen jó nagy telepeket is tud alkotni, narancssárga, meg őszi barack színű, gyönyörűséges, és úgy néz ki, mint egy tapló, tehát, hogy ilyen emeletekben nő, és amíg nagyon puha, addig finom. Egyébként nagyon megkeményedik. Csirkegombának is hívják, itthon is bizonyos területeken, meg az angol fordítása kifejezetten az, hogy az erdő csirkéje. És tényleg egy ilyen nagyon érdekes állagú, a csirke húsra emlékeztető ízű gomba, és baromi nehéz bármivel is összekeverni, mert nem más mérgező purhab nem nő az erdőben.
0: Akkor ami a legfontosabb, hogyha az erdőben jártunk így a pünkösdi hosszú hétvégén, és szedtünk növényeket, meg gombákat, akkor a gombákat mindenféleképpen vigyük el a legközelebbi piachoz, ahol a gomba szakellenőr fogja nekünk megnézni és bebiztosítani, hogy semmiféleképpen nem mérgező.
1: Így van, mondom, a növényekkel pedig mindenképpen határozzuk meg őket, hogy biztosak legyünk benne, hogy az lesz, de azért szerencsére mostanában nagyon sok olyan növény virágzik, fűszerek például, zsája, kakukkfű, ilyenek, amiket egyébként is a konyhából is ismerünk, tehát, hogy itt csak nem a rét közepén szoktunk találkozni, és akkor az milyen meglep, hogy né, már ott tesz tényleg kakukkfű, tényleg pizza illat van, amikor kiszállok a rét közepén, tehát ezeket nyugodtan 100%-os biztonsággal be tudjuk azonosítani, és virágokat tudunk enni egész hétvégén.
0: De hogy milyen virágokat együnk, és hogy mit készítsünk, vagy mit vigyünk magunkkal a kirándulásra, erről holnap fogunk beszélgetni, ugyanis holnap is a vendégem leszel. Köszönöm, hogy ma itt jártál nálam.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Megyeri Sára volt ma a vendégem a Befordultam a konyhára című magazinban. Hey!

0: Egyetlen szó, ezt hallottad most a Kaukázustól, itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha most én is egyetlen szót mondhatnék csak neked, akkor azt mondanám, hogy köszönöm. És ha kifejthetném, akkor azt mondanám, hogy köszönöm, hogy itt voltál velem a mai napon is, és együtt ünnepelhettük a Pünköst vasárnapot. Holnap is várlak nagyon sok szeretettel Pünköst hétfőn is. Sok-sok érdekes témával, érdekes vendéggel készülök neked, és természetesen folytatjuk a hagyományokat is a Pünköst hétfővel kapcsolatban. Tarts velem holnap is, most pedig maradj itt a Petőfin. Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, délután pedig Megyesi Gábor vár téged. Legyen szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Magyar Menyegző Film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
4: Úgy táncol, mint én.
6: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos időre számíthatunk. Délután is 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M7-es határ felé vezető oldalán. Sokan indultak meg a Balaton irányába. Ezért Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Két autó karambolozott a 8-as főúton Herend közelében. A 67-es kilométernél a Városlőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A népsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egyharmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter megerősítette, a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén. A nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A Fidesz frakcióvezetője szerint a tegnapi miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Hozzátette, amiről viszont nem tudunk semmit, hogy miért nem vezeti be a kormány a 480 forintos benzinárat, vagy igaz-e, hogy Brüsszel a migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK. A két napos akcióban 73 esetben intézkedtek a járőrök. Többen lejárt műszakival vagy kézben tartott mobiltelefonnal vezettek. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett. Egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Sok napsütés lesz ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-26 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Vasárnap délben már is érkeznek a hét legtöbbet kért, legtöbbet dúdolt és legtöbbet játszott dalai a Petőfi Rádióban. Kezdődik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, következik a mai etap, ez már a top 28. Elsőként Paulinával, itt az aznap éjjel.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Következik a 2026-ban újraindult Diázment a projekt második dala, az Idegen, amely szorosan kapcsolódik az első Méreg című számukhoz. Tovább viszi azt az érzelmi ívet, amely a belső vívódásról szól, az önazonosságról, valamint a felismerés fájdalmas pillanatairól. Az érzés, amikor rájössz, hogy te magad megváltoztál, és az új éned egy olyas valaki lett, akit annyira nem szeretsz. Ez a szám arról az állapotról mesél, amikor valaki mellett észrevétlenül elkezdünk megváltozni, és ez a folyamat nagyon sokáig láthatatlan marad, mert a személyiségünk lassan kopik, a határok elmosódnak, viszont végül megvan a felismerés, hogy már nem azok vagyunk, akik régen voltunk. És itt jön a dal, ami arról szól, hogy elindul bennünk a vágy, hogy visszataláljunk önmagunkhoz. Diázment a Idegen, ezt hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Mutatom a helyezését.
0: Petőfi 56. A 24.

veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Közöttük pedig a Valmar és az Átutazó. Valkusz Milán, aki mostanában teljesen új zenei terepen bontogatja a szárnyait, ugyanis a zenész egy izgalmas DJ formációban csillogtatja a tehetségét, amellyel külföldi karrier felépítésére készül. Milán, mint DJ. Wow, nagyon várjuk. Mellette persze jönnek a Valmaros nyári koncertek. Hát a két zenei projekt összeegyeztetése bizonyára nem lesz könnyű feladat, de ilyen zenéket kapunk a srácoktól. Valmar, 100 Sins, Átutazó a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
0: Petőfi 56. A 20.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: A 19. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Halott pénz, gyerekek, ez a dal dobja fel most a hétvégénket a Petőfi Rádióban. És beszéljenek helyettem a kommentek. Valaki azt írja a YouTube-on, megcsináltátok a valaha volt legjobb és legfontosabb dalotokat, gratulálok. Egy másik komment szerint, nem igazán szoktam magyar előadókat hallgatni, ez viszont annyira kiemelkedő, fülbemászó dallamú, extra jó szövegű dal, hogy első alkalom után állíthatom, nálam kedvenc lesz, 10/10 a szövegre. A klip a neten, nálunk a dal, halott pénz, gyerekek a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után a Kolibri aktuális sikerét hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Ez a Nem ismerlek. A dal finoman reflektál arra, hogy hiába próbálunk megfelelni a saját elvárásainknak, valójában mindannyian különlegesek és esendők vagyunk. Ez az esendőség pedig átszövi a kapcsolatainkat, az egymáshoz fűződő viszonyainkat, és épp ettől vagyunk emberiek. Kolibri, Nem ismerlek. Mindjárt a Petőfi Rádióban.
2: Mint én.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egy asszonynak két eladó lánya.
5: Több mint 30 éve töretlenül a pályán. A magyar folk és a könnyű zene fúziója. Akusztik legendák. Csíkzenekar. Pünköst hétfőn 22 óra 20 perckor az M2 Petőfi TV-n.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütésre számíthatunk ma is. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Lövöldözés volt a Fehérháznál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is erős a forgalom az M7-es határ felé vezető oldalán. Sokan tartanak a Balaton felé, ezért Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Két autó karambolozott a 8-as főúton Herend közelében. A 67-es kilométernél a Városlőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Traktorral ütközött egy autó a 85-ös főúton Kóny közelében. A 16-os kilométernél a főutat lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A név sora mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egy harmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Visszautasítja a Fidesz a Tisza kormány állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Az ellenzéki párt a tegnapi miniszterelnöki interjúban elhangzottakra reagálva adott ki közleményt, amelyben hangsúlyozzák, a Fidesz-KDNP kormánya az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre a központi költségvetést. Aki pedig mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaz közleményében a volt kormánypárt. Tüzet nyitott egy 21 éves férfi Washingtonban a Fehérház közelében. A biztonságiak lelőtték a lövöldözőt, akinek korábban már volt összetűzése a titkosszolgálattal és mentális problémákkal küzdött. A tűzpárbajban eltaláltak egy járókelőt is, állapotáról nem közöltek részleteket. Az incidens idején Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott. Szükségállapotot hirdetett a kaliforniai kormányzó a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol csütörtök óta veszélyes anyag szivárog egy tartályból egy üzem területén. Elromlott a hűtőrendszer, ezért a vegyület hőmérséklete folyamatosan nő. A hatóságok attól tartanak, hogy a tartály megreped vagy felrobban. A veszély miatt 44 ezer ember kitelepítését rendelték el.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, és csak éjszaka gyengül majd. Délután 27-32, késő este 11-17 fokra számíthatunk. Holnap is meleg, napos idő lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy óra után következik a Top 12 Morion ezzel, Cseri Hannával és a Kis Csillaggal, a kezdésben pedig a Kolibri és a Nem ismerlek, ez szól a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén dél és kettő között összegzünk, és a hét legkedveltebb, legjátszottabb zenét rangsoroljuk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, és néhány nappal ezelőtt Lábas Viki is nálunk járt, Szani Roland műsorában a Kultúr Fitnessben. Az interjú teljes egészében visszahallgatható a SoundCloud oldalunkon. Itt egy új dal tőle, amelynek a címe Álompor. Egy olyan történet része, amely a Margaret Island utáni újrakezdést is jelöli. Az Instáján írt arról az énekesnő, hogy sokáig elképzelhetetlennek tűnt számára az az élet, az a pálya, ahol most van. A dal pedig ennek a folyamatnak a lenyomata is lehetne, hogy hogyan lesz a vágyból valóság. És szerintem ez a zene erőt adhat mindenkinek, hogy igenis, képesek vagyunk valóra váltani az álmainkat. Lábas Viki, Álompor a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: Petőfi 56. A hetedik.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat,

0: műsorvezető.
1: Hello, Szikora Tamás vagyok, és itt az Imago Mundi, akik nem akarnak semmit mondó vagy túl egyszerű popzenét csinálni. Ezt nem én mondom, hanem ők. Szeretnék, hogy az érzelemvilágban, az atmoszférában és a dinamikában is egy világba tartozzanak a dalaik. Éppen ezért most is egy abszolút felismerető Imago Mundis hangzásvilágon dolgoznak. Itt az aktuális kedvencünk a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Imago Mundi, estelente.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: A hét kedvencét pedig most az Artúr Rambó játssza a Petőfi Rádióban. Utca sarki fény. A dal, amely nehéz időszak közepette született, mégis nagyon gyorsan, szinte 15 perc alatt összeállt, és a dal arról szól, hogy valami véget ért. Valami lecsengett. Nem sztorit mesél el, hanem inkább egy állapotot. Azt a csendes, mégis súlyos pillanatot, amikor tudod, hogy már minden megtörtént. És ez visszafordíthatatlan. Artúr Rambó, utcasarki fény a Petőfi Rádióban.
0: A győztes. Ez az első.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Friss lista egy hét múlva dél és kettő között a Petőfi Rádióban. Most pedig a hosszú hétvégét, a folytatást Meggyesi Gáborral töltetett, mondhatni nyári hangulatot ígér és magyar zenéket. Szuper napot kívánok, jó pihenést, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a nyárias idő. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Lövöldözés volt a Fehérháznál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-es határ felé vezető oldalán. Sokan indultak meg a Balaton irányába, ezért Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között torlódik a forgalom szakaszosan. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Két autó karambolozott a 8-as főúton Herend közelében, a 67-es kilométernél a Városlőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Traktorral ütközött egy autó a 85-ös főúton Kúny közelében. A 16-os kilométernél lezárták a főutat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A névsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Egyharmaduk pedig nő. A Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be a biztonsági övüket. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Tüzet nyitott egy 21 éves férfi Washingtonban a Fehérház közelében. A biztonságiak lelőtték a lövöldözőt, akinek korábban volt már összetűzése a titkosszolgálattal és mentális problémákkal küzdött. A tűzpárbajban eltaláltak egy járókelőt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az incidens idején Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott. Szükségállapotot hirdetett a kaliforniai kormányzó a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol csütörtök óta veszélyes anyagszivárog egy tartályból egy üzem területén. Elromlott a hűtőrendszer, ezért a vegyület hőmérséklete folyamatosan nő. A hatóságok attól tartanak, hogy a tartály megreped vagy felrobban. A veszély miatt 44 ezer ember kitelepítését rendelték el.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a szél, a Dunántúlon meg is erősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt a vasárnap, ami lehetne akár szombat is, mert hogy még egy nap van a hosszú hétvégénkből. A következő órákat pedig töltsük együtt hazai kedvencek társaságában, és persze egy jó kis témát is hozok nem sokára. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, üdv a fedélzeten, a turbó elé hozom Király Viktort, itt a Rádió.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenét.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az időjárás tökéletes, hogy igazán szép pünkösdi hétvégét kaptunk. Ma is tele vagyunk még programokkal, ezek közül szemezgetünk majd. Ha esetleg még nincs tipped, mivel törzsd az idődet, akkor érdemes lesz figyelni. Persze sokan vannak, akik otthon lazítanak, vagy éppen most csinálnak meg ezen a hosszú hétvégén pár dolgot a háztartásban, amire az elmúlt időszakban nem volt idő. Én azt az elvet vallom, hogy ha valami elromlik, akkor jobb inkább szakemberre bízni. Persze az apróbb dolgokat nyilván igyekszem megcsinálni otthon, legyen az, nem tudom, polc, felfúrás vagy festés, de azért az ennél komolyabb műveleteket inkább átadom a szakembernek. Mindig irigykedve néztem azokat, akik gyakorlatilag mindent meg tudnak csinálni. Na ma nem róluk lesz szó. A vasárnap délutánban az önkéntes házi barkácsolókat keresünk, akik finoman fogalmazva nem a legügyesebbek. Jöhetnek az önvallomások, vagy éppen bemártások. SMS és Viber számunk 06303030380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni. A folytatás a Teleholdé, már is indul a Szerenádozó.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha Szegeden vagy a környékén jársz, és még nincs határozott terved a mai estére, akkor van egy nagyon jó tippem, irány a Dóm tér, mert hogy a Dóm téri kavalkád a mai napra tartogatta a legnagyobb durranásokat. A monumentális fogadalmi templom árnyékában már délután 5-től beindulnak a programok, akkor Sing Vicky, Bebe és Nagy Ádám közös koncertje alapozza meg a hangulatot, 7 órakor aztán Tóth Abigail lép színpadra, este 8-tól pedig érkezik a hétvége fénypontja, a Bagosi Brothers Company. A csapatot tehát élőben láthatod, hallhatod. Most a folytatás viszont a Magas egy underground, akikkel szintén találkozhatsz a mai napon, Bükkszéken, este 8-tól rajtol majd a koncert. Most pedig ők jönnek a Petőfire, itt a Napfény.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Bízd rám, majd én megcsinálom. Vagy mégsem. Legyen ez a délután jelmondata. Jöhetnek a házi barkácsos sztori. Gabi írta, hogy nálunk a redőny romlott el, a férjemnek kiált megszerelni, de úgy, hogy közben a másik működő redőnyről próbált lesni. A történet vége, hogy mindkettőt elrontotta. Ez aranyos egyébként, köszi Gabi. Nóritól jött, hogy a WC tartály csere nálunk hónapokig tartott, akkor sem sikerült jól, úgyhogy végül én hívtam szerelőt. Hát erős a kezdés, és ez még tényleg csak az első kör. Jöhetnek az üzenetek, tapasztalatok házi barkácsolással kapcsolatban, ami nem feltétlenül úgy sült el, ahogy szerettük volna. SMS és Viber számunk 0630303380, de a Facebookon és Instán is üzenhetsz. Lórit és Sosehold hozom a folytatásra, ez már is a Járatlan. Itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bízd rá, majd én megcsinálom. Vagy mégsem. Jöhetnek a félre sikerült házi barkácsos sztorik SMS-ben, vagy Viberen 06303030380, de a Petőfit Instán és Facebookon is megtalálod. Ott szintén várom az üzeneteket, hozzászólásokat. Szép délutánt a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és miközben témázunk, azért jó kis hazai zenéket is hallgatunk. Ráadásul pünkösdi program tippeket, ötleteket is hozok még. Gyere velem! Ami pedig a zenei felhozatalt illeti, a friss hírek után azonnal jön a Hanyat, itt lesz az Odette és a Go-Girls.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban. Itthon.
2: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
3: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
4: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
2: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
5: Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a nyárias idő. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A legszebb nevű településeket díjazták a Szentendre és Kanzemben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán. Sokan indultak meg a Balaton irányába, ezért Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Két autó karambolozott a 8-as főúton Herend közelében. A 67-es kilométernél a Városlőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Összesen 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A névsor a mai magyar közönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egyharmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A legszebb nevű települések polgármesterei vehettek át oklevelet a Szentendre is Kanzemben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet, csak nem 350 ezret, Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatják be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haikó olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az e-nyelv.hu oldalon olvasható. Tüzet nyitott egy 21 éves férfi Washingtonban a Fehérház közelében. A biztonságiak lelőtték a lövöldözőt, akinek korábban volt már összetűzése a titkos szolgálattal és mentális problémákkal is küzdött. A tűzpárbajban eltaláltak egy járókelőt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az incidens idején Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Katona László. Kálnoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves ötszörös világbajnok korábbi öttusázó sportvezetőként az UTE ügyvezető elnök helyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként is dolgozott. A médiában töltött évei során pedig többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője és a 24.hu főmunkatársa is volt. Marozsán Fábián háromjátszmában kikapott a szerb Miomir Kecsmanovicstól, a francia nyílt teniszbajnokság a Roland Garros főtáblájának első fordulójában így kiesett. További négy magyar szerepel Párizsban, a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma. A magyar válogatott 2-0-ra kikapott a kazak csapattól a tiranai Szokka Európa bajnokság délelőtti elődöntőjében. A mieink a ma 18 óra 30 perckor kezdődő bronzmeccsen a szerbekkel játszanak majd. Köszönöm a figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik, csak éjszaka gyengül majd. Délután 27 és 32, késő este 11-17 fokra számíthatunk. Holnap is meleg, napos idő várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Bízd rá, majd én megcsinálom. Házi barkácsok otthon, melyek nem a legjobban sültek el. Erről beszélgetünk ma délután itt a Petőfén. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, emellett hozok pünkösdi programokat, és rengeteg jó zenét is hallgathatunk. Az Odett és a Go Girls-i a kezdés, itt a Hanyat.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lábas Viki új dalával megyünk tovább az álomporral, ami egy teljesen új, izgalmas korszak kezdete nála. Viki korábban mesélt arról, hogy a saját történetét most szeretné mélyebb, személyesebb, akár kényelmetlenebb pontokról folytatni. Ez a felvétel pedig pontosan ezt az irányt mutatja meg. A dalban felsejlenek a balatoni gyerekkor emlékei, a csendes nyári esték, a vágyakozás, és az az ártatlan pillanat, amikor még csak elképzelte, hogy milyen is lesz majd a felnőtt élet. Viki most ebből a felnőtt jelenből tekint vissza mindarra, ami azóta történt vele. Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor Sunny Roland nemrég alaposan kikérdezte Vikit a Kultúr Fitnessben a Petőfi SoundCloud oldalán, például bármikor be tudott pótolni a beszélgetést. Most pedig jöjjön Lábas Viki és az emlegetett álompor itt a Petőfi.

kertben, még hallom a hangod, úgy hajszolom érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

Hollywoodú csillagosa után jövök a hozzászólásokkal itt a Petőfin, ahol minden magyar házi barkács, erről beszélgetünk. A nem túl jól sikerült otthoni ügyködéseink. A feleségem mondta, hogy ő majd megvarja az elszakadt nadrágomat. Gyanús volt, hogy előtte soha nem láttam varni. Persze, hogy új nadrágot kellett venni. Balázs írta ezt Viberen. Az milyen varrás lehetett, hogy új nadrág kellett. Na mindegy, köszi. Ádámtól jött még üzenet, volt egy pár lendületes évem, amikor azt hittem, mindent meg tudok csinálni, aztán rájöttem, két balkezes vagyok, már nem erősítem ezt a tábort, inkább szakít hívok. Ez a jobbik eset, amikor az ember ezt belátja. SMS és Viber számunk 0630303380, üzenhetsz ide, Instán, Facebookon, mindenhol. Képben vagyok és figyelem a postafiókunkat, postaládánkat, most pedig megyünk tovább a VR Rockstar csapatával. Ez a Lift Me Up, itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ígértem még pünkösdi programötleteket, úgyhogy irány Alcsút, azon belül is az Arborétum, ahol ma is még pörög a Válvölgyi Zsúr. Képzeld el a hatalmas évszázados fák hűsítő árnyékát, a kézműves finomságokat és a környékbeli pincészetek borait. Na ez a helyszín vár ma is. Közben persze a zenei felhozatal úgy szintén elképesztő, a nagyszínpadon ma délután koncertet ad a 4th Street, nagyjából egy órán belül érkezik Pápai Joci, este 8-tól Denis szántja fel a színpadot, a napot pedig Ruzsa Magdi koronázza meg egy felejthetetlen élő showval. Ha pedig a kis színpad felé vennéd az irányt, ott nosztalgiázhatunk a vétekkel, de fellép Radics Gigi és Dr. Béres is barátaival. Szóval csodás környezet, szuper, felhőtlen együttlét vár ránk a mai napon az Alcsúti Arborétumban. Használd ki a jó időt, és irány Alcsút doboz. Most pedig irány előre a Kolibri csapatával itt a Petőfin, ez már is a húzat.
1: Nézem, ahogy

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar bízd rám, majd én megcsinálom. Hangzott már el ez a mondat nálatok is otthon, aztán katasztrófa lett belőle. Ha igen, akkor hozd meg a sztorit velünk. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380. Félre sikerült házi barkácsok, erről beszélgetünk ma, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Folytatjuk a vasárnap délutánunkat mindjárt a No Sugarral. Itt lesz a Súlytalanul. Ne menj messzire.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is marad a nyárias idő. Megjelentek a magyar közlönyben az államtitkári kinevezések. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás tanulóit.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávján lehet közlekedni. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtó ágán már befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak. Ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtó ágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé. Kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül ott visszafordulva lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormány javaslatára. A névsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egyharmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány fedezet nélkül fogadta el az idei költségvetést, és ez szerinte a politikai mellett büntetőjogi felelősséget is felvet. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be a biztonsági öveket. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő a rendőrök. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Katona László. Kálnoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves ötszörös világbajnok korábbi öttusázó sportvezetőként az UTE ügyvezető elnök helyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként is dolgozott. A médiában töltött évei során pedig többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője és a 24.hu főmunkatársa is volt. Marozsán Fábián három játszmában kikapott a szerb Miomir Kecsmanovics-tól, a francia nyílt teniszbajnokság a Roland Garros főtáblájának első fordulójában így kiesett. További négy magyar szerepel Párizsban, a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna, Udvardi Panna és Gáfi Dalma. A magyar válogatott 2-0-ra kikapott a kazak csapattól a tiranai Szokka Európa bajnokság délelőtti elődöntőjében. A mieink a ma 18 óra 30 perckor kezdődő bronzmeccsen a szerbekkel játszanak majd. Köszönöm a figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hagyományőrző gasztrokaland, turkevém, félre sikerült házi barkácsolások és rengeteg jó hazai zene. Erre számíthatsz ebben az órában is itt a Petőfin. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. A kezdésben pedig a No Sugar csapatától hozom már is a Súlytalanult.
1: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Idén újraindult a Diazmenta projekt, és ha esetleg te is rongyosra hallgattad már a Méreg című dalukat, ami egyébként 1 millió megtekintésnél jár a legnagyobb videó megosztón, akkor van egy jó hírem, megérkezett a folytatás. Az új felvétel az Idegen címet kapta, és egy nagyon komoly belső utazásra hív. Arról a fájdalmas állapotról mesél, amikor észrevétlenül megváltozunk valaki mellett, lassan elmosódnak a határaink, és egyszer csak arra eszmélünk, hogy már nem azok vagyunk, akik régen voltunk. A srácok úgy fogalmaztak, amikor rájössz, hogy az új éned egy olyas valaki, akit nem szeretsz, aki gyakorlatilag egy idegen, na az egy igen összetett érzés. Bár a projekt most a legmélyebb, legérzelmesebb arcát mutatja meg, azt ígérik, hogy a jövőben lazább, könnyedebb trekkekkel is jelentkeznek. Na de most figyeljünk a szövegre és a dallamra. Jön Diazmenta és az Idegen a Petőfim.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar hagyományőrző gasztró kalandot ígértem Túrkevén, úgyhogy itt is vagyok a részletekkel, mert hogy javában pörög még a Kevi Juhász Fesztivál a Petőfi téren és a Ligetben. Ez a térség egyik legnagyobb durranása, ahol tökéletesen keveredik a múlt és a jelen. Napközben testközelből nézhetünk júnyíró bemutatót, kalandoztatunk a jurták világában, miközben olyan autentikus finomságokat kóstolhatunk meg, mint az igazi Kevi birkapaprikás vagy éppen a látvány slambuc, de a tradíciók mellett a buli is főszerepet kap. Délután 5 órakor Chris Rudy áll színpadra, este 8:45-től pedig a Liget Fesztiválra érkezik az ország legnagyobb kedvence, a Carson Coma. A srácok felteszik a koronát a napra. Szóval Túrkeve ma. Most pedig jön Bialex és a Slap. Ez a Priluki, itt a Petőfi.

0: Hadd menjen, itt volt a Balkán Fanatika Petőfin, ahol minden magyar, közben pedig megy a házi barkács is. A számítógép szerelésem egy számítógép árába került, azóta inkább nem nyúlok elektronikai cuccokhoz, jött ez Sanyitól. Köszönöm szépen az őszintességet, és talán mindenkinek jobb is így. Aztán a kedvesem kért meg, hogy ragasszam meg a cipőjét, nem sikerült, újat kellett vennünk. Hát egyre jobb üzeneteket kapok, ez utóbbi mondjuk sajnos aláírás nélkül érkezett. SMS, Viber számunk 06303030380, de Instán és Facebookon is hozzászólhatsz a mai félre sikerült házi barkácsos témánkhoz. Most pedig hozom neked a Quimby újdonságát, ez a Láthatatlanul.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Látom.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 16-18 fok környékén van éppen a Balaton vízhőmérséklete, mégis páran úgy döntöttek, hogy csobbannak. Jó strandolást, jó pancsikolást kívánok. Egyébként az időjárás szuper, és kifejezetten strandoláshoz passzoló hőmérsékleteket mérhetünk még mindig. Ráadásul holnap sem fogunk fázni. Jönnek a részletek a legfrissebb hírekben, aztán folytatjuk a vasárnap délutánunkat az Ári Maffiával és Fluorral, pont olyan, mint rég.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
4: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
5: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
3: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
2: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Klubrádiók, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a nyárias idő, díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás tanulóit, rendkívüli hőségszed áldozatokat Indiában.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávján lehet közlekedni. Szintén Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak. Ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé. Kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül ott visszafordulva lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Összesen 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A névsor a mai Magyar Közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egyharmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. Innovációs Olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Hőség pusztít, India déli részén több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Azt tanácsolják az időseknek, a gyerekeknek és a várandósoknak, hogy napközben csak szükség esetén menjenek ki az utcára Indiában.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Katona László. Marozsán Fábián három játszmában kikapott a szerb Miomir Kecsmanovicstól a francia nyílt teniszbajnoksága Roland Garros főtáblájának első fordulójában, így kiesett. Az orosz Hachanov könnyedén jutott a 64 közé a férfiaknál, míg a hölgyeknél az ukrán Kostyuk és a svájci Bencsics is tovább ment. Ezüstérmet szerzett a magyar férfi karcsapat a kairói világkupán. A Szilágyi Áron Szatmári András Rab Krisztián Dallos Benedek alkotta együttes a nyolcad döntőben magabiztosan nyert a törökök ellen, majd a nyolc között az egyiptomiakat győzte le. A fináléért a dél-koreaiakkal csaptak össze a magyarok, és a 45-43-as végeredmény döntőt ért. A finálét a franciák nyerték 45-37-re. A férfiaknál Léman Csongor, a nőknél pedig Szalai Fanni győzött a triatlonosok meghívásos szupersprint országos bajnokságának egyenkénti indításos futamán, amelyet a Veszprém Triatlon Fesztivál keretében rendeztek. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Ezért aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szépen lassan zárjuk a vasárnap délutánt, az utolsóra indul belőle, és így ezzel együtt a témánkat is zárjuk lassan, még az utolsó hozzászólások jöhetnek, félre sikerült házi barkácsokról beszélgetünk. Na, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdésre az Ári Maffiát és Flugort hozom neked.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kis

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyarnak észre állsz az ország legnagyobb teljesen ingyenes éjszakai sportfesztiváljára, mert a júniusban újra életre kell majd a mozgás éjszakája, és ezt a dátumot már most érdemes nagyon vastagon felírni a naptárba, vagy bepötyögni a telefonunkba. Június 12-én, este 7 órától ugyanis a kivilágított Hősök tere egy szabadtéri, gyakorlatilag mozgás központtá változik. Képzeld el, hogy a csillagos ég alatt zumbázol, latin ritmusokra táncolsz, vagy épp a Városligeti tavon szápozol és sárkányhajózol, de futhatunk az autómentes Andrássy úton, görkorizhatunk a belvárosban, vagy áttekerhetünk Budára a Margit szigeten keresztül, a pörgés után pedig egy megnyugtató jogával lazíthatunk a park fái alatt. A fesztivál nem csak a fővárosé lesz, idén közel 100 vidéki település csatlakozik a bulihoz, sőt a határokon túl Erdélyben is egyszerre mozdulhatunk meg a közösséggel. Semmi kifogás, a belépés természetesen mindenhol ingyenes, keresd meg a hozzád legközelebbi helyszínt a hivatalos oldalon, és legyél ott, tehát június 12-én a mozgás éjszakáján. A következő percekben viszont egy picit hátradőlünk, lazítunk, és élvezzük Csinszka dalát, mert ez a felsütött a napsugára, a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sok mindenhez is értek, de amit nem tudok megcsinálni, azt tényleg inkább szakemberre bízom. Janitól jött ez az üzenet, bölcs döntés. Illetve János írta, hogy polcot furtam fel, a feleségem rápakolta a könyveket és a képünket. Minden zuhant, a képkeret nem élte túl, de legalább jót nevettünk. Nincs ezzel semmi gond, János nem úgy tervezte, hogy bármi is kerül arra a polcra végül is. Amíg nem pakoltatok rá semmit, addig nem volt probléma, nem? Na hát a félre sikerült házi barkácsokról beszélgettünk ma, és így, hogy az óra elején mondtam, szépen lassan zárjuk a témánkat, hirtelen megrohamoztatok még hozzászólásokkal, úgyhogy még egy kör benne van, én úgy érzem. SMS és Viber számunk 06303030380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni. A vasárnap délután vége felé közeledve már is márccsal megyünk tovább itt a Petőfin, ez a váratlan nyár.

0: hátamon útra valónak.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Biztosan érezted már te is, hogy vannak olyan konfliktusok az életben, melyeket egyszerűen nem lehet feloldani. Nyilván nem azért, mert mondjuk hiányozna belőlünk a jó indulat vagy a szándék a beszélgetésre, hanem mert annyira másképpen látjuk a világot, a saját igazságunkat és a fájdalmat, hogy a valódi párbeszéd el sem tud kezdődni. Erről a tehetetlen feszítő állapotról szól a Bobek legújabb dala, a No Man's. A zenekar szerint ez a zene egy történet végleges lezárása, miközben zeneileg izgalmasan nyúltak vissza ahhoz a gitárzenés világhoz, amint felnőttek. A végeredmény egy gyönyörűen melankolikus, mégis makacsul kapaszkodó felvétel lett a magányról és az elengedés nehézségéről. Jöjjön a Bobek és a No Man's!

0: mint az elején.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most már tényleg csak egy körre hozom vissza a mai témánkat, mert hogy még azért jött bőven jó hozzászólás. Félre sikerült házi barkácsokról beszélgettünk, úgyhogy ezekre mindenképpen számíthatsz, ahogy jó zenékre is. A friss hírek után azonnal itt lesz a Valmár és a Magány Vagány.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a nyárias idő. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás tanulóit. Jelentős vágány felújítási munkák indulnak Pünkösd után.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávján lehet közlekedni. Szintén Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak. Ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé. Kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül ott visszafordulva lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Összesen 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A névsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Egy harmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az országos tudományos és innovációs olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 darab projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Récz-Szilas és Dombóvár között. Az egy hónapig tartó munka után mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Szerdán pedig a Szerencsés-Nyíregyháza közötti szakaszon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell készülni.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. A második mérkőzést is megnyerte az FTC a női vízilabda bajnokság döntőjében. BVSC Ferencváros 11-16, így a Fradi a 3 nyert találkozóig tartó párharcban 2-0-ra vezet. A férfi bajnokságban Vasas Szeged 14-7, az egyik fél harmadik győzelmeig tartó párharc állása 2-1 a Vasas javára. Az olasz labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában Parma Sassuolo 1-0. Marozsán Fábián 3 játszmában kikapott a szerb Miomir Kecsmanovicstól a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így kiesett. Az orosz Hacsanov könnyedén jutott a 64 közé a férfiaknál, a második helyen kiemelt német Zverev is 3 játszmában győzött, míg a hölgyeknél az ukrán Kostyuk és a svájci Bencsics is továbbment. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Sokfelé élénk lesz, a Dunántúlon megerősödik a szél. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A friss hírek után már is belevágunk a vasárnap esténkbe. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ahogy ígértem, még egy utolsó körre visszajön a mai témánk, vagyis a félre sikerült házi barkácsok. Nagyon jó kis hozzászólásokat kaptam. Na de addig is zene, itt is van a Valmár és a Magány Vagány.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bízd rá, majd én megcsinálom. Erről beszélgettünk ma délután itt a Petőfin, és jöttek is üzenetek a félre sikerült házi barkácsolásokról. Angyal írta, hogy az egyszerű munkák, mint a fúrás, csapcsere, stb. Gond nélkül mennek. Ha valami berendezés elromlik, akkor viszont szerelőt hívok. Köszönöm. Bubi is üzent. Sziasztok, az apukám akkor is nekiállt megjavítani például a mosógépet vagy a tévét, ha azokon még volt garancia. Szerencsére már leszokott róla. Azt jól tette. Aztán Alexától jött még üzenet, hogy az apósom igazi ezermester, igaz éppen, hogy működnek a dolgok, amiket megjavít, de legalább működik, még ha a szikszalaggal, madzaggal is van összekötve. Ez mondjuk nem hangzik túl bíztatóan. Aztán sziasztok, ha autóbütykölésről van szó, mindent megoldok, csak aztán drágább lesz a szerelőnél az én hülyeségeimet is kiavítania. A csúcson kell abba hagyni, én azt mondom. Nagyon szépen köszönöm az üzeneteket. Most a Honey Beast és a Pornograszt érkezik a folytatásra hozzánk. Ez a hullik a cseresznyefa virága, aztán nem sokára összegezzük a mai hozzászólásokat, üzeneteket is.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha nyitott vagy a hazai underground a legizgalmasabb formációira, akkor Szalai Anna és Dorozsmai Gergő nevét biztosan ismered. 2021-ben debütáltak a zseniális Senki nem beszél albumukkal, amiről az élet jó, szinte azonnal közönségkedvenc lett. Azóta viszont tettek egy merész fordulatot, és 2024 óta már Elé Suzi néven alkotnak. Az újabb anyagaikon elképesztő magabiztossággal mossák össze a műfai határokat, a post-punk, a New Wave és a Disco találkozik szívszorító zongorajátékkal és a sanzonok világával, a hangszerelés pedig ironikus és mély. Erről a különleges lemezről érkezik most a következő dal. Itt van az Elé Suzi és a Kise nyitom a szemem, a Petőfim.

magyar ez a Petőfi Rádió. A ma délutánunk ki elmondata az volt, hogy bízd rám, majd én megcsinálom. Hát hölgyek, urak, nem szégyen bevallani, ha valamihez nem értünk, vagy nincs olyan jó kézügyességünk, ha nem tudunk normálisan felfúrni egy polcot, vagy megszerelni a vízmelegítőt. Gyakorlással egyébként minden javítható, na de mondjuk, ha már a polc felfúrást hoztam be példaként, mert ezt egyébként írtátok is, ott nincs sok lehetőség gyakorolni, ha csak nem vállaljuk be, hogy minden rokonnál, barátnál mi fúrjuk fel a polcokat, és ugye mire a saját lakásunkig, házunkig eljutunk, addigra már profik leszünk benne. Ez viszont kockázatos, nagyon aranyos barátokra és igencsak elnéző rokonokra van szükség hozzá. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, kifejezetten jókat szórakoztunk az üzeneteken, reméljük, hogy ti is majd egyszer valamikor folytatjuk. Most viszont a vasárnap esténket folytatjuk a Cloud9 Plus csapatával és Járai Márkkal, ez a Valaki mondja el a Petőfi.

0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeres úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Jó helyen vagy, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. A következő hétvégére is vannak nagyon jó kis programok, nem sokára ezek közül hozok egyet, és emellett rengeteg jó hazai zenét is hallgathatunk a folytatásban. Itt lesz például nem sokára a Super Stereo és D-féle Bent a neved.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a nyárias idő. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás tanulóit. Halálos cápa támadás volt Ausztráliában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A 8-as főúton Ajkai és Városlőd között két személyautó ütközött össze. A 82-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Összesen 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A névsor a mai Magyar Közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egyharmaduk pedig nő. A Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át összesen 12 darab projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. Innovációs Olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fő vonalon, Réczilas és Dombóvár között. Az egy hónapig tartó munka után mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Szerdán Szerencsés-Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között pedig hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon felszámolják a korábbi lassú jeleket és út átjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagykoralzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi fején sérült meg, társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó 1 órás út után a mentők már nem tudtak rajta segíteni. Legutóbb május 16-án jelentettek halálos cápatámadást Perth városának partjai mellett Nyugat-Ausztráliában. Januárban pedig strandok tucatjait kellett bezárni Kelet-Ausztráliában, miután mindössze 2 napon belül 4 cápa támadást is jelentettek a térségben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Benn maradt a magyar férfi válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban. A magyarok tavaly fennállásuk során először maradtak benn, és most ismét megőrizték élvonalbeli tagságukat. 1 góllal 29-28-ra kikapott a Tatabánya férfi kézilabda csapata az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Az észak-macedón Ohrid otthonában jövő héten rendezik a visszavágót. A második mérkőzést is megnyerte az FTC a női vízilabda bajnokság döntőjében. BVSC Ferencváros 11-16, így a Fradi a 3 nyert találkozóig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Az amerikai Texas Egyetemen folytathatja pályafutását Jakl Vivien, a honvéd magyar válogatott úszója mellett az olimpiai bajnok Kós Hubert és Pádár Nikolett is a texasi csapat tagja. Jakl Bob Bowmannel készülhet fel, aki korábban a 23-szoros 5-karikás aranyérmes Michael Phelps, jelenleg a franciák klasszisa Leon Marchand edzője. Köszönöm a figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Már indul is egy újabb óra a vasárnap esténkből. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Ebben a körben utána járunk, mennyit segített a múlt heti eső. Jövök majd egy következő hétvégi program ötlettel, és ezek mellett rengeteg jó hazai zenét is hallgathatunk. Bent a neved, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kis

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Te is érezted már, hogy néha teljesen homályos és bizonytalan körülötted a világ, aztán hirtelen felbukkan valaki, és egy csapásra mindenki tisztul. Na, a Carson Coma és Jude Law közös dala, a szemüveg, erről szól. De felejtsük el a klasszikus csöpögős kliséket, a srácok egy egészen szürreális nézőpontból nyúltak ehhez a témához. Az alapötlet egyébként Jude Law saját élményéből, a -4 feles rövidlátásából indult, és abból a felismerésből, hogy néha szó szerint és átvitt értelemben is kell egy jó szemüveg a tisztánlátáshoz. A dal több korábbi kísérlet után végül egy laza baráti találkozón mindenféle erőlködés nélkül teljesen természetesen állt össze. Jude Law azt mondja, ha a megfelelő ember van mellettünk, akkor nem csak a világképe lesz élesebb, de mi magunk is sokkal jobban kirajzolódhatunk benne. Tisztítsuk meg a lencséket. Jön a Carson Coma Jude Law-val, ez a szemüveg, a Petőfi.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ha esetleg már most keresed a tökéletes programot a következő hétvégére, akkor van egy nagyon jó tippem, amivel egy igazi, hamisítatlan, alföldi hangulatba csöppenhetsz bele. Május 29-én és 30-án indul a Hortobágyi Falunap. Ez a két nap garantáltan tartogat élményeket, akár a családdal indulsz neki, vagy a barátokkal kapcsolódnál ki. Péntek este egy hangulatos fúvószenekari koncerttel indul az eseménysor, amit egy nosztalgikus retro mozi és egy látványos fáklyás futás követ az éjszakában. Szombaton aztán érdemes korán érkezni, mert jön az igazi hortobágyi virtus, lesz látványos csikós bemutató és motoros show is, miközben a főző versenyen a rotyogó pörköltek illata lengi majd be a környéket. A zenei felhozatalra sem lehet panasz, délután sós fecó alapozza meg a jó kedvet, este 6 órától a Cosmix robbantja fel a színpadot, a napot pedig egy hatalmas retro diszkó zárja. Ráadásul idén ez a 60. alkalom, hogy megrendezik ezt a különleges falunapot. Tehát jövő hétvége, Hortobágy, Vásártér. Folytatjuk zenei kalandozásunkat itt a Petőfi, már is Dash, Young Fly és Azaria triójával. Ez a Pannónia.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A múlt hétvégi kiadós esők után nem csak a kiszáradt kertek és a szántóföldek lélegezhettek fel, hanem a hazai vízügyi szakemberek is. Országszerte óriási munka indult meg, ugyanis azért, hogy a lehullott helyenként 20 és 60 mm közötti csapadékot ne engedjük el, hanem okosan betároljuk a nyári hónapokra. A délalföldi csatornákban és medrekben százezres nagyságrendben tartják vissza a vizet, míg észak-keleten a Bodrogból és a Hernádból a következő hetekben csaknem 15 millió köbméter friss vizet emelnek át a szomjazó holtágakba. Képzelt, hogy Gyoma Endrő térségében egyetlen nap alatt több mint 80 milliméter eső zúdult le, a Közép-Duna völgyben pedig 400 ezer köbméternyi többlet vizet sikerült csapdába ejteni, amit a hőségben ökológiai vízpótlásra használnak majd. Még a Dunán túlon is lezárták a duzzasztókat, hogy megállítsák a lefolyást. Bár a korábbi tavaszi hiányt ez még nem pótolja teljesen, azért ez a rengeteg megmentett víz hatalmas kincs a természetnek és a mezőgazdaságnak, úgyhogy egy picit fellélegezhetünk. És ha már kellően megnyugodtunk, akkor most jön a rém itt a kertek alatt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Én kívánok nagyon szép estét a folytatásban. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad az elmúlt pár órában, de holnap ugyanígy találkozhatunk, én már 14 órától itt leszek, akkor is számítok rád. A folytatásban pedig számíthatsz a Petőfire. Mindjárt indul a holnap után, itt lesz majd a Kultúrfitness is, a Szani Rolanddal, illetve a Tüzesen Sütle Fekete Lacival. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a nyárias idő. Megjelentek a magyar közlönyben a hivatalos államtitkári kinevezések. Halálos cápatámadás volt Ausztráliában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 8-as főúton Ajkai és Városlőd között két személyautó ütközött össze. A 82-es kilométernél teljes útzár van érvényben. A 71-es főúton az M76-os autóúti csomópont közelében Balatonszentgyörgynél egy személyautó árokba hajtott. A 116-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A népsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egyharmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A legszebb nevű települések polgármesterei vettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voksi érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezret, Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatják be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 darab projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. Innovációs Olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg, társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egy órás utat már nem élte túl. Legutóbb május 16-án jelentettek halálos cápatámadást Perth városának partjai mellett Nyugat-Ausztráliában. Januárban pedig strandok tucatjait kellett bezárni Kelet-Ausztráliában, miután két napon belül 4 cápatámadást is jelentettek a térségben.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Története 19. bajnoki címét szerezte meg a győrnői kézilabda csapata. A mai utolsó előtti fordulóban 26-23-ra nyert az Eto a Debrecen vendégeként, így előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan. Neka FTC 22-35, a Fradi a második helyen zár a bajnokságban. Egy góllal 29-28-ra kikapott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Az észak-macedón Ohrid otthonában jövő héten rendezik a visszavágót. Benn maradt a magyar férfi válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban. A West Ham kiesett a másodosztályba, miután a labdarúgó Premier League zárókörében a Tottenham 1-0-ra nyert az Everton ellen. Liverpool Brentford 1-1, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos 20 percet játszott. Nottingham Bournemouth 1-1, a vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Csapata a 6. helyen zárt a bajnokságban, a Pool az 5. A bajnok Arsenal 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként. Köszönöm a figyelmüket.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Így aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Holnap után. Magazin műsora fenntart.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Huszics György, a Carbon Crane társalapítója és vezetője, és ma a digitális világ karbonlábnyomáról, illetve annak csökkentési lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
2: És hát ugye az internet, illetve a hozzá kapcsolódó digitális megoldás már jó néhány évtizede velünk vannak, de úgy talán igazából csak az elmúlt 10-15 évben robbant fel a szektor, és aztán ez egyre gyorsulva pörgött fel az AI megjelenésével, és a komoly erőforrást igénylő alkalmazások megjelenésével. A másik oldalról meg talán kijelenthetjük, hogy ma már mindenki ott van az interneten. Hogy látod ezt a folyamatot egyébként, illetve mit gondolsz arról, hogy milyen irányba fog haladni a jövőben?
3: Amikor előadásokat szoktam tartani, akkor szoktam feltenni a kérdést, hogy van-e valaki a teremben, aki az elmúlt egy órában nem használta valamilyen digitális eszközét arra, hogy online menjen, tehát megnézzen egy weboldalt, a social media accountját, vagy egy e-mailt, e-maileket leellenőrizze, hát nem szokott kéze magasba lenni. És akkor szoktam elmondani, hogy hát nincsenek egyedül, mert több mint 6 milliárd felhasználó van az interneten, és a webes forgalom az 20-25%-kal nő. Ami izgalmas, hogy ezt egyre inkább most már maguk a gépek kezdik vezérelni, ezt a növekedési dinamikát.
2: Ez az éves 20-25%-os
3: növekedés. Ez az éves 20-25%. Ez az elmúlt pár évre most már elmondható, a enyhén csökkent, de a vetítési alap mindig nagyobb, tehát nem csoda, hogyha valamennyit csökkent, de azt lehet még olvasni róla, hogy egyre nagyobb arányban vannak ott a gépek.
2: Tehát azt mondod, hogy 6 milliárd felhasználó van, és ehhez képest még évente 20-25%-kal növekszik az adatforgalom, holott ugye azt várhatnánk, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk következő évben már 8 milliárd felhasználó van, nyilván ez nem pont a 25%, de hogy a felhasználók száma is növekszik, de hogy valójában már nem erről beszélünk, hanem arról, hogy ezt az adatforgalom bővülést, ezt az applikációk, vagy hát az alkalmazások generálják.
3: Igen, itt valójában két folyamat hat egymásra kölcsönös. Az egyik a felhasználó szám növekedés, a másik pedig hogy a sávszélesség növekedésével az adatforgalomnak a növekedése. És ez a kettő együttesen adja ki azt a brutális volumen növekedést, amit az internet esetében tapasztalni lehet. Most már a bő 60%-a van ott a lakosságnak, sőt most már talán több is a földlakóinak a digitális térben, és ehhez képest a sávszélesség folyamatosan nő. Ja, és akkor a gépek, amiket említettem, itt is leginkább a mesterséges intelligencia kezd egyre dominánsabbá válni, még nem feltétlenül a legnagyobb hajtóerő, de azért egyre dominánsabbá kezd válni, és azt érdemes tudni, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint 2030-ra az adatközpontoknak a mesterséges intelligenciához valamilyen módon köthető energiaigénye az akkora lesz, mint Japán. Ez egy előrejelzés, tehát hogy ez nem biztos, hogy így lesz, még az is lehet, hogy több lesz, lehet, hogy kevesebb, de az is lehet, hogy több is. Ennek egy másik következménye, hogy a digitális karbonlábnyom az azért már meghaladta a globális légi közlekedésnek a karbonlábnyomát.
2: Jó, és hogy ezt említed, mert ugye a karbonlábnyomról akarunk beszélgetni, és ugye ehhez a hatalmas adatmennyiséghez elég tetemes és egyre növekvő karbonlábnyom kapcsolódik. Ez hogyan kell elképzelnünk, ez mekkora, illetve miből adódik össze?
3: Mint említettem, ez a most már a légi közlekedésnél nagyobbra mondják, ez különböző források, különböző számokat emlegetnek, a globális kibocsátásnak körülbelül 4%-át adják most azok az eszközök, amik így a digitalizációhoz vagy a technológiához sorolhatók, de hogy ez egy jól láthatóan növekvő dinamikát feltételez. És hogyha a saját használatunkra, eszközhasználatunkra gondolunk, valószínűleg ez ott is tetten érhető. Úgyhogy akkor, amikor a digitális eszközparkról beszélünk és ennek a környezeti lábnyomáról, jellemzően az energiából kell elindulni. De ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor, amikor digitális eszközöket használunk és valamilyen tartalmat fogyasztunk, legyen a streaming, legyen az egy weboldal, valamilyen applikáció, akkor ez sok kis fájlnak, sok kis alkatrésznek az összesernye. Képekről beszélünk, videókról beszélünk, kódról a háttérben, szöveges elemekről, stb. Az, hogy ezek a fent legyenek egy szerveren, átmenjenek a dróton és megérkezzenek a mi gépünkre, vagy ha nem drót, akkor nyilván akkor a wifi-n keresztül mondjuk, ahhoz mind energia kell. És ennek az energiának a karbonlábnyoma valójában az a digitális világnak a karbonlábnyoma, vagy azt tekintjük a digitális világ karbonlábnyomának, és ha már így a karbonlábnyom szóba került, nem ez az egyetlen környezeti határ.

0: és az, hogy nem úgy van, hogy van egy kéménye, vagy egy kipufogó cső, amiből füst jön elő, hanem egyszerűen ezeknek az eszközöknek a használatából eredően valahol máshol, tehát az energia előállításánál keletkezik a karbonkibocsátás, illetőleg ezeknek az eszközöknek az elkészítéséhez, vagy az életutuk végén a deponálásukhoz kapcsolódóan keletkezik szintén csak karbonkibocsátás. Ez egyik sem olyan, amit felhasználás közben jelentkezik. És ezért ez borzasztóan csalóka. Én azt szoktam mondani, hogy nekünk az egyik legnehezebb feladatunk az, hogy a láthatatlant láthatóvá tegyük. És akkor, amikor mondjuk vállalatok szembesülnek azzal, hogy mekkora kibocsátás kapcsolódik egy weboldal felületükhöz, vagy egy mobil applikációhoz, vagy az emberek azzal, hogy a social media jelenlétük, a közönségi média jelenlétük az nem csak időben milyen sok, mert ez az egyik, amivel szembesülni szoktak, mikor elkezdik kitölteni a tesztet, hogy te úristen, valójában én nem fél órát töltök a social media, mint azt gondoltam, hanem van az 3,5, is, hanem hogy ennek is van egy karbon lábnyoma, és különböző olyan rendezvényeken, amikor ezt meg szoktuk mérni az ott levő közösség esetében, hát bizony hamar megérkezünk a több száz kilókhoz, meg a tonnákhoz, és akkor ott elindul egy fejvakarás.
1: Ugye a digitalizációhoz sokáig kapcsolódott egyfajta olyan remény, hogy zöldebbé teheti a mindennapjainkat, például elhozhatja a papírmentességet, vagy ugye akár ezeken az online hívásokon, videóhívásokon keresztül megszüntetheti például pont a repülés kapcsán, hogy repkedjünk konferenciákra a világ túlsó felére, és ezzel is csökkenthetjük a kibocsátásunkat. Szerinted jelenállás szerint beváltotta-e ezeket a reményeket a digitalizáció, illetve a hozzá kapcsolódó hátrányok egyébként nem nőtték esetleg túl már ezeket az előnyöket?
0: Én azt gondolom, hogy itt egy folyamatról beszélhetünk. Tehát volt valamiféle, azt gondolom, talán csodavárás azzal kapcsolatban, hogy majd ha papírmentes lesz minden, majd hogyha átállunk digitálisra, akkor mennyivel egyszerűbb lesz az életünk, mennyivel kényelmesebb lesz az életünk, mennyivel gyorsabb lesz az életünk, és mennyivel környezetbarátabb lesz az életünk. És ezt valójában nem hiszem, hogy levizsgálta volna bárki is, hogy ez pontosan mit is jelent. És pontosan azok a környezeti hatások, amiket így megszüntetünk, azok helyébe vajon kapunk-e másikat. Tehát kicsit úgy érzem, hogy olyan, mint amikor kapsz egy gyógyszert valamilyen betegségre, de aztán kiderül, hogy annak a gyógyszernek is van egy mellékhatása, és akkor arra majd kapsz egy másik gyógyszert. De nem akarom elvenni a digitalizáció érdemeit, ez nagyon fontos, hogy nagyon komoly előrelépést sikerült hozni. Tehát azért a számok azt mutatják, hogy mondjuk az, hogy papír alapon levelezünk, azt át tudjuk tenni elektronikusra, azért ott ilyen 10-szeres, 15-szörös megtakarítás van, attól függetlenül nyilván, hogy mekkora e-mailekről beszélünk, meg hogy néz ki az a boríték és a levél, amit kivált. De hogy közben a digitálisnak is van karbonlábnyoma, és ezzel a karbonlábnyommal is kell valamit kezdeni.
1: Hát most elmegyünk egy rövid szünetre, de utána a digitális világ legújabb energiafalójáról, az AI-ról fogunk beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. Az elmúlt évek talán túlzás nélkül egyik legnagyobb durranása volt a mesterséges intelligencia megjelenése és térhódítása. Az elmúlt időszakban viszont egyre több szó esik a technológia árnyoldalairól is, amelynek komoly környezeti vetülete is van. Fordulok is vendégemhez, Huszics Györgyhöz, a Carbon Crane társalapítójához és vezetőjéhez. Szerinted mi a legnagyobb probléma ma az AI-jal?
3: Van bele néhány. Attól függ, hogy társadalmiról vagy környezetiről akarunk inkább beszélni. Ha most maradunk a környezeti problémáknál, akkor én azt gondolom, hogy létrejött egy olyan technológia, ami nagyon ígéretesnek tűnik, valóban egy csomó mindent meg tud oldani, de elképesztő környezeti lábnyoma van. Megint jól látszik az, hogy a létrehozás volt, és hogy az előnyök bevetett hit, vagy az előnyöknek a hajszolása volt az, teljesen érthető módon egy új innovációról van szó, ami az elsődleges fókuszt jelentette, és az, hogy ezt milyen áron sikerül előállítani, az egy másodlagos történet volt, és attól tartok, hogy még egy darabig marad is.
2: És akkor ezek az előnyök úgy tűnik jelenleg, hogy nem ellensúlyozzák azt a fajta terhet, akár környezeti terhet, amit vállalunk érte.
3: Ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát tudnék olyan ágazatot mondani, tehát amikor gyógyszerkutatásokról beszélünk, akkor nyilvánvalóan ellensúlyozni tudják. Amikor arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligenciát arra használjuk, hogy egyébként környezeti kérdéseket hogyan oldjunk meg helyesen, előremutatóan, akkor megint azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk, és pontosan ilyen irányba kell mozgatni ezt az eszközt. Amikor kismacskás videókat gyártunk vele, ott azt gondolom, hogy egyértelműen a környezeti hatások irányába billen el a mérleg, mert lényegesen rosszabb környezeti hatások vannak, mint amennyi előnyt ebből tudunk magunknak kovácsolni.
2: És hát jellemzően azért nem a gyógyszerkutatás jelenti, azt hiszem, az átlag felhasználónak a felhasználási területét. Egyes információk szerint, vagy hát amikkel én találkoztam, a mesterséges intelligencia válaszai jóval több energiát használnak fel, mint például egy hagyományos, akár egy Google keresés. Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy egyre gyakrabban használom én is a mindennapi keresésekre az AI-t. Itt meg is dől már ez a történet, tehát nem feltétlenül arra használjuk, amire egyébként leginkább való.
3: Azért vagyok kicsit nehéz helyzetben, mert attól függ ez is, hogy honnan nézzük. Tehát egyrészt fontos látni, hogy mint minden új területnél, itt is az adatok azért egy kicsit széttartóak. Tehát ugyanarra a dologra nem feltétlenül mondja két forrás ugyanazt az információt. Ráadásul itt egy csomószor definíciós kérdések vannak. Tehát egy-egy apró különbség egy megfogalmazásban, az jelenthet 10-szeres-20-szoros szorzót mondjuk egy számadattal kapcsolatban. És akkor itt rögtön mondok is egy példát, amit említettél, hogy a Google keresés az 0,2 és 0,5 gram közé szokták tenni. Az AI keresést meg 4 gram fölé.
2: Széndioxid, bocsánat.
3: Igen, tehát széndioxid egyenértékről beszélünk, tehát üvegházhatású gáz kibocsátásról beszélünk. Ugyanakkor olyan forrásokat is lehet látni, és ez megint csak Google, illetve az OpenAI-tól érkezik, amikor arról beszélnek, hogy egy átlagos szöveges prompt az ennél lényegesen kisebb energiaigénnyel bír, tehát itt 0,3 kilowattóráról, meg 0,4 kilowattóráról körülbelül ezekről az értékekről beszélgetünk. És akkor itt vannak ezek az érdekes definíciós kérdések, mert ez a kicsi érték, ami valóban kicsi, és ennek kisebb a karbon lábnyoma, vagy akár összemérhető már egy Google kereséssel, ez arra vonatkozik, hogy az AI a saját tudásában keres. Tehát nem megy ki az internetre. Ha csak ebből a megtanított tudásból kell gondolkodni, akkor valóban, és egy egyszerű szöveges promptról beszélünk, ez is nagyon fontos. Amint képet kell generálni, amint videót kell generálni, ezek a számok messze nem igazak. És akkor sem, hogyha a mesterséges intelligenciának ki kell menni az internetre, tehát ha még nem azt kérem tőle, hogy a megtanult tudásból dolgozzon, hanem azt kérem, hogy most nézd meg, hogy mennyi, most ajánlj nekem egy porszívót, vagy most mondd meg nekem, hogy ennek a tanulmánynak ez az adata, ez hogyan változott az elmúlt időben, és akkor még sorolhatnám. Na, ez már nem az egyszerű szöveges prompt kategóriába tartozik, és akkor itt van a kutya elásva.
2: És ugye ezek a számítási kapacitások nem csak energiát fogyasztanak, hanem talán már mondtuk is, rengeteg vízfelhasználással is járnak, mert ezeket a hatalmas adatközpontokat hűteni kell. Erre egyébként van másmilyen megoldás, mint az édes víz felhasználása? Vagy...
3: Van, csak sokkal rosszabb, legalábbis amit én tudok, ugye a levegőhűtés is lehet, csak az sokkal rosszabb hatékonyságú. Jelen pillanatban, amit én olvastam, egy ilyen párologtatós eljárással tudják hűteni, a hűtőtornyok vannak, és akkor ott van egy ilyen speciális párologtató technológia, amit alkalmaznak. Ezzel lehet elérni, hogy 2 deciliter víz esik 1 kilowattórára. Ez egy mérőszám, amit ők alkalmaznak, tehát azt nézik meg, hogy 1 kilowattórára mekkora vízigény jelentkezik a hűtés folyamán, és akkor ez az egyik vége ennek a számegyenesnek, tehát ez a durván egy pohárnyi víz, ami az 1 kilowattórára esik, a másik végén ennek a számegyenesnek akár 5-7 liter víz is lehet. Csak akkor innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy hova tesszük le azt az adatközpontot.
2: És szerinted egyébként mi lehet a megoldás? Felhasználóknak kell egyébként kevésbé használniuk az AI-t arra, hogy teljesen magától értetődő dolgokat keressenek, esetleg a maguknak, a fejlesztőknek, a tech cégeknek kell olyan algoritmusokat fejleszteni, ami kisebb energia és vízfelhasználással működik, vagy esetleg minden jó abban a mederben, ahogy most van, csak más energiaforrásokat, több megújulót kell felhasználnunk, vagy mi lehet az út, mi lehet a megoldás így AI szempontból?
3: Kb. Ez a három opció van. Én tehát pont ezeket soroltam volna felén is. Ami ebből látszik, hogy a zöld energia irányába való elmozdulás, az nyilvánvalóan egy jó iránykérdés, hogy van ennyi. De itt nagyon hatalmas energiaigényekről kezdünk el beszélgetni. Nem biztos, hogy lépést tud tartani ezzel mondjuk a zöld energia előállítása, fogalmazzunk így. A másik, hogy azért kezdik érezni az AI szolgáltatók is, nevezzük most őket így, hogy hát üzletileg is működniük kéne ezeknek a modelleknek, és az az energia az nem csak elő kell állítani, az pénzbe is kerül. Tehát ők maguk is kezdik keresni azokat a lehetőségeket, ahogy ezek optimalizálhatók. És a harmadik a felhasználói oldal. És akkor itt van egy érdekes dolog, hogy amire így felhívnám a figyelmet, hogy persze mindenki ismeri a ChatGPT-t, meg a Google-nek a Gemini megoldását is, meg az Anthropic-nak is, és tehát, hogy oké, de ezek az úgynevezett ilyen frontier modellek, ami azt jelenti, hogy ezek a igazán nagy, tehát úttörő modellek, az előjáró és nagyon robosztus megoldások. De nem mindenre kell egy ekkora robosztus megoldás. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha Einstein elíratnád meg a matek házidat, vagy kérnéd tőle egy receptet, mondjuk, hogy a fejfájásodat hogyan múlasd el. Tehát ehhez nem feltétlenül kell egy olyan kaliber, olyan tudású modell, amit ilyen költséges üzemeltetni. Vannak lényegesen kisebb modellek. Azt érdemes látni, hogy 1 billió fölött van az a paraméterszám, ami egy ilyen nagy modellbe benne van, de már 7-8 milliárd paraméter, ami akár egy laptopon el tud futni, abból már tök jó célszerszámot lehet csinálni. Tehát ha te tudod, hogy mit szeretnél, és arra fel tudod tanítani azt a modellt, pedig jó eséllyel fel tudod tanítani, akkor neked egy lényegesen kisebb modell is elég. Az energiaigény az a töredéke, egyébként még időben is gyorsabb lehet, és amúgy akár ott van a gépeden. De nyilván ez egy más biztonsági konstrukciót is jelent.
2: Most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert utána megnézzünk egy olyan eszközt, ami képes arra, hogy csökkentse a digitális világ karbonlábnyomát.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Huszics György, a Carbon Crane társalapítója, és a digitális világ karbon lábnyomáról beszélgetünk. Eddig megnéztük a kibocsátások legfőbb okozóit, most viszont megnézzünk egy eszközt, amely segíthet csökkenteni ezt a bizonyos lábnyomot. Ezt az eszközt pedig a Carbon Crane, azaz ti fejlesztitek. Mit kell erről tudni?
3: Itt az volt a célunk, hogy első lépésben megmérjük egy weboldalnak a karbon lábnyomát, ez a használatból adódó karbon lábnyom. Ez nagyon fontos, tehát amikor egy felhasználó szeretne egy webes felületnek a tartalmat megismerni, beírom az URL-t, és akkor lejön a tartalom. Ez a következőképpen néz ki. Ilyenkor az én gépemről elmegy egy úgynevezett request, egy igény szerver felé, ez keresztül megy a dróton, és eléri a szervert. A szerverről pedig az a tartalom, amit mondjuk ezt a fő oldalt jelenti, az szép lassan átjön, gyorsan átjön a dróton, és megérkezik a felhasználó gépére. Na, ennek van egy energiaigénye, ez a szerverről elindul, átmegy a dróton, és megérkezik a gépemre, telefonomra, laptopomra, bármire, és ennek az energiaigénynek van egy úgynevezett előállítási karbonlábnyoma, ami attól is függ például, hogy az adott területen, mondjuk egy országban, hogy néz ki az energia. Magyarországon ez mondjuk olyan 130 és 330 gram körül jut 1 kilowattórára, ezt nevezik karbonintenzitásnak, tehát 1 kilowattóra energia előállításának ekkora üvegházhatású gáz kibocsátása, és akkor ez egy oldalnak a megtekintése még csak, egy oldalnak egyszer történő megtekintése. Ez általában olyan fél és egy gram között szokott lenni. Tehát az az energiaigény, ami ahhoz kell, hogy ez lejön a szerverről, megjelenne a gépemen, ez általában viszonylag kicsi szokott lenni. Amikor ez 2 gram, illetve 1 gram fölé megy, akkor mi már azt mondjuk, hogy ezzel kéne foglalkozni, hát e fölött meg 2-3 gram az már kifejezetten nálunk a pirosban játszik. Kérdés az, hogy ez hányszor történik meg, mert abból jön majd az igazi kibocsátási adat ki. Ehhez meg csak, hogy ez megfoghatóbb legyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy nagyobb hírportál esetében ott ezek ilyen 30-40 millió ilyen lekérés van, tehát ezt oldalletöltésnek hívják, per hónap. És akkor itt éves szinten hirtelen több száz tonnáról kezdünk el beszélgetni, és ennek a nagyon nem mindegy, hogy ezt a több száz tonnát, ezt lehet-e még csökkenteni. És akkor ez volt a kettes számú dolog, amit mi akartunk tudni, hogy egyrészt mekkora a karbonlábnyom, és az miből áll össze. Tehát azért, mert a képek nagyok, azért, mert a videótartalom az túl nagyra sikerült, a szöveges részek, a kód a háttérbe, illetőleg szerettük volna tudni, hogy ez hogyan lehet csökkenteni. És amikor a csökkentéshez értünk, akkor azt láttuk, hogy hát igazából a videótartalmakhoz nem nagyon kéne hozzányúlni, a tartalomszerkesztési kérdés a kódhoz nyilvánvalóan nem, ez IT-biztonsági kérdés, és akkor többé-kevésbé maradtak a képek, amint hogyha ugyanazt látja a felhasználó, de közben méretileg, és hát most file méretről beszélünk, lényegesen kisebbek, tehát 500 kilobájt helyett mondjuk 200 kilobájt, de ez nem látszik a képen, nem pixeles, ugyanazt látom, stb., akkor az oké. És akkor erre építettük mi fel azt a becslési modellezési eljárást, aminek a segítségével ma meg tudjuk mondani, hogy mekkora, miért akkora, mennyivel lehetne kisebb, és most már ott tartunk, hogy ebben a csökkentésben segíteni is tudunk.
2: Csak hogy jól értem-e. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha nekem van egy weboldalam, akkor én oda feltöltök egy képet. Az lehet mondjuk 1 megabajtos, meg lehet 5 megabajtos. Az a felhasználó, aki felmegy az én weboldalamra, hogyha én az 5 megabajtos verziót választottam, akkor az 5 megabajtosat fogja letölteni. És hogyha 100-an mennek fel, akkor 100-an fogják az 5 megabajtos képet letölteni. Míg hogyha egyébként én azt a képet csökkentem a méretét tekintve, mindezt egyébként úgy, hogy közben a minősége nem romlik, akkor itt hatalmas csökkenést tudok elérni az energiafelhasználásban.
3: Ez pontosan így van. Itt azt érdemes megint csak tudni, hogy csak hogy a folyamatot egészében lássuk, tehát hogy például, amikor te készítesz egy képet, akár a mobiltelefonoddal, vagy amikor egy vállalkozás készít egy képet a saját weboldalára, és felkér egy fotóst, akkor ott a szempont az nem az, hogy az a legjobban optimalizált legyen digitális felhasználásra, hanem az, hogy az a kép tűéles legyen, akár óriás plakátot is lehessen nyomtatni belőle. Ahhoz nagyon nagy felbontás kell. És bizony, találunk olyan képeket az internet oldalakon, amelyekből akár óriás plakátot is lehetne nyomtatni. Csak hát az nem arra való az internet. És akkor itt elkezdünk pazarolni, energiát pazarolni. Mi azt vettük észre, hogy mielőtt elkezdünk több energiát előállítani, nézzünk már rá arra, hogy vajon egyáltalán szükségünk van-e annyira, amennyit most elhasználunk. És azt látjuk, hogy a weboldalak esetében olyan 10 és 50-60% közötti csökkentési potenciált szoktunk jellemzően látni. Lemértük Magyarországon a 100 legnagyobb forgalom szempontjából auditált oldalt, tehát ezek jellemzően egyébként híroldalak voltak, és azt mértük, hogy nagy átlagban több mint 30%-os a csökkentési potenciálja ezeknek az oldalaknak, ami azt jelenti, hogy ha csak a képeket, azokat leoptimalizálnánk, akkor akár 30%-kal lehet kisebb az energiafogyasztása és a kibocsátása.
2: És hogy látod, mennyire vannak ezzel tisztában, akár ezek a legnagyobb elérésű oldalak, hogy komoly csökkentést tudnának elérni az energiafelhasználásban, hogyha ők egyébként optimalizálnák a fotóikat?
3: Amennyire én látom, ez még nem egy általánosan ismert történet. Tehát mi igyekszünk edukálni a piacot, és van is olyan szereplő, aki ebben partner volt, és ránézett saját magára, és megállapított, hogy hol és milyen lépéseket tud tenni a csökkentés érdekébe, de ez a többségre azért nem igaz. Tehát ennek a folyamatnak mondjuk úgy optimistán, hogy az elején vagyunk.
2: Aki hozzátok fordul, annak mi a legfőbb motivációja?
3: Itt megint több oldalról tudunk közelíteni, de jellemzően azért mégis a fenntarthatóság, illetve a marketing részéről szokott még érdeklődés érkezni, hogy ott van egyfajta fogékonyság. Azt kell látni, hogy a fenntarthatóság azért 2023-24 környékén az egy eléggé hangos terület volt, és a hangos terület általában a marketingtól hangos, és szerettek volna ők is minél inkább láttatni azt, hogy annál a cégnél, ahol az a bizonyos marketing osztály működik, ott igenis oda figyelnek meg. A cégeknek a társadalmi felelősségvállalásában is szépen megjelent a fenntarthatóság. Ezzel együtt kialakult egy szabályozói háttér is, amit később aztán felpuhítottak, de akkor ez még eléggé várt történet volt, és akkor ez ide irányította a figyelmet, és akkor általában ettől a két területtől érkezett hozzánk a kérés, vagy mi, amikor mentünk ki a piacra, akkor ezt a két területet tudtuk nagyon jól megszólítani. És akkor utána érkezett egy következő lépésbe az, hogy egyébként milyen pozitív hatásai vannak. Mi el tudtuk mondani a marketingnek, hogy hát nem csak az van, hogy el tudod mondani magadról, hogy te most már minél kisebb karbonlábnyommal kommunikálsz, ami szerintem fontos, de hogy emellett egyébként a gyorsabban betöltődő oldalak, mert az optimalizációnak ez az egyik eredménye, azok jobb felhasználói élményt adnak. Aztán el lehet mondani az üzletnek, hogy a jobb felhasználói élmény a gyorsabban betöltődő oldalak a különböző e-commerce statisztikák alapján jobb konverziós számokat tudnak produkálni. És aztán el tudtuk mondani azt az IT-nak, hogy egyébként az egy optimálisabb működést tudsz előállítani, hogyha kisebb adatforgalommal dolgozol, ráadásul még költséget is takaríthatsz meg az energiát. És akkor így kezd el összeállni ez egy komplett csomaggá, ami már a cégnek több területét meg tudja szólítani.
2: És hát ez egy tipikusan olyan eszköz, ami tényleg mindenki számára előnyt jelent a használata, tehát egy igazi win-win szituáció minden résztvevőnek.
3: Igyekeztünk így kialakítani egyébként, tehát pont azért több dimenzióját is megmutatjuk a karbonkibocsátást, megmutatjuk a vízfogyasztást is, és megmutatjuk az energiavonatkozásokat is. És ezért tartottuk fontosnak, hogy az is kiderüljön rögtön az eszközből, hogy mit lehet tenni a csökkentésért, és most már fejlesztettünk olyat is, amivel azzal tudunk segíteni a partnereinknek, hogy mielőtt még a publikussá tennék a weboldalt, most nézzenek rá, hogy ne történhessen meg az, hogy egy nagy plusz súlyú, vagy nagy lábnyommal rendelkező weboldal hirtelen nagy látogatottságot kap, mert a kettő azt egymást támogatva okoz aztán még nagyobb kibocsátást vagy energiafogyasztást, teljesen fölöslegesen.
2: Hát akkor most megnéztünk egy professzionális eszközt, de a szünet után próbálunk majd arra választ kapni, hogy egyszeri felhasználóként, egyszeri internetezőként hogyan tudjuk csökkenteni a digitális karbonlábnyomunkat, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági

0: Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, és Huszics Györggyel beszélgetünk a digitális világ karbonlábnyomáról. Néhány hónapja a Planet Budapest Expo-n a Carbon Crane standjánál megdöbbenéssel néztem egy diagramot, ami azt mutatta, hogy a látogatók social media aktivitása alapján mekkora kibocsátás jön létre éves szinten, illetve ha ezt repülőgép utakba számítjuk át, akkor az hány Budapest-London távot adna ki, és hát az eredmény egészen elképesztő volt, nagyon magas számokat láttam. És akkor ehhez kapcsolódóan adódik is a kérdés, hogy egy átlagos felhasználóhoz mekkora kibocsátás társul.
3: Itt megint nemzetközi számadatokra tudok hivatkozni, és akkor itt megint felhívnám a figyelmet, hogy ezek széttartóak szoktak lenni, tehát nem feltétlenül esnek egybe. A Nature Communications-nek a kutatása alapján napi 8 óra 51 percet töltünk online, tehát ők ezt mérték, és ez alapján olyan 229 kg per év a karbonlábnyoma egy embernek, ami a digitálishoz társítható. Na most nekem ez a 8 óra 51 perc az elég soknak tűnt, és akkor utána nézegettem még, hogy milyen más források vannak, és milyen adatokat lehet még fellelni. Egy másik forrás 6 óra 40 percet állapított meg, és akkor egy harmadik forrás segített ezt a kettőt kontextusba helyezni, egy holland kutatás, ahol azt mondták, hogy hát egy képernyő nem képernyő, tehát valójában nem arról van szó, hogy 8 óra 51 percet töltök folyamatosan a gép előtt, hanem az, hogy vannak ilyen párhuzamosítások, tehát hogy miközben megy a tévé, és nézem a streaminget, közben azért a valamelyik weboldalt böngészem, vagy a közösségi média applikációban nézegetem éppen meg azt, hogy kivel mi történik éppen. És így viszont már korán sem olyan hihetetlen ez a szám, de borzasztóan nagy.
2: És ugye azt mondtad, hogy 229 kg per fő per év az átlag?
3: Igen, ez ilyen világátlagot mértek, ők több országban nézték meg.
2: Hogy kontextusába helyezzük, ugye érdemes tudni, hogy az Európai Unióban átlagosan egy főre 6,7 tonna karbonkibocsátás jut jelenleg, amit azért még radikálisan és jelentősen kellene csökkenteni ahhoz, hogy ugye a másfél fokos, vagy hát most már leginkább 2 Celsius fokos célhoz közel kerüljünk, vagy hogy azon belül tudjunk maradni, és ehhez képest csak abból, hogy szörfölgetünk, egy átlagos ember 229 kg széndioxid egyenértéket termel.
3: Igen, és most megnéztem, ez kb. 1,2 Budapest-Párizs repülőútnak felel meg, tehát ebből már el tudnánk repülni Párizsba.
2: Azért az elképesztő, és még egyszer, ugye ez itt egy átlagos szám, tehát igen, simán lehet, hogy valaki ennek a 4-5-szörösét is akár megtermeli, hogyha folyamatosan nézi a streaminget.
3: És ha ez csak az internet felhasználókra van vetítve, akkor ott 6 milliárd emberről beszélünk.
2: Hát és akkor nézzük is meg azt, hogy mivel tudnánk ezt csökkenteni, hogy ne legyen ilyen hatalmas a kibocsátásunk.
3: Hát közösségi média esetében érdemes odafigyelni arra, hogy csak nézzük azt a tartalmat, vagy olyan audiovizuális, de inkább hallgatjuk. Egy amerikai kutatás alapján a podcastoknak kb. 50%-át csak hallgatják az emberek, nem nézik. És erre vannak lehetőségek a különböző csatornákon, hogy a képet vagy levegyem, vagy optimalizáljam. Ezt érdemes figyelembe venni. Például, ha a képet leveszem ilyenkor, és tényleg csak a hangot hagyom futni, akkor ez akár 90%-os csökkentést is jelenthet. A másik az automatikus lejátszás kikapcsolása. Tehát az automatikus lejátszásnak az egyik célja az volt, hogy ott tartsa minél hosszabban a képernyő előtt, akik nézik ezeket a tartalmakat. Ha ezt kikapcsoljuk, azzal akár 5-10%-ot le tudunk venni, de nyilván még annyit le tudunk pluszba venni, amennyit nem fogunk megnézni azért, mert az automatikus lejátszás ott tart minket a képernyő előtt. Én azt szoktam mondani, hogy amúgy, ha az ember észreveszi magát, hogy már nem tudná visszamondani, hogy kettővel ezelőtt mit látott a videón, akkor lehet, hogy most már érdemes tovább lépni. Mobil helyett wifi használata. Tehát ahol lehet, ott inkább a wifi-t használjuk. Itt ez nagyon wifi generáció függő, már a 6. generációban már egészen komoly mennyiségeket lehet megtakarítani, de egy olyan 5-15%-ra azért biztosan számíthatunk. Aztán kicsit nagyobb PR-je volt a sötét mód használatának, erről sokat lehetett olvasni. Ez valójában egy 5%-os csökkentést jelent, de ez is jelent csökkentést. Aztán a régi tartalmak törlése. Nem tudom, te például hogy vagy vele, de amikor én a képet mondjuk akarok posztolni a közösségi médiában, vagy a szakmai médiában, akkor azért nem egy képet készítek. És aztán kiposztolom azt, amit kiszerettem volna, a többi meg szépen ott marad a telefonomon, ha nem törlöm ki. Most én általában 7-8 képet azért ilyenkor készítek, most gondold el, az a 6-7 kép az ott marad.
2: Belefulladunk a képekbe, és amit nem törlök ki, az egyébként megy a felhőbe. Tavaly karácsonyra az volt az egyik ajándék családon belül, hogy megkapták előhívva az elmúlt évben készült legjobb képeket. Na most ez a válogatás, ez nagyjából egy hetes folyamat volt, mert hogy annyi sok száz vagy sok ezer képből kellett kiválogatni azt a néhány jól sikerült képet. És hát ugye ezek egyébként addig ott csücsültek a telefonomon, feltöltöttek a felhőbe, tehát rengeteg helyen ott voltak, és gondolom akkor most már, hogy rengeteg karbonkibocsátás is kapcsolódott ezekhez.
3: Igen, tavaly augusztusban az angol kormány intézett egy felhívást a lakossághoz, hogy hát a vízszűkösségre, az első időszak volt, a vízszűkösségre való hivatkozással kérik a lakosságot, hogy kicsit próbáljam meg takarékoskodni a vízzel. Tehát például fogmosás közben, amíg ne folyjon a víz addig, amíg fogja, mossa a fogát, vagy rövidebb ideig zuhanyozzanak, és így tovább, és töröljék azokat a képeket, amelyek csak ott csücsülnek a telefonjaikon, meg a szervereken, meg a számítógépeiken, mert a vízfogyasztás az a hűtésen, a szerverparkok hűtésen keresztül is jelentkezik. És amit én el szoktam mondani, az a tudatos tartalomfogyasztás. Tehát ez az automatikusan elinduló videók kapcsán, meg a háttér tévézés, vagy háttér streamingezés kapcsán is. Tehát próbáljunk meg egy kicsit odafigyelni arra, amúgy is rengeteg inger ér bennünket, most már tényleg több képernyőn érkeznek hozzánk a tartalmak, nem biztos, hogy ez feltétlenül jó, és ez már nem is csak energiakérdés, nem is feltétlenül csak környezeti kérdés, hanem én azt gondolom, hogy ez már akár egészségügyi, mentális egészségi kérdés is lehet.
2: Beszéltünk korábban az AI-ról. Egyszerű userként még ki lehet kerülni a használatát, vagy hogyha mindenképpen használjuk, akkor mire figyeljünk oda, hogy lehetőleg minél kisebb karbonlábnyom kapcsolódjon hozzá.
3: A használat során arra érdemes odafigyelnünk, nyilván, hogy minél kevésbé dolgoztassuk. Minél kevesebbet dolgozik, annál kevesebb energiát használni. A kibocsátás és a vízigény is annál alacsonyabb lesz. A minél kevesebbet dolgozik, hozzá az kell, hogy minél precízebb promptot adjunk. Tehát, hogy minél pontosabban értse azt a feladatot, amit el kell végeznie. A számítások alapján ezzel olyan akár 10-40%-kal lehet csökkenteni az ő működését és az energiafogyasztását. Aztán a kevesebb kontextus, tehát rövidebb leírást próbálunk adni, lehet, hogy ez némileg ellene szól a precízebb promptnak, de itt nyilván meg kell találni egy jó egyensúlyt, azzal megint olyan 20-70%-ot tudunk csökkenteni. Tehát ha nem azt mondom neki, hogy amúgy menj fel a webre, nézd meg ezt a weboldalt, vagy elkezdem neki lelistázni, vagy lemásolt szövegeket betolni neki, hanem csak kifejezetten adott részeket másolok be a prompta, ezzel mind lehet segíteni. Aztán van a kisebb modell választása. Beszéltünk arról, hogy egy ilyen nagy modell az billió, tehát a milliárd fölött ugye még egyel, még 3-0 az a billió. Billiós nagyságrendű paraméterszámokkal dolgozik, és ez kell a háttérben neki futtatni. Ja, és ehhez képest ilyen néhány milliárdos modellek, mint például a Mistral vagy a Llama, ezek ilyen 7-8 milliárd paraméteres modellek, ezek már egész jól el tudnak boldogulni, nem állítom, hogy mindennel, de megint nézzük meg, hogy milyen feladathoz kit akarunk használni. Einsteinnel akarjuk-e megoldatni a matek házinkat, vagy megnézni, hogy hol van a legközelebbi gyógyszergyár. Aztán az ismételt kérdéseknek például a kerülése, tehát hogy ne kelljen még egyszer ugyanazt a kérdést feltenni, mert ő akkor azt még egyszer ugyanúgy fel fogja dolgozni. Ja, és akkor még nem beszéltünk arra, hogy nyilván ne macskás videókat csináltassak vele,
2: de akkor mondhatjuk azt, hogy ha megtanuljuk használni és jól használni, akkor egyébként már azzal is tudjuk csökkenteni a kibocsátást, ami hozzá kapcsolódik. Nagyon szépen köszönöm Huszics Györgynek, a Carbon Crane alapítójának, hogy a vendégem volt, ugye a digitális karbon lábnyomról, illetve annak a csökkentési lehetőségeiről beszélgettünk a mai adásban. Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez volt mára a Holnap után a Greendex.hu fenntartatósági műsora. Egy hét múlva újra érkezünk, addig is sziasztok.
0: Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora. Top.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Egy asszonynak két eladó lánya.
3: Több mint 30 éve töretlenül a pályán. A magyar folk és a könnyű zene fúziója. Akusztik legendák. Csíkzenekar. Pünköst hétfőn 22 óra 20 perckor az M2 Petőfi TV-n.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a nyárias idő, megjelentek a magyar közlönyben a hivatalos államtitkári kinevezések. Folyamatosan nyitnak a strandok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 13-as főúton Nagyigmán térségében három személyautó ütközött össze. A 12-es kilométernél teljes útzár van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök a kormányfő javaslatára. A névsor a mai magyar közlönyben jelent meg. A kinevezettek közül a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, egyharmaduk pedig nő. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán hangsúlyozta, a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormánya központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány fedezet nélkül fogadta el az idei költségvetést, és ez szerinte a politikai mellett büntető jogi felelősséget is felvet. A legszebb nevű települések polgármesterei vehettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönségszavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezret, Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatják be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haikó olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb településnevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Egyre több strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Története 19. bajnoki címét szerezte meg a győrnői kézilabda csapata. A mai utolsó előtti fordulóban 26-23-ra nyert az Eto a Debrecen vendégeként, így előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan. Neka FTC 22-35, a Fradi a második helyen zár a bajnokságban. Egy góllal 29-28-ra kikapott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Az Észak-Macedón Ohrid otthonában jövő héten rendezik a visszavágót. Benn maradt a magyar férfi válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban. A West Ham kiesett a másodosztályba, miután a labdarúgó Premier League zárókörében a Tottenham 1-0-ra nyert az Everton ellen. Liverpool Brentford 1-1, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos 20 percet játszott. Nottingham Bournemouth 1-1, a vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Csapata a 6. helyen zárt a bajnokságban, a Pool az 5. A bajnok Arsenal 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvasható. olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg is

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, mert ez egy elég tág. A mentes gasztronómia világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Egyelőre ennyit mondok, aztán majd mindjárt jobban belássuk magunkat abba, hogy milyen végzettségei vannak. Még köszöntelek, Judit, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszöntelek én is téged, köszönöm szépen a meghívást, illetve a mentes közösség nevében is nagyon köszönöm a meghívást. Üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
1: Azt említettem, és akkor kezdjük ezzel, hogy cukrász vagy. Alapvetően nem vagy cukrász, de az lettél, meg sajtkészítő lettél, meg mindenféle dolgokkal foglalkoztál külföldön és belföldön, aztán egyszer csak jobban belástad magad, valami okból kifolyólag a mentes élelmiszerek, a mentes kenyerek, a mentes sajtok, stb. Sütemények világába.
2: Én saját érintettség miatt kerültem bele, mint ahogyan nagyon sokan mások is. Tehát nyilván nem így indult, hogy akkor én most recepteket fejlesztek és könyveket írok, mert a tevékenységemnek egyébként ez a fő profilja, illetve az edukációnak különböző formái, workshopok, előadások, stb. Tehát nyilván azzal kezdődött, hogy én jöttem arra rá, illetve én engem diagnosztizáltak érzékenyként. Nálam nem volt annyira pontosan behatárolható először, hogy milyen is ez az érzékenység, illetve milyen mértékű. Idővel ugye ez a diagnosztizálás, ez mindenkinek, aki ebbe belecsöppen, tudja, hogy nem egy egyszerű dolog, illetve nem is egy egyhetes, egynapos történet. Általában szenvedés és hosszas betegség és tünetek árán jutunk el ide, és aztán szépen lassan alakult úgy, hogy ez a szakmámmá vált. Más háttérből jöttem, illetve hát részben más csak, mert bölcsészként, majd kommunikációs szakemberként végeztem, ezután pedig játékterápiával foglalkoztam Angliába, illetve ebből ott kint csináltam diplomát, és én azt gondolnám, hogy mostanra ez az összes terület igazából az én életem.

0: Kezdtem kimaradni. Tehát arra a kérdésre, hogy miért jöttem vissza, ez szokott a válaszom lenni, hogy én soha nem is akartam kint maradni, magyar vagyok, és az is maradtam. Nagyon-nagyon élvezetes volt, és ugye nyilván szakmailag jutottam előre annyira, hogy mindig távolabb került ez a pont, amikor végül visszajöttünk, ez 2006-tól 2015-ig volt. Nekem például akkor lett gyermekem, én nem tudtam volna elképzelni sem azt, hogy ő ne nőjön fel az anyanyelvével, sem azt, hogy a családja ne legyen körülötte.
1: Azt említetted, hogy nyelvtanulás miatt, hogy szeretted volna megtanulni, tökéletesre fejleszteni. Can you speak English fluently without mistakes?
0: Completely. Yes, I can.
1: Tökéletes. Nagyon jó. Az ottani gasztronómiában mennyire ástad bele magad? Mert a magyar gasztronómia az kicsivel másabb, mint a fish and chips országa.
0: Nem kicsivel másabb, teljesen más szerintem. Szoktak ezzel viccelni, ugye, hogy egy angol gasztronómia nem létezik, de ez persze nem igaz. Viszont ami mindenképpen igaz rá, hogy ez egy olvasztó tégeje rengeteg kultúrának. Egyébként meg melyik nem. Gasztronómia nem. De ott különösen látványos az, hogy milyen hatása volt rá mindegyik népcsoport, amelyik oda valamilyen történelmi okból bevándorolt. Én ezt imádtam, én rám nagyon nagy hatással volt ez a gasztronómiai olvasztó tége, és én minden kis szeletkéből hoztam el magammal, ugye ott nagyon erős a különböző indiai kultúráknak a behatása, illetve ugye jamaikai például az afrikai államokból nagyon sok ételt megismertem, és én, mivel az elején különösen ugye én magam is külföldi voltam, úgy alakult nekünk a 9 év alatt, hogy nagyon sokszor találkoztunk, és inkább barátkoztunk olyanokkal, akik maguk is külföldiek voltak, bár én angol vagyok, mert én megszereztem kint az állampolgárságot.
1: Még az is lettél ráadásul.
0: Igen, úgyhogy én kettős állampolgár vagyok, illetve a gyermekeim ugye születetten azok. Én mindkettőre büszke vagyok. Szerintem ez engem nagyon erőteljesen formált.
1: 15-ben jöttetek vissza, azt mondtad. Igen. Akkor abban a bizonyos tesztben, amit ki kellett tölteni, benne volt az, hogy második Erzsébet vajon királynő-e Angliában?
0: Nekünk fel kellett esküdni a királynőre. Tényleg? Igen, tehát ott úgy volt. Igazából történelmi volt inkább a teszt, tehát nem kérdőjelezték meg az embernek a nézeteit, meg a hitét ilyen szempontból, de amikor állampolgársági esküt tettünk, a királynőre fel kellett esküdni, és egyébként volt a gasztronómiai kérdés is az én tesztemben.
1: Miről? Shepherd's pie?
0: Igazából arról, hogy mi befolyásolt a mai gasztronómiai képét, és akkor ugye kértek történelmi példákat, amit az előbb ugye említettem. Érdekesen alakult, mert a kárinak például az a formája, amit az angolok káriként ismernek és esznek, a Indiában nem létezik abban a formában. De vannak egyéb ilyen ételek is, amit az angolok úgy átalakítottak a saját ízlésvilágukra, hogy igazából egy külön gasztronómiai fogás lett belőle.
1: Londonban voltatok egyébként?
0: Londontól körülbelül egy órára, a Temze torkolatában úgy hívják, hogy Southend-on-Sea, egy nagyon szép tengeri parti város.
1: És akkor a visszajövetel az azért volt, mert hogy akkor köszönöm, megkaptam az állampolgárságot, megtanultam a nyelvet, megszülettek a gyerkőcök, gyerünk vissza, hogy akkor ők otthon nőjenek fel a saját környezetükben, és te meg visszacsöppenj a saját kis világodba.
0: Ezt nagyjából jól összefoglaltad, de volt akkoriban egy egészen konkrét oka, aminek egyébként van is köze az allergiához. Ugye amikor az én édesapám volt fiatal, akkor még ezeket a dolgokat nem ismerték, szerintem még most is egyébként gyerekcipőben
1: 70-es, 80-as években nem is ismertek.
0: Még amikor én voltam gyerek, sem.
1: Igen.
0: Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert pontosan abban az időszakban volt néhány olyan év, amikor a gyerekeket születés után mindjárt tesztelték vérből. És nekem például volt olyan évfolyamtársam az iskolában, akiről akkor ott kiderült, és az egész életét, tehát én 78-as születés vagyok, és egész életét ő lisztérzékenyként élte. De ugye, amikor az édesapám fiatal volt, én egyébként meg vagyok győződve, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, ez az allergiák kérdése, és hogy miért alakult a társadalom most ilyen szinten érzékenyi allergiása, és ez a szám, ahogy mi beszélünk, óráról óráról és napról napra nő. Ez egy komplex dolog, tehát termelés, ugye növényvédőszerek, és minden olyan technika, amivel ételt készítenek, meg amilyenné vált ugye a diétánk, az erre szerintem hatással volt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit cukrász. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy
3: nagyon szépen köszönöm.
2: Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy cukrász vagy, állítólag ez egy ilyen, hát nem tudom, sugallat vagy jel volt, hogy egyszer kaptál egy olyan osztályt, akik egyébként cukrászok voltak, és te magyart tanítottál nekik.
3: Én magyart és kommunikációt, ugye említettem, hogy bölcsészként végeztem, és tanárként dolgoztam egy nagykanizsai középiskolában, és ott voltam egy olyan osztályfőnöke, akik cukrász tanulók voltak, és mivel mindig ott lógtam a tankonyába, az üres óráimban, mondta a kolléganőm, hogy most indul egy felnőtt képzés, nem szeretnél csatlakozni. Tehát felnőtt képzésben tanárként a saját iskolában lettem cukrász, de azt, hogy onnan indult, én ezt kifejezetten nem mondanám. Tehát én egy olyan családban nőttem fel, ahol minden asszony, konyha nagyasszonya volt, ilyen mátriárkának mondanám őket, mindenkinek meg volt a saját területe. A nagynéném, az egyik nagynéném Dödöllében volt jó, a másik nagynénémnek egy részeges nevű sütije volt, ami verhetetlen, a nagymamám
2: rumot olyan... vagy pálinkát tett bele?
3: Igazából szerintem ezt is, azt is mi volt otthon, ez így működik, de a nagyanyám pedig sváb volt, ő még német ajkú sváb volt, ők pedig olyan sós tánglit készítettek, ami utánozhatatlan, bárki bármit csinál.
2: Szóval akkor már gyerekkorodban jött, de ez ott a megalökést, és aztán cukrász lettél, a cukrászság után pedig még a sajtkészítésbe is beleástad.
3: Az később jött, mert körülbelül szinte azután, hogy én a szakmunkás vizsgámat megcsináltam cukrászatból, igazából az volt az egyik oka ennek, hogy tudtam azt, hogy a férjemmel elmegyünk Angliába, és szerettem volna egy ilyen extra lábat, és az első munkám egyébként Angliában egy cukrászati munka volt, én beugróként dolgoztam egy helyi pékségben, úgyhogy mindjárt elég nagy szeletet és rálátást kaptam abban, hogy ők milyen süteményeket, péksüteményeket készítenek.
2: Aztán egyszer csak kiderült, hogy érzékeny vagy, és akkor utána elkezdted átalakítani az életet.
3: Nálam, ahogy említettem korábban, hogy ez nagyon ritkán egy gyors folyamat, tehát általában tünet együttesek sokasága vezet egy felnőttnél arra, hogy az orvosok azt gondolják, hogy akkor érzékeny lesz. Nálam például egy pajzsmirigy betegségből visszavezetve gondolták azt, hogy akkor nézzük meg, nem vagy érzékeny valamire. Egyébként engem Angliában diagnosztizáltak, nincs nagyon különbség abban, hogy hogyan közelítik meg az egészségügyben az érzékenységet, illetve hogy hogyan diagnosztizálnak. Annyi viszont van, hogy itt Magyarországon ahhoz, hogy valakiről megállapítsák, hogy cöliákiás, ugye egyetlen útja, módja van, ami biztosan orvosilag rámondható, és ez pedig ugye egy biopszia, tehát a bélrendszerbe végzett biopszia. Angliában pedig preferálják azt, hogy először az ember egy ilyen orvosok által vezetett eliminációs diétát csináljon, ami azt jelenti, hogy kivonsz minden lehetséges allergént a diétádból, és akkor szépen lassan vezeted vissza, és ételnaplózol. Tehát én ott ezt csináltam másfél évig, és ezután csinálnak biopsziát, ha szükséges.
2: Mire vagy allergiás?
3: Hát nálam a fő az a glutén és a tejfehérje, és ez nem laktózérzékenység, hanem ez tejfehérje allergia.
2: Azt jelenti, hogy minden egyes teljes élelmiszert ki kell zárnod, mert hogyha eszel belőle, akkor utána egy napig rosszul vagy.
3: Így van. Hát, vagy tovább. Én az a ritka eset vagyok, aki már háromszor életében anafilaxiával reagált tejfehérjére, illetve szójára, mert ez az utolsó, de szója az nagyon érdekes, itt jön be az, hogy valaki lehet úgymond keresztallergiás, tehát lehetnek olyan tünetek, ami hasonló fehérje felépítésnél, például a tejnél ilyen a zöld borsó, tehát hasonló fehérje felépítéssel ugyanúgy reagál valaki rá, például a kislányom tejfehérje allergiás, ő reagál a borsófehérjére, tehát ő még olyan mentes élmiszereket sem ehet, amiben borsófehérje van.
2: Amikor ez kiderült, akkor utána elkezdte tudományosan beleásni magad, hogy akkor milyen ételeket kellene készítenem, mert hogy akkor nyilván azok a bizonyos helyek, ahová esetleg korábban jártatok, nem tudom, palacsintát enni, túrós palacsintát, az egyből kiesett.
3: Így van. Én a beleásást inkább egyébként könyvekben és interneten végeztem, mert ugye, amint elmondtam, én olyan családból jövök, ahol az volt a szokás, hogy otthon főzünk, tehát annyira nem is gyakran szoktam sem én, sem a családom valahol enni, de most már én abszolút bizalmatlan vagyok, tehát én nagyon ritkán eszem meg valahol valamit, ahol nem tudom pontosan, vagy valaki már nem próbált, aki...
2: Mindent át kellett alakítani, ami azt jelenti, hogy nem elég az, hogyha bemész egy boltba, akkor utána azokat a bizonyos tejtermékeket, vagy tejtermékes pultot, ami van, azt felejtsd el, ne nézd rá, sőt, még hát a laktózmenteseket is felejtsd el, hanem a kenyereket is meg kellett nézni. Hogy akkor azt is felejtsük el, és akkor itt jött az, hogy akkor én majd sütök magamnak mentes kenyeret?
3: Ugye én kenyeret például kovásszal akkor is sütöttem már otthon, nyilván nem menteset, és akkor el kellett tenni egy évnek, így a felocsúdás után, hogy azt mondjam, hogy akkor, mert először csak elhagytam mindenféle kenyeret, megkóstoltam az ilyen bolti lisztkeverékes kenyereket, ez még Angliában volt, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én teljesen boldogan elélek kenyér nélkül, és akkor ugye ezután jött az, hogy kell erre legyen megoldás, kell, hogy legyen olyan kenyér, ami hasonlít erre az igazira, és azt az élvezet értéket hozza, és így alakult szépen lassan ugye a helyettesítések, hogy egy főzeléket hogy készítek el. És akkor szépen lassan saját tapasztalattal, illetve olvasmányokból jöttem rá arra, hogy mit, mivel lehet helyettesíteni, és akkor ezután jött az, már akkor megszületett a gyermek Angliába, hogy kellene valami olyat találnom, őróla is kiderült, hogy tejfehérje érzékeny, a glutén érzékenysége később derült ki, és akkor itt gondoltam azt, hogy erről mást is tanítani kéne.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit. Cukrász, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit, cukrász és sajtkészítő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Judit.
2: Köszönöm szépen.
1: Számtalan könyvszerzője, nagymamáink mentes kenyere.
2: Nagyszüleink mentes kenyere.
1: Nagyszüleink mentes kenyere. Mi az öt könyv? Akkor gyorsan tegyük már tisztába.
2: Legelőször egy nem mentes könyvvel kezdtem ide haza. Én már Angliában is írtam, de ott óvodapedagógiai szakkönyveket. Itthon egy cupcake-es könyvvel kezdtem, és akkor itt jön, amit ugye mondtál, hogy hatott rám az angliai tartózkodásom, én ezt egy kis külön csodának tartottam, és a nagyon sok magyar süteményt alkottam meg ilyen kis cupcake formában, ez az első könyv, és akkor ezután kiadót váltottam, és akkor kezdtem el ezeket a mentes könyveket, illetve a fermentációval foglalkozni. Mikor az első könyvem megjelent, ez gluténmentes pékség címmel, illetve hát akkor az első mentes könyvem, gluténmentes pékség címmel, akkoriban kezdtem el dolgozni a csak a mentes mozgalommal, amit Herceg Andrea személyes meghívására tettem, és itt csöppentem bele abba a világba, ahol elkezdtünk oktatni, és megmutatni embereknek, hogy hogy is néz ki ez.
1: Még mielőtt az oktatásra, meg a kis csoportodra, hogyha fogalmazhatok, így rámegyünk azelőtt, kenyereket is készítettél már korábban, és aztán, amikor kiderült az érzékenységed, akkor jött a mentes kovásszal készülő kenyér. Most a kovász az alapvetően liszt meg víz. A liszt meg azért az elég sok glutén tartalmaz.
2: Hát attól függ, hogy melyik liszt, mert ugye nyilván rengeteg olyan nagyon jó ízű és nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező gabonánk van, ami alapvetően gluténmentes. Tehát itt például említem a kukoricát, a rizst, a hajdinát, a cirkot, csak hogy a fő kedvenceiket említsem, illetve a köles.
1: Még ez azt nagyon... jelenti, hogy csak a B55-öt kell elfelejteni?
2: Hát igen, nagyjából igen. Tehát a búzalisztet, ugye attól függ, hogy például az én édesapám, tehát őtőle hoztam ezt az érzékenységet, de ő nem cöliákiás volt, neki gliadin érzékenysége volt. Ez a gliadin, ez az egyik összetevő, az egyik fehérje. Abból a két fehérjéből, ami vízhatására összekapcsolódva a glutént alkotja, ezt a gluténhálót. Tehát például ő fogyaszthatott tönkölyt, mert ebben nincsen gliadin meg rozsot.
1: Azt, hogy hogyan működik a BL55 és a víz összekeverve, azt tudjuk, hogy ki hogyan csinál kovászt, ebben Szabadfi Szabi az egyik legnagyobb Magyarországon, talán fogalmazhatok így, viszont igen, például egy rizsliszt vízzel összekeverve ugyanúgy működik, ugyanazt a textúrájú, állagú, ízű kovászt adja, mint a rendes a kovász?
2: A válaszom igen és nem, mert hogy a kovász készítése az gyakorlatilag ugyanúgy működik. Nem mindegyik lisztből lehet jó kovászt készíteni. Tehát pont arra is említetted, a fehér rizs nem lesz egy ideális alapanyag erre. Viszont a barna rizs igen. A hajdina igen, az ab igen. Tehát nagyon sok olyan lisztünk van, amiből lehet kovászt készíteni. Ugyanúgy lisztes víz. Lisztet vizet erjedni hagyunk, ennyi a kovász készítése.
1: És ezt úgy csináltad, csak hogy kicsit nem a vizuális típus vagyok bele. Lássak, hogy fogtad magad, és akkor nem tudom, beszerezted a megfelelő liszteket, amiket az imént említettél, elővettél nem tudom, tégelyt, és akkor mindegyikbe beletetted a megfelelő mennyiségű lisztet és vizet, és aztán utána mindegyikből sütöttél kenyeret. Ez volt a próba folyamat?
2: Nagyjából így, és ezt hozzáteszem, hogy ez nem múlt idő, ez mai napig is így zajlik, amikor receptet alkotok. Két liszt, amit előtte még nem kevertem össze, akkor csináljunk ebből a kenyeret.
1: Mixtúrát is csinálunk.
2: Igen, igen, igen. Ugye mivel itt a különböző gabonáknak a fehérje összetétele teljesen más, mint a gluténos gabonák fehérje összetétele, sokkal jobban működnek a szavaiddal élve mixtúrában, tehát hogyha több gabonát keverek össze, jobb állagú lesz a kenyér, de kölesből például, vagy barnalisből csak a monolisztből is csodálatos kenyereket lehet készíteni.
1: És innentől, hogyha megvan a kovász, az alternatív kovász, akkor ugyanúgy készül például egy akármilyen tészta, vagy egy akármilyen nem tudom, sütemény, vagy kenyér, mint ahogy rendesen a rendes kovászból, csak nem a BL55-öt használod hozzá, hanem a rizslisztet, vagy a kölesből készült lisztet, stb., de beleteheted utána a szilvát, kicsit betekered, és akkor utána megsütöd, és meg is van belőle a szilvás kovászon.
2: Nagyjából ugyanígy készül. Én azt mondanám, hogy az időbeosztása egy picit más. Tehát ugye a gluténmentes gabonáknak nagyobb a keményítő tartalma, és a kovász egyik fő mikrobiológiai összetevője a tejsav, ugye ezen él, tehát keményítők tejfölkönél keményített bontcukorrá, amit ugye az élesztő majd megemészt, és ebből gáz termel, ami megemeli a mi tésztáinkat. Ugye mivel sokkal magasabb a keményítő tartalma, sokkal gyorsabban szaporodik benne a tejsavbaktérium, hamarabb lesz ilyen ecetes savas a kovászunk, tehát az időbeosztása egy kicsit más, illetve a kenyérkészítést kérdezted még, ott annyi, hogy valamilyen módon ugye pótolni kell azt a hálót, amit a glutén alkot, ami ugye ezt a gázt, az élesztőt, a termelt gázt bent tartja a tésztában. Ezt kell kívülről pótolnunk, amit én például az én szakmámban csak természetes módon oldok meg, különböző kiegészítőkkel.
1: Receptfejlesztés folyamatosan van. Kikísérletezted az alapvető mentes kovászokat, vagy alternatív kovászokat, és még ezen a téren is jönnek az újabb gondolatok. A receptfejlesztés az csak erre vonatkozik, vagy arra is, hogy akkor most ebből a bizonyos kovászból, vagy a belőle készült tésztából most egy olyan süteményt szeretnék csinálni, amiben majd nem tudom, fekete szedret teszek, meg egy kis sütő, és így fog kinézni, és
2: ez
1: akkor
2: néz ki,
1: újakat találsz ki sütőből is.
2: Illetve olyan is van, amikor egy végtermék a cél, és akkor ahhoz készül a kovász.
1: Vissza.
2: Például, ha kalácsot készítek, akkor másfajta, egy ilyen úgynevezett édes kovászt készítek, amiben ugye van rakva egy kis cukor, egy kevés növényi tej. Tehát mindkét fele működik, véletlenekből is születnek egyébként receptek.
1: A klasszikusok nyilván megvan már az összes, úgy, mint nem tudom, a babka, a kakaós csiga.
2: Ugye például a könyve, amit hoztam neked, ez a fenséges mentes sütemények, ebben bent van az összes hagyományos, klasszikus magyar süteményünk, illetve néhány angol is, ugye, ami nekem annak idején ott kint tetszett.
1: Pály? Egy csomó pály?
2: Hát éppen nem, mert itt azért inkább sütemények, tehát édes dolgok vannak, de mondjuk a pály kategóriába tartozik, amit ők ilyen frangipan pálynak hívnak, ami például belekerült a könyvbe.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit cukrász ül velem szemben a stúdióban, számtalan, eddig 5 könyv szerzője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Judit.
2: Köszönöm szépen, én is.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, és akkor itt az ideje, hogy foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy egy csomó mindennek van már hónapja, látásnak van hónapja, januárban van a veganuár, és így májusban pedig van a mentes május. Mit tudjunk erről a bizonyos mentes májusról?
2: Ez a mentes május, ez a Csakamentes alapítójának, Herceg Andreának a kezdeményezése, és szerintem egy csodálatos dolog, mégpedig azért, mert Andrea ezzel, hogy összehozott itt jó néhány szakembert, ismert embert, mint ennek a mentes májusnak a nagykövetei, gyakorlatilag egy olyan hidat épített a felhasználók, fogyasztók, érdeklődők és a szakemberek közé, ami semmilyen más formában nem létezik és nem létezett. Ugye a Csakamentes már jó néhány éve, én például személyesen 2019-ben csatlakoztam, rendezi meg évente több alkalommal ezeket a mentes vásárokat, fesztiválokat. Ennek ugye az a célja ugyanaz, mint a mentes májusnak, tehát hogy közelebb hozzuk a fogyasztókat, az érdeklődőket, a frissen diagnosztizáltakat, olyan termékekhez, illetve trendekhez, amiről mondjuk amúgy nem hallanának, vagy nem lenne lehetőségük megkóstolni, és mindezt összefoglalandó létrehoztak Andreáék 12 pontot, amiben mi ennek a mentes májusnak a célját, illetve hitvallását összefoglaltuk, és ez nagyon fontos számunkra, hogy hogyan edukálunk, és hogyan mutatjuk meg ezt a külvilágnak, hogy ez nem feltétlenül a lemondásokról és a nehézségekről szól, hanem ez egy izgalmas életmódváltási lehetőség.
1: Te is így álltál ennek neki, vagy így próbáltál annak idején nekiállni, amikor kiderült rólad, hogy érzékeny vagy. Hogy akkor ez nem valami beszűkült táplálkozási lehetőség, hanem akkor ez egy kaland lesz, és akkor megpróbálok mindent megtenni azért, hogy ezt élménydúsan tudjam megélni.
2: Az az igazság, hogy nekem volt egy nagyon erőteljes motiváció, én amire ez kiderült, már annyira rosszul voltam, hogy amikor kiderült, és nekiálltam a diétának, és pár hét alatt látványos változás lett, engem már nem fordíthatott volna semmi vissza, mert én tudom, milyen volt előtte. El tudom képzelni, hogy olyanoknak, akiknek mondjuk nincs közvetlen tünetük, hanem egy ilyen teljesen más probléma, egy bőr probléma miatt derül ki, mondjuk, hogy cöliákiásak, számukra ezt nehezebb lehet megérteni, és megint csak azt mondom, hogy ez az egyik fő célunk, hogy edukáljunk és megmutassuk az embereknek, hogy ez milyen. Mindenképpen ez számomra egy izgalmas kihívás volt, ugye nyilván azért is, mert amúgy is szerettem, és közöm volt a gasztronómiához, de egyébként is ez nagyon érdekes, hogy sokan gondolják azt, hogy ez nehézség. Most a múlt héten a fesztiválon mi megszólaltattuk a gyerekeket, ugye közeleg a hónap végén a gyereknap, és nagyon érdekelt minket az, hogy kicsi gyerekek, akik mondjuk allergiásak, ők hogyan élik ezt meg. Egy darab negatív válasz nem jött. Tehát én konkrétan megkérdeztem a moderálás közben a gyerekeket, hogy érzitek néha szomorúnak magatokat emiatt? Nem, ők egyáltalán nem. Tehát ez csak számunkra tűnik így, illetve gondolom, hogy olyan embereknek, akik mondjuk 30 évet leéltek úgy, hogy nem tudták, hogy allergiásak, és át kell váltani egy teljesen más típusú kenyérre, mert korábban kérdezted, hogy ennek olyan lesz az állaga, a színe, nem. Tehát ezt el kell fogadni, hogy ez teljesen más gabona, hiszen egy rossz kenyér se néz úgy ki, mint egy fehér búza kenyér. Ez egy ugyanilyen dolog, hogy ez egy más gabona, más színe. Tehát el tudom fogadni azt, hogy ez valakinek nagyon nehéz, viszont ha nem akarunk betegek lenni, és úgy közelítjük ezt meg, és ez is a célja ennek a mentes májusnak, hogy mi megmutassuk azt, és rengeteg gyártó csatlakozik kedvezményekkel, különböző kóstoltatásokkal. Mi a nagykövetek igyekszünk mindenhova elmenni és elmondani az embereknek. Meglepetésszerűen mondom, hogy bevonjuk majd a gyerekeket is a kampányba. Tehát ez nagyon fontos, hogy az emberek ezt megértsék.
1: A 12 pontot, amit említettél, most ne soroljuk föl, viszont azt említetted, hogy nagykövetek. Többen vagytok nagykövetek. Jó, magad is ott vagy nyilván, hiszen te alapvetően ennek mondjuk úgy, hogy a zászlós hajóján ott ülsz a kapitányi, vagy a kapitány női székben valamelyik helyes. Kik csatlakoztak még egyébként nagykövetként hozzá?
2: Akiket ismerhettek, és hirdetői ennek Garami Gábor, aki nagyon régóta
1: például.
2: Igen, nagyon régóta vegán, és nagyon régóta hirdeti ennek az életmódnak a fontosságát, Pál Tamás, illetve még említeném Szinetár Dórit, illetve ugyancsak Mentes nagykövet, és ezt azért érdekes megemlíteni, mert itt mindenki csak az étkezésre gondol, de ez nem csak erről szól. Tehát itt gondolunk mi az adalékmentes takarításra például, ahol Trendrakó Marci is az egyik nagykövet.
1: Vagyis a mentes május nem csak arról szól, hogy lisztérzékeny, vagy gluténérzékeny, vagy tejfehérje érzékeny vagy, hanem hogy ha valaki másképp táplálkozik, vagy bármilyen, nem tudom, újra gondolt életvitelt folytat, akkor az mind a mentes
2: májushoz kapcsolódik. Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez egy újra gondolt életvitel, és kifejezetten kiemelném azt, hogy ez egy olyan újra gondolt életvitel, amivel mi azt célozzuk, hogy tényleg jobbá tegyük a földet mindenféle szempontból. Tehát az életminőségünket, a miénket, és ezek olyan tudatos döntések mind a termelésben, mind pedig például azokban az emberekben, azokban a gyártókban, cégekben, akik ehhez a mentes májushoz csatlakoztak, akiknek hasonló a felfogásuk erről.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Judit, mert sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az legyen az, hogy elkezdte nagyon régóta a recepteket fejleszteni és gyártani. Volt nagy melléfogás, vagy van olyan a mai napig, amit nem tudom, 6 éve próbálsz valahogy kikísérletezni, és nem lesz olyan, mint amilyet szeretnél?
2: Hát van egy, amit nagyon sokáig üldöztem, például az mostanra jutott el abba az elfogadható állapotba, ez a leveles tészta. Ugye képzeld el, hogy egy leveles tésztának ugye mi az alappillére, ugye a jó vaj és a jó liszt, ez a kettőt, amikor nem használhatod. Hát, ha még vegán módra szeretnéd elkészíteni, akkor ez egy igazi kihívás. Tehát ez például egy olyan tészta, amivel nagyon sokat kísérleteztem, nyilván nem lesz ez a habos-babos croissant, de a teljes kiőrlésű croissant az egész közel tud jutni.
1: 5 könyved látott eddig napvilágot, most van-e születőben újabb? Vagy most köszönöm szépen, jön a nyár, és akkor Horváth Judit vagyok, én majd a horvát tengerparton, nem. Vagy nem tudom, Észak-Olaszországban eszegetem a mindenféle tinta halkarikákat.
2: Ebben nincsen szünet, tehát nekem mindig van egy következő dolog a fejemben, és itt nyár végére lesz egyébként új könyv, ami ennek az érdekessége, hogy ez nem kifejezetten a mentes világhoz tartozik, de nagyon sok mentes megoldás lesz ebben is. Chili lesz a szakácskönyvnek a fő témája, úgyhogy nincs általában olyan.
1: A jó mentes chili, a csípőségmentes chili.
2: Olyan nincs. Egyébként létezik csípőségmentes chili, de mindig van valami, amin dolgozom.
1: Szóval éppen. Akkor folyamatosan jönnek az ötletek, és zajlik a receptfejlesztés, és akkor az utolsó kérdés a végére. Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy van neked egy ilyen kis csoportod. A fermentálással foglalkoztok.
2: Igazából két tematikus csoportom van. Az egyik az a fermentált konyha. Tehát itt is ugye nagyon fontos az edukáció. Ennél az a lényeg, hogy túljussanak az emberek, akik a fermentálás iránt érdeklődnek, ami mostanra már abszolút tudjuk, hogy a mikrobiomunk alapja, és igazából egy nagy...
1: És ez most nagy trend egyébként,
2: így
1: a fermentálás.
2: Van. Azért trend, mert ugye felfejlődtünk abban, hogy tudunk belenézni a saját mikrobiomunkba, és sokkal többet tudunk róla, hogy milyen hatással vannak ezek a fermentált ételek mi bélflóránkra. Ugye ez az egyik csoport, ahol én úgy közelítem meg ezeket a fermentált alapanyagokat, hogy ne úgy tekintsenek az emberek rá, hogy csak én most savanyúságot készítek, hanem különböző ételekben különböző elemeket lehet fermentálni, illetve nagyon sok nemzetközi receptet hozok be. Most a héten például pontosan a cukemonót, azaz a japánoknak ezt a paletta tisztító savanyúságait mutatom meg.
1: Igen, mert a fermentálás alapvetően nagyon leszűkítve, nagyon leegyszerűsítve a savanyítás. Na de hát nyilván padlizsánt, vagy nem tudom, vágott vegyes savanyos káposztát, stb. Ezeket tud savanyítani az ember, nem egy nagy vasszizdász. De hogy egyébként töltött káposztát például nem lehet savanyítani.
2: Hát töltött káposztát tudsz készíteni savanyított káposztából.
1: Igen.
2: Tehát ehhez én mindig például házilag készítem a savanyúságokat, illetve a másik tematikus csoportom az pedig a mentes kovászműhely, itt pedig ugye kifejezetten a péktermékekről, illetve a kovászolásról van szó. A csoport pedig, amiben utána tudnak nézni, ugye ennek a mentes május különböző részleteinek, illetve az oldal, ez pedig ugye csak a mentesnek a csoportja.
1: Leges legutolsó kérdés a végére. Most majd hazamész a kis műhelyedben, ott hányféle, vagy hány darab, nem tudom melyik a megfelelő megfogalmazása, élő kovász van a különböző üvegcségben.
2: Igazából nekem egy alapvető kovászom van, és ebből készítek érdekes kovászokat. Csokis kovászt, vagy éppen édes kovászt, amit az előbb említettem, illetve olyan kovászokat, olyasmi keletetett kovászokat, amit éppen készíteni szeretnék belőle. A fürdőszobám az érdekes egyébként, ami egy konkrét fermentációs labor a stúdiómban. Nem fürdőszobaként üzemel, hanem savanyúság raktárként.
1: Judit, nagyon szépen köszönöm,
2: én
1: hogy
2: is köszönöm.
1: Jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: szörnyű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor. A Dunán.
5: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a nyárias idő, megjelentek a magyar közlönyben az államtitkárok névsorai. Folyamatosan nyitnak a strandok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A 13-as főúton Nagy Igmán térségében 3 személyautó ütközött össze, a 12-es kilométernél teljes útzár van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van. A kinevezett szakemberek egyharmada nő. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány fedezet nélkül fogadta el az idei költségvetést, és ez szerinte a politikai mellett büntető jogi felelősséget is felvett. A legszebb nevű települések polgármesterei vettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voksi érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezret, Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatták be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haikú olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Egyre több strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény. A déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem a nyári színház, ezt is szűkítem, egy bizonyos nyári színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház, illetve a Mézes Völgyi Nyár alapító, igazgató, főszervező, sofőr, mindenese, Fenyige Sándor, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Sziasztok, hello.
1: Ezt te nyilatkoztad valahol, hogy mindent is csinálsz egyébként.
2: Hát igen, azért mi szervezetileg kicsik vagyunk, bár tény, hogy évi 200 előadás és 120 ezer néző azért úgy megesik velünk, de hát ez mégiscsak egy magánszínház, és tény, hogy tegnap este ruhatáraztam, igaz, hogy már nem volt sok ruha, és ma például sofőrködni fogok. Igen.
1: Minden is benne van az életedben, ami a színházzal kapcsolatos, és benne volt az életedben. Nagyon szép pályát jártál be, erről már rengetegszer beszélgettünk. Maradjunk a Mézes Völgyi Nyárnál. Pár évvel ezelőtt üldögéltünk, talán egy tévében vagy egy rádióban, elég régóta ismerjük egymást, és én megkérdeztem tőled akkor, és nézett mindenki rám nagy szemekkel. Miért teszel fel ilyen kérdést, hogy mi az, hogy Mézes Völgyi Nyár? Mert hogy nem sokan tudják egyébként, hogy a Mézes Völgy az egy terület ott nálatok valahol.
2: És igen, Veresegyházon. Ez a Mézes Völgyi Nyár a Veresegy Színház nyári fesztiválja. Veresegyházon a Sződrákos patak völgye, ez a Mézes Völgy. Ez tulajdonképpen egy városrész, hogyha úgy tetszik. Tehát ezt így, hogy mondjam, közterületileg nem lehet megtalálni. De hát ez a város szívében van, a Búcsú tér, ez a hely, de ezt se lehet megtalálni. Ez valamikor a város széle volt, de hát azért Veresegyház az utóbbi hát 20-30 évben irgalmatlan nagy fejlődésen ment keresztül, most már több mint 22 ezeren laknak ott. Mi egyébként 12 éve lakunk, és csak azóta 4 ezeren költöztek be, és hát valamikor a búcsúk hol voltak települések? Hát a város szélén volt a cirkusz sátor felállítva, nem? De. És ez valamikor a város széle volt, most már a város közepe.
1: Hogy történik, hogy csináltok ott egy ilyen szabadtéri, kékég alatt, vagy nem tudom, csillagok alatt lévő színházat? Lezárjátok a területet, majd június 25-én, ha minden jól megy, kezdődik, és előtte egy hétig tart az építkezés, addig ott nem tudom, az emberek nézelődhetnek a kordon mögött, hogy akkor fú, most itt színpad épül, fú, most itt nézős sorok kerülnek beépítésre.
2: Köszönöm a következő kérdést, mert ez így történik. Szóval június 21-én egy csári koncerttel fogunk kezdeni idén, ez a 10. Mézes Völgyi Nyár egyébként, és 9-én kezdjük el az építkezést, és ennek megvan egy sora, szóval ez most már tényleg lehet mondani, hogy rutin, hát nagy baj lenne, ha nem az lenne. Szépen lassan jön a tribűn, azzal párhuzamosan jönnek a konténerek, a backstage, a színpadot építjük, és akkor utána szépen öltöztetjük föl, és megjön a gigantikus mennyiségű növény, mert hát ugye van egy ilyen csodás vintage előkertünk, és akkor fel a világítás, a nagy molinó, a kis molinó, a közepes molinó, szépen felöltöztetjük.
1: Immáron a 10. kerül megrendezésre, tehát 21-én kezdtek egy Charlie koncerttel. A későbbiekben majd beszélünk az előadásokról, mert hogy nagyon széles skálán mozognak az előadások, nagyon színes a paletta, amit összeállítottatok idénre, a 10. évadra 2026-ra. Dehogy, amikor elkezdtétek, akkor nyilván azért gondolom kicsit döcögősebben haladt még. Tehát, hogy most már pontosan tudjátok, vagy tudod, hogy akkor melyik telefonszámot kell hívni, hogyha éppen nem tudom, kókad a növény. Melyik telefonszámot kell hívni, hogyha az egyik üléssort cserélni kell. Az elején, amikor 10 évvel ezelőtt, 9 évvel ezelőtt belevágtatok, akkor nehezebben ment sokkal a szervezés?
2: Hát fel tudja, akkor még csak 8 előadás volt, most 25 van azért. Hát akkor ugye az volt a nagy dolog, hogy kitalálni ezt az egészet a semmiből, mert ugye ez előző gondolatból is ez kiderül, hogy mi mindig felépítjük júniusban és lebontjuk augusztus, szeptember elején, de kitalálni, hogy hova építjük fel, milyen szögbe a színpad és a nézőtér viszonya mi lesz egymással, mekkora az a maximális színpad, amit még ki tudunk fizetni, mekkora az a nézőtér, ami már rentábilissá tudja tenni, de még nem olyan nagy, hogy ne legyen tele, de mi az, honnan tudjuk, hogy mikor van tele? Szóval ezek irgalmatlan nagy kérdések voltak, és hát persze, hogy ki tudunk élni a pénzből. Azt hozzáteszem, hogy abban az évben, amikor mi kezdtük 2017-ben, akkor még volt TAO, kulturális TAO,

0: Kezdtük az évadot, sőt, hát akkor is és azóta is úgy van, hogy közben a Veresey Színház játszik, tehát járja az országot, most is még ezen a 25 előadáson kívül még 24 alkalommal leszünk megtalálhatók az ország egyéb területein. Na, szóval, hogy ez valahogy így járt össze, nagyon sok kérdőjellel, de hát ez szerintem te is tudod, meg mindenki tudja, aki ebben, ezen a területen mozog, hogy az, hogy felfedezni magadat, és felfedezni azt, hogy mi lehet jó a közönségnek, lemodellezd azt, és utána, hogyha találkozik, annak örülj, meg találkoztál is a közönséget. Szóval ezek az iszonyatos energiákat szabadítanak fel.
1: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy mi alapján kerülnek, milyen ízlés alapján kerülnek kiválasztásra az előadások, vagy a darabok, vagy kinek az ízlése alapján. Viszont még egy kérdés a múltra vonatkozóan. Amikor a színházat létrehoztátok, akkor állítólag az urbánus legenda, a veresegyházi urbánus legenda szerint bekopogtattál a polgármester, csinálnak színházat. Amikor a Mézesvölgyi nyár ötlete jött, akkor ugyanez történt?
0: Akkor az volt, hogy előző évben lehívtuk Szegedre, mert Új-Szegeden játszottuk a nem is tudom melyik előadás, az Egérfogót, és hogy polgármester, akkor nézze meg, hogy ez egyébként működik, nem csak odabent, hanem idekint is működik, és szünetben hát őt is mondta, Pásztor Béláról beszélünk, hogy 58 évig volt Veresegyház polgármestere, mondta Béla bácsi, hogy Sándor, akkor ezt a jövő nyáron, ezt akkor nálunk hol tudnánk megcsinálni? Csak én még azt mondtam, ugye ott van 4 tó Veresegyházan, és akkor mondtam, hogy hát én ott el tudnék képzelni egy tavi színpadot, hát de aztán utána a kajakosokkal, meg a horgászokkal nagyon nagy, tehát ott ez egy komoly érdek összeütközésbe kerültük volna, úgyhogy ott a tótól egyébként 100 méterre van, ez egyébként a termálfürdő, az öreg tó és a Sződrákos patak ölelésében található meg a Mézesvölgyi nyár helyszíne.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház alapító igazgatója, Mézesvölgyi nyár alapító főszervező igazgatója, Venyige Sándor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Vendjége Sándor, a Veresegy Színház alapító igazgatója, a Mézesvölgyi Nyár alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Alex, de jó, hogy jöttél.
3: Szia, sziasztok.
2: Beszéltünk pár mondatot a múltról az elmúlt 15 percben, vagy negyed órában, és akkor itt az ideje, hogy ráforduljunk az ideje a 2026-os évadra. Még mielőtt azonban a programokat ecsetelnénk, hogy akkor Charlie, meg Geszti Péter, meg Csengetett Milord, meg Quimby, meg minden is lesz nálatok. Azelőtt, amikor 9 évvel ezelőtt belevágtatok, akkor te tudtad, vagy gondoltad, vagy remélted, hogy akkor ebből egy ilyen 10 éves, vagy hogyha 10 év múlva beszélgetünk, 20 éves évfordulót ünneplő nyári rendezvénysorozat lesz? Vagy így tervezted?
3: Nyilván nyílt végű leasing ez. Egyébként az egész Veresegy Színház ötlete annak idején, nagyon sokan kérdezik, hogy mi volt az alapötlet, és akkor mondtam, hogy valójában az volt az alap, egy olyan puzzle, aminek nincsen, lehet, hogy már mondtam, szólj, hogyha mondtam,
2: nem, és még, nem erre fogom, nem
3: egy olyan puzzle, aminek nincsen széle. Ugye, amikor te veszel egy puzzle-t, elkezded kirakni, hol kezded?
2: A szélén.
3: A szélén kezded, mert az ugye egyenes. De ez egy olyan puzzle, aminek először meg kell találni a közepét, azt sikerült talán megtalálni, és onnantól kezdve építed kifelé, és arra vigyázol, hogy ne juss el, tehát, hogy nincsenek határok. Egyébként a színház is olyan, és szerintem minden művészeti ág olyan, hogy nem szabad, hogy magának határokat szabjon, mert bármi jöhet. Tehát, hogyha ez egy mai, a mának való művészet, mint például a színház, akkor folyamatosan reagálnia kell mindenre, és hát ez mindenre érvényes a színházon belül, hogyha egy új színházépületet építesz, és talán most azt fogja hallgatni a kedves hallgató, hogy valamit lekopogok, hogyha egy új színházépületet építesz, és erre talán van lehetőség most itt Veresegyházon a következő években, akkor például arra figyelsz, hogy legyen, minél nagyobb legyen a színpad, mert ezt tudod kicsinyíteni. Kis színpadot nem tudsz nagyobbítani. Minél több lámpád legyen, mert a lámpákból, sok lámpából nagyon szép sötét tónusokat tudsz. Minél nagyobb legyen a hangcuccod, mert abból nagyon szép csöndeket, meg halk hangzást tudsz létrehozni, mert magyarán ne határold be magad. Úgyhogy nyilván, amikor mi ezt elkezdtük, akkor az volt a gondolat, hogy na, meglátjuk. És akkor a következő évben egyébként volt, a Mézesvölgyi Nyárnak volt egy kamaraszínház, a Fabricius iskola udvarán, a Fabricius udvar, az csak egy kis 450-es nézőtér volt, és akkor két helyszínen folyt, aztán utána az előbb említettem, hogy a TAO megszűnt, akkor az is megszűnt a következő évben, úgyhogy elég ez most, így, hogy 25 előadás van, de igen, és hát azt tudni kell még esetleg rólam, vagy hát én legalábbis tudom magamról, hogy én nagyon sokat csináltam szabadtéri. Én Nyíregyházáról érkeztem Veresegyházra tulajdonképpen, és mi ott a Nyíregyházi szabadtéri színpadon nagyon sokat dolgoztunk, ott azért olyan nagy produkciókat csináltunk még a Musical Színházban, mint az Evita, Jézus Krisztus Szupersztár, vagy a Jekyll és Hyde, és igazság szerint én azt talán jobban értek, vagy jobban értettem, hogy kell egy ilyen nyári fesztivált, egy nyári szabadtéri előadást csinálni. Úgyhogy elég magabiztosan nyúltunk hozzá, aztán lett, ami lett.
2: És idén már a 10. évad kerül megrendezésre.
3: És lesz 4 millió nézőnk talán ebben az évben.
2: És pont ez lett volna a következő kérdés, ezzel fordulunk rá a programokra. Az imént a színpad nagyságáról beszéltél, meg a lámpákról, meg a varázslatról. Én most a másik oldalról, a nézőtér oldaláról közelítem. Ha minden jól megy, akkor 1900 fő a befogadó képesség.
3: 1855, de hát ő pocikazhető.
2: Igen, ha egy Charlie koncert van, aki egyébként lehet, hogy olyan területeket, vagy tereket is, vagy színházakat is megtölt, ahol mondjuk, nem tudom, 5000-en, 6000-en férnek be. Egy Geszti azért megtöltött nagyon sok arénát. 1900 vagy 1855 elég lesz?
3: Hát, ennyi van. Ennyi van. Nézd oda, ez azért 40 000 néző, ez egész nyárra lebontva, és tegnap este is volt előadás bent a színházba, és mondta az egyik néző, hogy jövünk nyáron, már 7 előadásra van jegy. Mondom, 7-re? Hát igen, de ennél sokkal többre fogunk jönni, csak azokat még nem vettük meg. Tehát, hogy azt például tudni kell, hogy így havonta, mit tudom, 2-2 előadás, ezek azért nyilván nem olcsó jegyek, általában 10 000 forint egy jegy, és havonta két-két előadásra előre vesznek, de ezt beosztják szépen, és akkor tényleg az van, hogy 5-10-15 előadáson látjuk ugyanazokat a nézőket, szóval valami elképesztő kötődés lett, hál' Istennek, mert ez volt valahol a cél, a közös, mi ugye azt gondoltuk, hogy majd mi közönséget szervezünk valamikor, és akkor kiderült, hogy közösséget építettünk. De ezt nem én mondom, ezt a nézők mondják ráadásul.
2: Azért kérdeztem ezt a bizonyos 1900-at, mert amikor elindul, hogyha az elmúlt éveket veszem a Mézesvölgyi nyár évről évre, 25-ben, 24-ben, 23-ban, stb., akkor utána a különböző közösségi oldalakat, effektíve most a kéket, a Facebookot azért hétről hétre többször ellepi az a képsor, amit ki szoktál tenni, PT felirattal, hogy akkor itt egy újabb előadás a Mézesvölgyi nyár kapcsán.
3: Ez azt jelenti, és hál' Istennek a színházigazgató kollégáink közül sokan koppintották ezt a... hát igen, ez nagyon fontos, hogy azért lássuk, és hát ez az én örömem is, hogy annyi ember ott ül, és azt azért nagyon nehéz leírni szavakban azt az érzést, és a pillanatnak a történelmi jelentőségét se érzi át mindig az ember, úgyhogy érdemes ezeket megőrizni a múltból a jövőnek, hogy aztán utána néha, amikor feldobja a Facebook, vagy amikor megtalálom ezeket a fotókat, akkor jó érzésem legyen. Igen, nagyon-nagyon fontos a közönség, mindennél fontosabb.
2: Ez azért is fontos, vagy azért jó, ez a bizonyos teltház, de ez minden színház életében, akár kezdő, akár profi színház, akár színész, akár előadó, akár nézőről van. Szóval elmész egy színházban nézőnként, akkor azt látod, foghíjas, miről fogsz majd beszélni, hogy előadás jó volt, de azért voltak üres helyek. Az igazgató, a szervező, a főszervező alapító az nyilván azt szeretné, hogy akkor, hogy ez legyen egy rentábilis és mindenki által szeretett dolog. A színészek meg úgy szeretnek játszani, hogy nem azt nézik, hogy akkor most ott van, nem tudom, 6-7-8 üres szék egymás mellett, tehát hogyha tényleg telt ház van, akkor az ami mindenkinek jó.
3: Hát hogyne, persze. Hál' Istennek minket elkényeztetnek ilyen tekintetben a nézők, bár ezt azért elmondom, de tényleg senkinek nem mondom, hogy azért volt már olyan fotó, hogy egy picikét jobbra fordultam, hogy azt a 15 széket ne lássa. De alapvetően ilyen 85-90%-os házakkal játszunk átlagban.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház alapítóigazgatója, a Mézesvölgyi nyár alapítóigazgatója, Venyiges Sándor. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Vereseny Színház alapító igazgatója, és a Mézes Völgyi Nyár alapító igazgatója, Venyege Sándor ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Szia.
2: Szia, Alex. Beszéltünk múltról, beszéltünk nézőszámokról, és akkor itt az ideje, hogy beszélgessünk előadásokról. Három koncertet már említettünk, egy Charlie, egy Gesty, illetve egy Quimby lesz majd valamikor a nyár végén, na de hát nem csak színházi előadások, nem csak koncertek, hanem gyermekprogramok, családoknak szóló mindenféle aktivitások lesznek, és akkor kezdjük azzal, amit én hát szerintem 10-15 évvel ezelőtt, és akkor most belecsapunk az előadások kellős közepébe, estéről estére, vagy hétről hétre néztem, hogy akkor Mrs. Lipton esetleg töltene nekem egy rumot, vagy egy nem tudom, konyakot?
3: Igen, és ez világpremiér, ez a Csengetett Milord, az Orlai produkció most mutatta be, talán egy másfél-két hónappal ezelőtt belvárosi színházban lehet ezt az előadást látni, de nem lehet rá jegyet kapni. És hát Tibiékkel, Orlai Tiborról beszélek, Tibiékkel nagyon régóta nagyon jó a kapcsolatunk, gyakorlatilag mióta indultunk, azóta hívunk tőlük előadásokat, sőt, hát 2014 óta, és ugye mi is nagyon sokat játszottunk korábban a Belvárosi Színházban, ami ugye nem a szervezetek, ők is bérlik, de hát az mégiscsak az a fő játszási helyük, és a Tiborral nagyon jó kapcsolat alakult ki az idők folyamán, és Sanyikán mikor menjünk, tehát hogy hál' Istennek ez így van, de hogy mit vigyünk meg én ezt ajánlom, és ő ajánlotta, hogy ezt feltétlenül hozzuk el, úgyhogy ezt két előadásban is játsszuk. Meg ne kérdezd, hogy mikor, de most már megkérdezheted, mert itt van nálam. Én sem tudom fejből, hát ne viccelj.
2: Valamikor ez júliusban lesz.
3: Július 21-22.
2: Igen. Hogyha már arról beszéltünk, hogy Mrs. Lipton, akkor térjünk rá egy magyar szerző. Itt szemezgetek az előadásokból, jó, amik eszembe jutnak. Hogyha itt sétálgatunk, azt hiszem, hogy a 8. kerületben bemegyünk a Práter utcába, minden jól megy, akkor ott találunk egy ilyen szobor együttest, hogy akkor ott golyóval játszanak a srácok, aztán jönnek, igen, a nagyok, és akkor Einstand van.
3: Igen, a Pár utcai fiúk, ezt egyébként július 7-én, 8-án fogja játszani nálunk a Pannon Várszínház. Na ez az az előadás, ami van néhány ilyen, és mi ezt vállaljuk is, hogy hosszú éveken keresztül játsszuk ugyanazokat az előadásokat, vagy hívjuk ugyanazokat, vagy ha mondjuk az Ancónai Szerelmesekről van szó, akkor ez a sajátunk. Ezt már nem tudom, minden évben játszottuk. Szóval a Pár utcai fiúk is olyan, hogy tavaly nem hívtuk, és akkor nagyon lekaptak a 10 körünkről a nézők, hogy hát ez hogy nem. Úgyhogy vissza kellett hívni, hál' Istennek úgy néz ki, hogy két teltházunk lesz. És hát igen, szóval ez azért egy most már klasszikussá vál. Tehát már maga a musical is klasszikussá vált.
2: Folytassuk azzal, hogy a Gestyt már említettük, aki koncertet ad önállóan, viszont van egy mű, ami hozzá is kötődik, és mindenféle állatok jelennek majd meg a színpadon.
3: A Dzsungelkönyve, de ez nem az. Ha. Ez nem az, ez a Turai Ida Színháznak a vendégjátéka, de ez nem a D.S. Gesty féle Dzsungelkönyve, hanem ez a színháznak egy saját produkciója teljesen új értelmezésben, de hogyha már a Gestynél tartottunk, akkor ezt hadd mondjam el, hogy tavaly előtt volt Gesty Péter nálunk, és hát ugye ment a koncert, és mondta, hogy hát remekül ment annak idején ez a Veresegyházi asszonykórus, de hát már asszonykórus sincs, és azt kell tudni a Mézes Völgyi Nyárról, hogy egyébként ott a hostess lányok, azok a Veresegyházi hagyományőrző népi együttes tagjai, tulajdonképpen belőlük nőtt ki az asszonykórus, és ők ott vannak. És én ott álltam a színpadtól egy ilyen 5 méterre oldalt, és ott álltak mellettem a csajok. Már idézőjelben, hiszen az javarészt nagymama korúak már, és mondtam, hogy miért, hogy nincsenek? És a Gesty Péter nem értette, hogy volt valami felhördülés a nézőtéren, és mindenki mutogatott ki oldalra. Én meg toltam az asszonyokat, hogy fél, itt vagytok. És akkor ezt a Péter meglátta, és azt mondta, hogy na, azonnal gyertek fel, és 8-an felmentek a színpad, és már elkezdték Ivánék elkezdték játszani a hankitánkot, és a végén leborult a Gesty, nem hitte, sem volt a színpadon, 8-an, és ott táncolt. Szóval, hogy őrület volt.
2: Sport is lesz nálatok, ha bár nem tartozik szervesen. Igen, nézel nagy szemekkel, mindjárt érteni fogod, nem tartozik szervesen a profilotokba, de a francia rúdugrás előkerül.
3: Igen. Igen, na hát ez az az előadás, amit egyszer már hívtunk, vagy 6 évvel ezelőtt, de az még a Manna produkciónak az előadása volt, amin azért nagyon gondolkoztunk, mert ugye ismerjük a darabot, és ez egy nagyon komolyan 18 pluszas, lehet, hogy 21 pluszas előadás, és annyira szerették, és nézték 1500-an, két pofára, teli pofára röhögtek a nézők, ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon frivol előadás, és a Játékszín mutatta be tavaly, és akkor úgy döntöttük, hogy annak idején akkora siker volt, hogy ezt meg kell hívni, ráadásul Nagy Sanyi is játszik benne, Sanyiról azt kell tudni, Nagy Sándor művész úr, Jászai Díjas művész úr, azt kell tudni, nagyon jó barátságban vagyunk, nekünk két előadásunkban is játszik, a Nemos Rágánban és a Pletykafészekben, amit szintén fogunk játszani nyáron, tehát a Veresegy Színház előadásában. A Rémrendes vendégben is játszik a Játékszínben. Szintén fogunk játszani, ráadásul még lesz egy Szécsi Pál emlékműsor, amiben szintén fog, úgyhogy ő ötször lett, tulajdonképpen ez egy Nagy Sándor évad lesz. A Mézesvölgyön ötször találkozhat vele a néző.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Mézesvölgyi nyár alapító igazgatója, a Veresegy Színház alapító igazgatója Venyige Sándor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Veresegy Színház alapító igazgatója és a Mézes Völgyi Nyár alapító igazgatója. Fenyege Sándor ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, Alex, üdvít a hajón. Számtalan előadásról beszélgetünk az idei a 2026-os jubileumi 10. évad kapcsán. Említettük a Charlie koncertet, a Geszti koncertet, a Quimby koncertet. A Quimby az majd valamikor augusztus végén.
2: Augusztus 8-a, szombaton este lesz. Nagyon, én 10 éve várom, hogy végre el tudjam őket hívni, és most végre sikerült, és nagyon-nagyon várjuk őket nagy szeretettel.
1: Maradjunk még egy-két színházi előadásnál, forduljunk rá a dolognak a komolyabb részére, mert eddig beszéltünk francia rúdugrásról, beszéltünk Mrs. Liptonról, Csengetett Milordról, arról még nem beszéltünk, hogy István a király is lesz nálatok.
2: Igen, és ez a Feke Pál kollégám, barátomnak a produkciója. Ez az előadás is volt már egyébként két. Az előbb említettem, hogy vissza-vissza hívunk előadásokat, hiszen a közönség visszahívja, és nekünk ugye ez az origó, a közönség. Ez azért egy ilyen, hogy mondjam, szóval ez egy koncert, ez egy 80 perces koncert, egy nagy keresztmetszet, de elképesztő színpadtechnikával, látványvilággal, és hát thrash metal. Nem tudom, felolvasod, hogy mi van ide a pólómra?
1: Iron Maiden, hello!
2: Igen, én nekem a gyökereim azok a heavy metal gyökereznek, de úgy tudom, hogy neked is, nem?
1: Valami is, igen. Nem biztos, hogy Iron Maiden, én ilyen Metallica, meg Guns N' Roses inkább be.
2: Jó, hát te fiatalabb vagy. és ez olyan volt tavaly előtt, hogy az első előadás harmadik számánál fel kellett telefonáljak, hogy gyerekek, ez azért, ezt a hangerőt, ezt kikérem magamnak én is, aki metálon nőttem fel, és még süket vagyok, úgyhogy azért lejjebb vitték, de szóval ez tényleg egy de nagyon, nagyon irgalmatlanul kemény, nagyon hatásos, nagyon erős zeneileg, látványilag ez a produkció, úgyhogy az István a király is jön, igen, ebben az évben is.
1: Még egy-két kérdés az előadásokhoz. Ugye számtalan vendégjáték lesz, meg vendégművészek lesznek, viszont a Veresegy Színház egy-két darabja azért fölkerül, a saját darabjaitokat lesznek.
2: Igen, ez, arra mindig figyelünk, hogy hát azért mégiscsak a Veresegy Színház nyári fesztiválja, tehát azért ne csak vendégelőadások legyenek, és mindig úgy van, hogy körülbelül az egyharmada az a saját előadásunk is. Saját előadásunk, most is lesz 8 előadás, lesz szép nyári nap, lesz padlás, de lesz a két új legújabb bemutatónk, az egyik az amerikai komédia, ez egy swing musical, ezt Peller Karcsi rendezte még az össze, és lesz egy krimi, hogyha műfaj sok színűségről beszéltünk, mert egy olyan krimi, az Agatha Christie-nek az Ekrod gyilkosság című krimie, Kári D'Artur címszereplése, mert én vagyok az Ekrod, akit megölnek egyébként. Kári D'Artur a Poirot, az első, hogy most mondjam, hát nem fehérbőrű Poirot, és ezt egy évvel ezelőtt mutattuk be, most már 50 körül járunk, nagyon, nagyon nagy sikerrel, hál' Istennek nagyon nagy sikerrel játsszuk. Erről azt kell tudni egyébként erről a krimiről, hogy valami nagyon tekintélyes krimirodalmi szaklap ezt minden idők 5. legjobb krimiének választotta, és pont 100 évvel ezelőtt írt Agatha Christie.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, Alex. A Charlie-val mióta egyeztetek, hogy ott tudjon lenni 21-én?
2: Charlie-val?
1: Igen.
2: Nem is tudom, ez nagyon gyorsan ment. Nagyon gyorsan ment. Egyébként az kell tudni, nekünk van egy állandó partnerünk, a Broadway, és ők a szakmában, hát ugye, hogy mondjam, piacvezetők, vagy szakmában a legtekintélyesebbek, legnagyobb múlttal rendelkeznek, és mindig nagyon segítenek. Azért főleg az elején nagyon kellett az, hogy amikor eljött egy Brody, eljött egy Konzsuzsa, azért nem nagyon tudtuk, hogy ilyenkor mit hogy kell csinálni, vagy amikor tehát nagyon sokan jöttek már, és ők segítettek, és én mondtam, hogy szerintem nagyon, nagyon szexi lenne egy Charlie, régóta rajongója vagyok, hál' Istennek itt az ízlés is egyezett, és a közösség ízlése is egyezett, és hát ez körülbelül 10 perc volt.
1: És akkor az utolsó előtti kérdés az pedig az, beszéltünk már róla valamikor egy jó 35-40 perccel ezelőtt, hogy mi az ízlés, vagy kinek az ízlése az, ami alapján kiválasztásra kerülnek a darabok. A színház, vagy a Mézesvölgy nyár alapító igazgatója, vagy van egy kis szakmai grémiumot nálatok, vagy a nézői igényeket kell figyelni, és akkor az alapján dönteni, hát, és akkor tök mindegy, hogy te mit gondolsz.
2: Hát figyelj, én azt mondtam legutóbb is valakinek, hogy az orrom. Ebben nyilván ő beleszól, hál' Istennek a én párom is, a feleségem, Enikő Zorgán Enikő, akivel együtt alapítottuk ezt az egészet. De hát az, hogy mi mennyire, nyilván az egy nagyon fontos faktor, hogy mi mennyire sikeres épp az ország, mi mennyire keresett. Az, hogy mik a nézői visszajelzések, mi állandóan monitorozzuk a nézőinket, mi mit látunk, ami egy olyan, hogy azt, tehát Péter Bence az például úgy jött, hogy az első szabad, a második magyarországi koncert és az első szabadtéri koncert az nálunk volt ezelőtt 3 évvel. Ugye egyszerűen láttam róla egy videót, és azt mondta, hogy ezt a fiút, ezt el kell hozni, és minden, ez most egy hosszú történet, és sikerült. Hát nagyon sok ilyenről tudnék mesélni, hogy ez hogy mondjam, aki benne van ebben, az úgy körülbelül látja azt, hogy mi hogy működik. Nagyon fontos, hogy működjön, nagyon fontos, hogy a néző ne legyen csalódott, az, hogy teltház legyen, és ahogyha ez azzal is, az, hát Iron Maiden sajnos nem tudok hívni, de hogyha ez azzal is egyezik, ami az én ízlésem, akkor mindenki boldog. Hát körülbelül így, hát én nincs nagy megfejtés ebben, körülbelül így adódik össze.
1: Eszembe jutott egy ilyen közbenső kérdés még a végére. Műfaj sokszínűségről beszéltünk, koncertek, vígjátékok, krimi, vannak ilyen mélyebb előadások is, de hogy 10 éve mióta működik a Veresegy Színház, operával én nem nagyon találkoztam nálatok.
2: Hát opera nem volt, az opera az egyik a legköltségesebb műfaj. Olyan már volt, hogy operett gála, ez még a leges legelején, de hát azért az embernek tudnia kell, hogy hol vannak a határai. Úgyhogy se a színpadi adottságok nem alkalmasak erre, se az egyéb. Úgyhogy nem, ez nem lesz most egy ideig még.
1: Június 21-én kezdődik, augusztus végéig tart, tehát az idei Mézesvölgyi nyár, immáron a 10. a jubileumi évad, és akkor az utolsó kérdés a végére, mégiscsak egy szabadtéri fesztiválról beszélünk, hogyha valaki akár Budapestről, akár az agglomerációból, Nyíregyházáról, Berettyóújfaluból jut eszembe, 19-én születésnapod van, nem?
2: Igen.
1: Akkor Isten éltessen.
2: Köszönöm szépen.
1: Szóval, hogyha valaki érkezik, akkor szukut pakoljon-e a táskájába, vagy esetleg esernyőt?
2: Ki van írva, hogy szúnyogoknak belépni tilos?
1: Akkor jó.
2: Tehát az első, a második kérdés, az esernyőt semmiképpen, esőkabátot, hogyha nagyon fél, hogy megázik, akkor hozzon magával. Egyébként esőponcsót mi is árusítunk fillérekért, úgyhogy azért ezekre nagyon odafigyelünk. Hát ez egy teljesen normális szabadtéri rendezvénysorozat. Hát aki már volt, az tudja, hogy ez mivel jár.
1: Számtalan program van idén. Mennyi? 25 egészen pontosan, jól
2: 25
1: mondom.
2: Előadás.
1: 25 előadás. A színház alapító igazgatója, Venyege Sándor. Nem tudom, hogy mondhat-e ilyet, vagy nem mondhat, akkor is megkérdezem, melyik előadást, koncertet várja a legjobban?
2: Én? Hát szerintem... Hát a Quimbit. A Quimbit, igen. Ezt már 10 éve várom. És most végre augusztus 8-án itt lesz.
1: És tényleg megölnek az ekkora gyilkosságban?
2: Igen.
1: Ez az egyetlen megjelenésed idén a színpadon?
2: Nem, mert a Nemos Drágánban is játszom, ott egy részeges fregat kapitányt, de egyébként én nem játszom, hála jó Istennek, sokat. De lehet, hogy én leszek a detektív a padlásban, azt 3 szereposztásban játszom, nem tudom. Kettőt biztos játszom.
1: Szóval idén már 10. évadát ünnepli és éli a Mézesvölgyi nyár, ami tehát június 21-én kezdődik. Alex, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, hogy tisztelve meghívást.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben most a vasárnapi program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál, Laci, szia!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére Varró Aladár Béla könyvét hoztam el neked, és hát a hallgatóknak ez a gyógynövénynek gyakorlati alkalmazása. Varró Aladár Béla, a magyar gyógynövényirodalom kimagasló személyisége, életében számtalan cikke és gyógynövénykönyve megjelent, a gyűjtéstől a termesztésig, a gyakorlati alkalmazás lehetőségéig és azok hatásáig feldolgozza a hazai növényflóra területét. Úgyhogy egyébként mindig jó, hogyha ezeket a gyógynövénykultúrákat ismerjük, és hát a gyakorlati alkalmazás az még cserébe hasznos is, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, aki netán egy finom gyógyteát akar készíteni, de hát sokkal mélyebbre ható, hogy mondjam, recepteket és információkat is kinyerhetünk, úgyhogy ajánlanám mindenkinek.
0: Köszönjük, Laci!
1: Köszönöm!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Tüzesen süt le ma este fókuszban a Pankutya Fesztivál, aminek központi eleme a menhelyi kutyák megsegítése. Erről beszélgetünk ebben az órában, úgyhogy mindenképp maradj itt velünk.
0: Itt egy újabb óra,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában Varga Vencellel, a Punk Kutya Fesztivál szervezőjével beszélgetek. A program idén már második alkalommal várja azokat, akik a menhelyi kutyákon szeretnének segíteni. Köszöntelek a műsorban.
1: Hello, hello.
0: Na, még mielőtt belemegyünk az idei programba, mesélj kérlek az inspirációról. Honnan jött egyáltalán az alapötlet? Gondolom, hogy kutyabarát vagy.
1: Ez valóban így van, hogy kutyabarát vagyok, de igazából mi nagyon szeretünk házi bulikat tartani, és volt egy olyan pontja az életemnek, ahol hát igazából nagyon nem akart összejönni semmi, és hála Istennek bár zenekarokkal dolgozva akkor indult egy új projekt, és hát social managere lettem egyébként a Fishnek, és az már egy ilyen hivatalos dolog lett, és akkor gondoltam egyben, hogy mennyire nagy poén lenne, hogyha azt mondanám nekik, hogy hát mit csinálunk, egy házi bulit, ahol kéne egy akusztik koncertet tartani. Erről egyébként senki nem tudott a családunkból, meg nem volt olyan helyszín, ami így adekvát lett volna erre. És hát ugye mi az apropó, és akkor nyilvánvalóan az a jogi keretek azok eléggé limitálták azt, hogy hogyan és miként tudod ezt megvalósítani, úgyhogy nálunk az lett a megoldás, hogy akkor kutyatápért cserébe lehet jönni, és akkor hívtam fel édesanyámat, hogy egyébként ugye van egy hátsó kertünk a családi házunkban, hogy akkor ott lesz
0: fesztivál,
1: igen.
0: Jézusom!
1: Akkor volt szállóiga ez, hogy valami punk, vagy valami nem punk, és akkor innen jött az, hogy a punk meg a kutyatáp az így eléggé egybecsengett, és akkor így igazából ezt a ChatGPT találta ki ezt a nevet, tehát hogy ennyire kreatívak vagyunk, hogy mondj egy nevet a punkra és a kutyára, és akkor írta, hogy punk kutya fesztivál.
0: Ez óriási. Tehát tulajdonképpen, ha jól értem ezt az egész fesztivált, a szükség szülte.
1: Hát mondhatjuk így is, hogy a szükség szülte. Igazából volt már előtte egy online jelenlét mind az én életemben, mind pedig a baráti körömben, akik ugyanazt gondoltuk a hazai zenéről, és hát így jött egy lehetőség, hogy viszonylag kezünkbe vegyünk egy olyan dolgot, amiből valami jót is kihozhatunk.
0: Na most mennyire volt nagy kihívás összerakni az első Punk Kutya Fesztivált?
1: Hát az első fesztiválnál igazából csak rettegtünk, hogy mikor fognak kijönni a rendőrök a csendháborítás
0: kapcsán. Mert akkor, ha jól értem, az volt a hátsó kertben.
1: Igen. Ezt úgy kell képzelni, hogy Zalaegerszegen ez egy kedves kis kertvárosi házikónak. Ez nem bír el egyébként 100-200 embert az udvar. Hát ez jó érzéssel, egy 10 fős baráti társaságra van kalkulálva ez a hátsó kert. És amikor anyám megkérdezte, és hányan regisztráltak, és akkor mondtam, hogy hát jelenleg 225-en vannak a regisztráltak között, de úgyse jön el mindenki, így ez volt a nyugtató mondat. És hát igen, ez volt igazából az alapötlet. Utána meg már annyira egyértelmű volt, hogy jó, ezt csináljuk meg jövőre még nagyobban, mert ez poén.
0: Mit kellett ehhez így előjáróban leszervezned? Tehát oké, adott egy ház, egy udvar, te, a social jelenlét, vagy hát ti és a social jelenlét, innen hogy vezetett el az út oda, hogy itt megjelentek az emberek, és volt zene? Meg gondolom nem csak zene.
1: Hát igazából maga a poén az ott indult, hogy nem is nagyon hirdettük ezt be, hanem csak így belengetett poén volt ez. És itt is igazából annyira elkezdtem nyomasztani az online jelenlétben a követőket, hogy figyelj, hogy mennyire király lenne egy házi buli, nevezzük ezt fesztiválnak, és akkor igazából így nagyon egyszerű volt, kitettem Insta Story-ba olyat, hogy valaki, aki grafikusnak érzi magát, de kezdőnek, ő összerakna le nekünk egy arculatot, és volt egy Laura nevű csajsz, aki egyébként csúcs minőségű grafikákat ad, és konkrétan az első elképzelés, ami neki volt, az konkrétan úgy nézett ki, mint hogy mi elképzeltük ezt, úgyhogy onnantól kezdve igazából kitettünk egy Google formot, hogy kijönne, és elég gyorsan be is teltek ezek a helyek.
0: Van ebben nekem valami Project X-es építkezés így a kertvárosban és hátsó kert,
1: hát,
0: és
1: figyelj, a Project X az annyira jelen volt, hogy konkrétan aznap így rettegtünk kategorikusan, hogy a Project X meg is fog valósulni.
0: Ez hihetetlen.
1: De hála Istennek ez egy kedves esemény maradt, és miután már azt hiszem, hogy a 72. szomszédunk is telefonált, hogy lehetne halkabban. Hozzátesszük, hogy a mi hangtechnikusaink azok a ilyen rock zeneiből jönnek, és ők ez a klasszikus 105-115 decibelt ismerik. Amit a városunk viszont nem annyira preferál.
0: Jézusom.
1: Este 10-kor például.
0: Már is innen folytatom a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

Egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek. Minden érint.

Adom a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

0: táncra.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában Varga Vencellel, a Pankutya Fesztivál szervezőjével beszélgetek. A program idén már második alkalommal várja azokat, akik a menhelyi kutyákon szeretnének segíteni. Na most domborítsuk ki akkor úgymond a jótékony részét egy kicsit, mielőtt még az idei programra, fellépőkre rátérünk. Erről egy kicsit mesélj akkor, hogy konkrétan ez kutyatáp, hogyha jól értettem.
2: Ez így is van, ez az első két évünkben így volt, hát úgymond a házi bulis évben, meg már a tavalyi strandon elnyert, igen, official évben ott ez kutyatápos volt. Igazából annyira egyértelmű volt nekünk, hogy akarunk valami jót is beletenni. Nyilvánvalóan amiatt is, mert azért rengeteg fesztivál verseng egymással ma Magyarországon, minden fesztivál az unalomig elismétli, hogy ők miben különlegesek, meg miben nem. És ez nekem is elképesztően unalmas. Tehát az, hogy most én is elmondjam, hogy a mi fesztiválunk sokkal jobb és sokkal menőbb, ezt mindenki ismeri már ezeket a dumákat. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy figyelj, nálunk van egy gyűrűgyed arra, hogy hányszor mondhatod el anyádnak, apádnak, a csajodnak, bárkinek, hogy figyelj, ne elmegyek bulizni, de ezzel most sokkal jobbat teszek, mint az, amit bármelyik másik pénteken mennék el bulizni.
1: Jaj, de jó ezt hallani. De hogyan néz ki a háttere ennek az egésznek? Tehát, hogy gyűjtötök kutyatáp, és ez hogy megy szét a menhelyek között, vagy ti választotok támogatott menhelyeket?
2: Zalaegerszegiként nagyon magát értetődő volt, tehát hogy ott Zalaegerszegen van egy menhely, aki egyébként így nagy vonalakban nagyon a megyét is lefedi, ők a Bogáncs állatmenhely, és hála Istennek, ők nagyon hálásan kezelnek minket most már harmadik éve. Idén ugye, mivel hogy már eljutottunk oda, hogy infrastruktúrában, meg színpadtechnikában, meg fellépőben, mindenhogyan most már növekszünk, így most azt mondtuk, hogy a profit a nagyon nagy részét, ami ugye megmarad, azt fogjuk oda
1: nekik.
2: Ez még az is kell, hogy profitunk legyen egyáltalán. De
1: én abban biztos vagyok, hogy lesz. Na és akkor most térjünk át tényleg az idei Pankutya Fesztiválra. Mikkel, kikkel készültök, miket árulhatsz el?
2: Mindent elárulhatok.
1: Na mesélj akkor.
2: Mire vagy kíváncsi. Figyelj, fellépők terén idén 40 fellépőnk van, és idén először már elmondhatjuk azt, hogy...
1: Ez már konkrétan egy hivatalos fesztivál.
2: Hát ez egy hivatalos fesztivál igazából az elején, mikor elkezdtünk így konkrétan szervezni, és hála Istennek olyan emberek asszisztáltak ehhez, akik konkrétan menedzseri háttérrel rendelkeznek. Emiatt aztán már egy ilyen operatív háttért is ki kellett építenünk. Aha. Így ebben a 40 fellépőben most már azért vannak olyan neveink, mint mondjuk a Kóli, Méringer, Marci, Fiúk zenekar, 100 Sins, tehát hogy ezek azért elég jó fellépők.
1: Csupa ismeretlen,
2: igen, de hogy a másik fontos dolog az pedig az volt, hogy azért Magyarországon elég gyakori az, hogy vannak ilyen zenei szegregátumok, gondolk itt arra, hogy mondjuk azért a punknak, meg mondjuk a hardcore-nak, vagy esetleg ilyen fura rétegzenéknek nincsen úgymond nagy piac a nagy fesztiválokon, és ebben az értelmében mi ennek valamilyen szintre gyűjtőtégeje is akarunk lenni, hogy ezek az emberek, ezek az egyébként viszonylag egy irányba érdeklődő embereknek legyen valami olyan élménye, hogy igen, akkor egyébként pont azt hiszem ilyesmi van nálunk, hogy a Kóli után jön egy hardcore banda. És akkor elkezdünk csapkodni.
1: Hogyan állnak hozzá ehhez az előadók? Nyilván van egy jótékony része, ez azért gondolom, hogy segítség.
2: Hát a jótékony része az nyilvánvaló segítség, azt talán elmondhatom, hogy a legtöbb előadó és egyébként nagyon sok költségünket az felajánlásból tudjuk megoldani, és ez az óriási nagy szerencse, hogy hála Istennek maga a Pankutya Fesztivál tud egy olyan berek lenni, amiben úgymond mindenki egy irányba néz, és ebben az értelmében tudjuk akár a költségeinket is csökkenteni, sosem leszünk egy ebben az értelmében piaci alapon tökéletesen működő fesztivál, de ameddig ezt fent tudjuk tartani, és ameddig így tudunk növekedni, addig viszont tudunk úgymond versenybe szállni a nagyokkal is, hiszen nálunk mondjuk 16 ezerért kapsz 40 fellépőt, míg máshol 40 fellépőt nem 16 ezerért.
1: Sokkal-sokkal többért. Ez ki lehet jelenteni manapság. Ne menjünk el amellett szó nélkül, hogy kikkel dolgozol együtt ebben az egészben. Gondolom, hogy nem egyedül hozott tető alá.
2: Igen, ami...
1: Így a közelistábról egy kicsit.
2: A közelistábról azt tudom elmondani, hogy az egyik legfontosabb segítségünk, és talán a legfontosabb segítség ebben egyébként a csodálatos kis húgom, aki szintén véletlenül került bele ebbe az egész zenei körforgásba, ami rólam is elmondható, úgyhogy ő egyébként ő papíros menedzser is, tehát hogy én egy ilyen mezei csávú vagyok, aki az arcát adja az egészhez, neki már van papírja is, úgyhogy ebben az értelmében ő már nagyobb szakmai tekintély, mint én vagyok, és ugyanígy egyébként a Fish zenekarnak mind zenész tagjai, mind pedig akár menedzsmenti oldalról.
1: Ők is segítenek.
2: Igen, Tamáska, Gergike, meg hát maga a Fish zenekar nélkül ez nem is jöhetett volna létre, hiszen ők azok, akik minden évben úgymond azért egy húzó nevei ennek az egésznek, egy olyan bázissal rendelkeznek bárhol egyébként az országban, ahol azért megmozdul kapásból 100-200-300 ember, mindenki tudja egy fesztiválon, meg egy biztonságos zenekar, akik jó zenét fognak csinálni.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Pető.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában Varga Vencellel, a Punk Kutya Fesztivál szervezőjével beszélgetek. A program idén már második alkalommal várja azokat, akik a menhelyi kutyákon szeretnének segíteni. Mennyire családbarát?
1: Tökéletesen családbarát ez a fesztivál. Tavaly is azt láttuk, és az volt számomra a legelképesztőbb élmény, amikor olyan zenéken bulisztak olyan emberek, akik ilyen úgymond test és tájidegenek voltak ezekben a környezetekben. Tehát mondjuk, amikor az alter lányok megőrülnek a metal riffekre, és fordulva, amikor pedig a tarkóig vart srácok pedig dölöngélnek az ilyen fűben ücsörgős, nagyon kedves soft popra, ahogy ilyen hálószoba popra. És én ezt akartam mindig is elérni, hogy úgymond egy ilyen fesztiválon ne kelljen meghatároznod már neked azt, hogy te milyen ember vagy, és mi a te személyiségedet szolgáljuk ki, hanem úgymond te nyissál a világra ebben az értelmében.
0: Most ezt értsd jól, ezt a kérdést. Van nektek konkurenciátok? Tehát van még olyan jótékonyságon, vagy akár állatvédelmen alapuló fesztivál kezdeményezés itthon, ami nektek jó értelemben akár, de konkurencia lehet, vagy ez egy teljesen önálló kis piac nektek?
1: Azt akarom ezzel mondani, hogyha van is ilyen, akkor nem tudok róla, de aha, hogyha ők, tehát én nem tekintek senkiet konkurenciának.
0: Azért mondtam, hogy jó értelemben nyilván,
1: igen,
0: csak
1: igen,
0: hogy van
1: igen. Mi nekünk abban az értelmében nyilván a figyelemben van konkurenciánk nagy fesztiválokkal. Tehát mi a nyár elején vagyunk, a nyár elején az emberek azért nyilván csomó esetben akarnak spórolni nagyobb fesztiválokra, hogy igen, elmegyünk ezekre a prominens nevekre, amik már az évek alatt be vannak járatva. Nekünk ez nyilvánvalóan ezekkel azért rá kell licitálni, és kell olyan markáns kifejezéseket is használni, mint hogy például mi vagyunk a legkedvesebb fesztivál, miközben...
0: A legcukibb.
1: Igen, miközben a stáb aránylag bunkó, de ez házon belül marad, ez a probléma, tehát hogy kifelé tudunk ezek lenni, meg tényleg az a visszajelzés és az előző két évnek az a tapasztalata, hogy azért az embereknek volt egy ilyen idealizált egymásra találása, amit akár én, amikor 2017-8-9-ben kezdtem el fesztiválozni, akkor azért most már ugye van ez a trend is, hogy idealizálod a 2016-ot, meg 8-ot, meg ilyenek, de egyébként nálunk ez valamilyen szinten azért visszatér.
0: Hová fejlődhet tovább a program? Egyáltalán úgy érzed-e, vagy úgy érzitek-e, hogy jó az irány, és kell ennek tovább nőnie, vagy pont mivel egy kedves esemény, ez így pont jó most?
1: Ugye itt van egy létszámkorlát is, ami a jelenlegi helyszínünkben, nem tudom, hogy mi a pontos végszám annak, de hogy azt még idén azért nem fenyegeti ez az esemény, hogy azt eléri, hiszen nálunk még ez egyelőre egy limitált férőhelyes buli, de pont azért az exkluzivitást még tudjuk azért lovagolni egy ideig. Én azt gondolom, hogy egy ponton ez el fogja érni azt, hogy inkább a külföldi irányba kell nyissunk, és ebben az értelmében át kell konvertáljuk a fesztivált arra, hogy úgymond az érdekes és vagy fura és vagy ilyen kisebb produkciókat tudatosan beépítsük, akik mondjuk akár már földrajz miatt is mondjuk egy horvát, szlovén vagy egy osztrák közönséget is megmozgatnak. Én azt gondolom, hogy erre egyébként rá is esélyünk van, idén is 3 külföldi előadónk van, most már 2-t Angliából reptetünk, ami nagyon-nagyon ijesztő nekünk is, és hát azért még vannak ilyen olyan dolgok, amikben még azért így, amikor reggel felkelsz, tudod, akkor van ez az élményed, hogy hűha, akkor ez most már tényleg nem a házi buli, hanem igen, itt profi e-mail azért zajlik és hasonlók, úgyhogy ebben az értelmében ugyanannyira, mennyire most ez ilyen amatőrül hangzik, hogy mennyire rácsodálkozunk erre, azért van nagyon sok év tapasztalat így a háttérben.
0: Még Vencel, annyit árulj el nekünk, hogy mikor lesz idén ez a fesztivál?
1: Ez konkrétan jövő héten, hétvégén, csütörtök, péntek, szombat, május 28-29-30. Nagyon jól fogod érezni magadat.
0: Figyelj, én további nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Hát nagyon köszönöm, remélem jöhetek még.
0: Az elmúlt egy órában Varga Vencellel, a Punk Kutya Fesztivál szervezőjével beszélgettem az idén már második alkalommal megrendezett program részleteiről, aminek célja, hogy segítsen a menhelyi kutyákon. A cél tehát nemes. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: magyar.
1: Minden magyar.
0: Petőfi Rádió.
2: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Varga Vencellel, a Punk Kutya Fesztivál szervezőivel beszélgettem az idén már második alkalommal megrendezett program részleteiről, aminek célja, hogy segítsen a menhelyi kutyákon. A jövő héten ismét lesz majd Tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Esti Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, amelyben szöveg nincs, de mindenki így apostrofálja, hogy egy musicalről van szó, és hát pár évvel ezelőtt megszületett, tavaly volt belőle egy újabb bemutató az Operett Színházban, jöttek a törpék, és jött Hófehérke, meg a Banya, meg a Mérgezett Alma, minden is ott volt a színpadon, és a darab koreográfusa, ötletgazdája, rendezője, ifjabb harangozó Gyula már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval beszélgettünk már róla tavaly, de most újdonság van a darabbal kapcsolatban, és nem az, hogy akkor viszitek mindenféle egzotikus helyekre, és bemutatjátok, nem tudom, Santiago de Chile-ben, vagy valahol az északi sarkon, hanem hogy jó magad. Fogod magad, és a sok éves színpadi tapasztalatodat újra elővéve fölállsz a színpadra ebben a darabban.
2: Igen, ez valóban így van, hát elég őrület a dolog, mert 35 éve, pontosan 35 éve, áprilisban volt 35 éve, hogy utoljára színpadon álltam, a Bécsi Staatsoperben Rómeót táncoltam, aztán azóta ugye minden felé vetett a sors, tehát voltam impresszárió, aztán igazgató Budapesten, igazgató Bécsben, a Szegedi Szabadtéri igazgatója, szóval igazán változatos háttér. De most a Hófehérkében elvállaltam a 70. születésnapomra Simon István biztatására, aki kitűnően a táncolja a vadászt a darabba, ő az Operett Színházban a balettigazgató helyettes, és ugye tavaly tanítottam be a darabot, és az a betanítás az úgy működik, hogy azért meg kell mutatni sok mindent, nem 100%-ba, de ritmusba, mozgásba, kifejezésbe, tehát sok mindent. És akkor az ő ötlete volt, hogy hát figyelj, hát 70 leszel, de néztük a próbán, hát ebben benne van, csináld már meg egyszer, az egy jó buli lesz. Hát mondom, de Jézus Mária, mondom, ezt a szó nincs róla. Aztán úgy azért dolgozott bennem az ötlet, és aztán fogtam magam, bementem a terembe, egyszer olyan félgőzzel lepróbáltam, és aztán úgy éreztem, hogyha ezt egy picit ráfekszem, azért ez még működik, ha a Jóisten is úgy akarja. Tekintettel arra, hogy volt csak mozgásszervi, tehát ilyen, hogy orrsövény vagy bandula nem számolom, 11 operációm, szóval azért nem egyszerű ebben visszajönni. De mondom, hogyha a Jóisten is úgy akarja, akkor úgy gondolom, hogy ezt össze tudom szedni egy előadásra. És hát nagyon klassz volt a próbaidőszak, nagyon nagy örömmel dolgoztam az Operett Színház művészeivel, és ez egy nagyon szép ajándék lenne nekem is velük együtt a színpadon állni egyszer.
1: Nehogy újra ráérez, így 35 év után a színpadi ízére is azt mutatja, hogy akkor jó, innentől a Banyát most már minden előadásban én csinálom.
2: Nem, szó nem lesz erről, hiszen azért az a tánc, ez a fiatalok sportja, ez egy karakterszerep, ez még belefér, de én egyébként nagyon szerencsés voltam az egész karrierem során, mert gyakorlatilag válogathattam a felkérések közt, és ez egy nagyon nagy előny az életben, és egy nagyon nagy ajándék, és sose voltam olyan, hogy mindent én szeretnék csinálni. Tehát nagyon meg voltam elégedve avval, amit választottam, mert általában olyan széles palettát ajánlottak a világ minden táján, mert mint klasszikus táncos abban az időben, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején, de hát abban volt a legnagyobb hiány, aki precízen és szépen tudja a klasszikus dolgokat megoldani, mert azért ott nagyon kell tudni az iskolai formáját a mozdulatoknak, és kivitelezni is tudni kell. És hát Moszkvába végeztem, mint évfolyam első a Nagyszínház Akadémiáján, és ugye jól voltam képezve, úgyhogy a nyugati világban ezt nagyon jól lehetett kamatoztatni, de ide tartozik egy érdekesség, hogy a 70-es évek végén, 80-es évek elején a világ elitjébe, akik általában Európában gálákon fölléptek, több magyar volt, mint francia.
1: És ők is ott végeztek veled, vagy mindenfelé végeztek, akár Franciaországban, akár Magyarországon? És
2: mint a magyarok?
1: Igen.
2: Nem, hát van, aki itt végzett, például a Németi Sándor, Barbai Ferenc, vagy Markó Iván, ők Magyarországon végeztek, sőt egy évfolyam is voltak. Viszont a Keveházi Gábor, Pongor Ildikó posztgraduálisan a Pétervári Kirovnak az iskolájába, a Vaganova Akadémián plusz még egy évet ráhúztak a diploma után. Tehát volt ilyen, volt olyan.
1: Ez majd egy későbbi topik lesz, hogy akkor kicsit belenyúrunk majd a moszkvai életedbe, meg a világ egyéb részén töltött időszakba, amit te vagy táncolással, vagy koreográfiák készítésével, vagy impresszárióként, vagy különböző társulatok igazgatójaként töltöttél. Egy-két mondat még ez a bizonyos előadáshoz. Hófehérke, tehát csütörtökön fölállsz a színpadra. Amikor a darab ötletgazdája, rendezője, koreográfusa föláll a színpadra, akkor szimplán egyszerűen belehelyezkedik a szerepbe és eljátsza, hogyha lehet ez szimplán is egyszerűen, vagy közben a színpadon figyeli egyébként a szereplőket, és mint rendező koreográfus, akkor majd utána szól nekik, hogy hát amikor ezt betanítottam nektek, láttam a színpadon, itt voltál mellettem egy méterre, akkor nem ezt beszéltük még.
2: Hát nem erről van szó az egész biztos.
1: Ez egy jutalomjáték.
2: Ez egy jutalomjáték, és ilyenkor az ember magával van elfoglalva, mert azért 70 év, 70 év, legyünk őszinték, és ugye figyelni kell rá, hogy az ember bírja is, tehát ma lepróbáltam, úgyhogy nagyon pozitívan néz ki, úgyhogy direkt előről végig, mert ugye megvan nekünk az a jó szokásunk, hogy ezt sokszor egymás után előadás előtt előről végig szuflára le kell próbálni. Itt ez volt a legnagyobb kérdés, de mondom, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ez működik. Főleg amikor színpadon van, akkor az ember akkor magával foglalkozik, hogyha nem egy durva hibát követel valaki más, aki a színpadon van, és akadályozza például valamilyen módon a darabnak a folyását. Azt észreveszi az ember, de egyébként saját magára koncentrál. Ez főleg 35 év után ugye újra a színpadon, ez egy nagy élmény lesz, ha, mint mondtam, a Jóisten is úgy akarja, de nagyon remélem, és ez nekem azért is ünnep, mert tényleg együtt izzadtunk, mert a betanítás egy páramentes dolog, és a táncosokkal, meg a ensembléval, és jó érzés lesz velük együtt egyszer ezt megcsinálni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus, Kossuth-díjas táncművész és koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Gyula.
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Még mielőtt visszatérünk a Hófehérkéhez, amiben nem sokára, pár nap múlva te táncolod a banya szerepét, vagy játszod el a banya szerepét. Melyik a helyes egyébként esetünkben? Eljátszod, vagy eltáncolod? Melyiket használjátok szakmai verkekben?
3: Táncoljuk, mert ebben van tánc, tehát van sok olyan, tehát ez egy feladat, amikor a másik két szereposztás, aki normálisan, sőt három is csinálják, azért az nekik is egy kihívás, mert igen, csak lihegnek, mert azért nagy a feladat. Tehát ez egy olyan feladat, ami feltétlenül azt lehet mondani, hogy táncolom.
2: Na és akkor vissza a kérdéshez, amit szerettem volna föltenni, ez pedig az, hogy 35 év után fölállsz újra a színpadra, magamból indulok ki, és nyilván nagyon sok ilyen típusú beállítottságú ember vagy, szerintem te is olyan vagy, hogy fölállsz a színpadra, és szeretnéd magadból előhozni mindazt, ami nem tudom, lehet, hogy 20 évvel, 35 évvel ezelőtt volt. Viszont az ember, hogy öregszik, nyilván a teste már más tud produkálni. Szóval, hogy nyilván ezt bölcsességből, okosságból, testből kell megoldani, mert nyilván szeretnéd föltenni mindazt, amit 35 évvel ezelőtt legutóbb eltáncoltál a színpadra, de hogy a teste nyilván már másképp gondolkodik erről.
3: Az egyértelmű, hogy a teste az embernek másképp gondolkodik. Az az igazság, hogy ugye én egy klasszikus szólista voltam, tehát klasszikus balettnek a hercegei és a Coppeliában a Ferenc.
2: Mindent is eltáncoltál.
3: Hát a legnagyobbakat. Mindent, igen, eltáncoltam. Ez meg egy teljesen egy karakterszerep, ami szintén egy táncos kihívás, de nagyon sok színészi játék is van benne. Természetesen az ember tisztában van a korával, avval is tisztában vagyok, hogy mennyit tudok nyomni a dolgon. Tehát olyan értelemben, hogy nem a csillagokat akarom leszedni, de azt hiszem, hogy

0: Megfelelő módon el tudom táncolni, mert különben nem vállalkoznék erre.
1: Nem is ez a lényege, hanem az, hogy az ember fölmegy a színpadra, akkor ott az egy más állapot, ott akkor elhiszi, és adrenalinból és előadásból, ezt még meg tudom csinálni, és ott egy fél rossz mozdulat, vagy egy fél rossz gondolat lehet, és akkor utána 2 héten keresztül húzod a lábad, mert éppen meghúzódott a nem tudom bokád.
0: Hát ez benne van a csomagban, az, hogy meghúzódik, vagy valaki rosszul lép, de hogyha mondjuk ezt kihagyjuk, ezt a gondolatsort, hanem arra koncentrálunk, hogy egy kicsit a másikra, hogy jó-e, amit csinálok, vagy nem jó, amit csinálok. Itt azért megvan az, hogy egy kicsit viccesen fejezzem ki magam, mindig az az eredeti, amit én találok ki, mert ugye az én koreográfiám, de természetesen az ember nagyon nagy színpadi tapasztalattal, meg ugye folyamatosan ugye én próbálok a világon több helyen is a darabjaimat, azokat tudom, hogy hol lehet spórolni, egy kicsit hol lehet beleadni. Ez ugyanolyan tapasztalat, hogy például, hogyha egy sporteseményen megnézek valamit, és mindig csak puffogtatnak, hogy a legjobb, a legjobb, a legjobb, akkor elámul az ember, és utána megszokja. Tehát nagyon tudni kell adagolni, hogy hol teszek bele, hol veszek vissza, hogy megint a hű érzés legyen, amikor valami nagyobb dolog jön. Tehát itt is én tudom nagyon jól, hogy hol tudok egy kicsit spórolni, inkább játszani, hol viszont azért a testemet egy kicsit megkínozva valami nagyobb dolgot csinálni. Tehát ezek a színpadi rutinnal megjönnek.
1: Kicsit nézzünk rá felülről erre a bizonyos előadásra. Úgy kezdtük egy jó 20 perccel ezelőtt, 25 perccel ezelőtt a beszélgetést, hogy egy musicalről fogunk beszélni, ezt mondtam. Na most a Hófehérkéről beszélünk, amiben szöveg nem sok van. Sőt, szinte semmi, mégis úgy apostrofálják ezt a bizonyos előadást, hogy ez egy musical, és a musicalhez hozzá tartoznának, ugye, a műfaji sajátosságukból kiindulva, az, hogy néha beszélgetnek, néha énekelgetnek benne, és ez most egy olyan különleges musical.
0: Hát igazából a Kocsák Tibor barátommal, amikor csináltuk a darabot, akkor hát először is az volt a lényeg ebben, hogy úgy szerettem volna megcsinálni a darabot, hogy musicales legyen. Tehát ez a musical feeling, a musicalnek a zenei hangzása, a musicalnek a látványvilága legyen, tehát egy előadást csináljunk, ami vonzza a közönséget, és nem csak a balett közönséget, aki tánc vagy tánc közönséget, hanem tényleg, aki szeret színházba menni, elejétől végig érthető legyen a cselekmény, és egy olyan előadással legyenek élménnyel gazdagabb, amit haza tudnak vinni. És hát Kocsák Tibor barátom az musical zeneszerző, nem is akármilyen, és azt kértem, hogy valami musicales zenét csináljál, és akkor amikor megcsináltuk, akkor tényleg a hangzásban, meg a motivumokban, meg a táncában, meg mindenben nagyon musicales volt, és akkor abban maradtunk, hát ez egy gabázából egy dancical, hogy olyan, mint a musical, csak nem énekelnek. De hát ugyanolyan vicces volt, hogy mindig bementünk a kis terembe, én elmondtam, hogy mi fog történni, hány perc, körülbelül mit szeretnék, milyen hangulatban, akkor elkezdtem táncolni a ritmust, azt ő átvette, akkor elkezdett improvizálni, arra én táncost improvizáltam, és akkor utána hazavittük, egy hét múlva találkoztunk, ő kipucolta az ő részét, én az enyémet, utána összetettük, javítottunk rajta, és akkor mentünk tovább. És akkor egy ilyen próba után mentünk ki, és ugye hát az együttes nagyon kíváncsi volt, hogy na, mi van, hogy álltok, hogy át, kész a darab, már csak a zene és a tánc hiányzik. De nagyon jó hangulatban és nagyon lelkesen csináltuk, és ez rányomta a pecsétjét a darabra minden szempontból.
1: Legutóbb tavaly, 2025 év elején, tehát lassan egy évvel ezelőtt volt a bemutatója az Operettszínházban, előtte azért volt egy-két bemutató. A darab sikere töretlen, akárhány bemutatót játszottatok a világ akármelyik pontján, volt Európában, Ázsiában, Ausztráliában, mindenhol is. Olyan darabról van szó, a Hófehérkéből magából kiindulva, ami gyerekeknek szól, de a felnőtteket is elvarázsolja. Mi a titok, Gyula? Mi az, ami miatt ez ilyen sikeres és népszerű tud lenni?
0: Hát először is a darab nem infantilis, tehát érthető a cselekménye, nagyon zenei, hiszen együtt csináltuk a zenét és a koreográfiát, aminek minden egyes mozdulatnak megvan a zenei háttere, és olyan íve van a darabnak, a humorának, hogy egy felnőtt teljesen más ívben követi a darabot, és élvezi, mint egy kisgyerek. És mind a kettőnek egy nagyon nagy élményt ad. Az nagyon rizikós egy olyan darab, ahol melyikben sok humor van, hogy különböző helyén a világnak hogy veszik ezt a humort. De nagyon megnyugtató számomra, hogy Ausztráliától Kazaksztánig, vagy Tallintól Moszkváig ugyanúgy mosolyogtak és nevettek, és jól érezték magukat. És azt hiszem, hogy az, ami borzasztóan fontos, hogy például, amit Tallinnban a premier után a kritikában volt, ezt szoktam ismételni, hogy ez a darab olyan, mint egy boldogsági injekció, hogy az ember egy két-két és fél órára elfelejti búját, baját, újra gyerek lesz, és újra boldogan átéli ezt az előadást. És azt hiszem, ha valaki ilyet tud adni a közönségnek, akkor már nem hiába élt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, ifjabb harangozó Gyula. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Gyula.
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Még mielőtt rátérünk arra, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy, hogyha tánc életről van szó, azelőtt a gimit állítólag ez neked a becenevet szakmai berkeken belül. Az kitől és hogyan kaptad?
3: Saját magamtól kaptam, mert amikor még nem tudtam beszélni, akkor a szüleim mondták, hogy mondd szépen Gyuszika. Mondom, gimi. És akkor mondd szépen Gyuszika, gimi, és akkor egy idő után feladták. És így maradtam a gimi, és tekintettel arra, hogy édesapám volt a Magyar Nemzeti Balett alapítója ilyen formában, édesanyám az első balettmesternője az együttesnek. Gyerek kicsi korom óta jártam be a színházba, és akkor mindenki úgy ismert, hogy gimi. Amikor az iskolába kerültem, és azt mondták, hogy Gyuszi, azt se tudtam, kiről van szó. És aztán utána vissza, amikor végeztem már, tehát diplomáztam, visszakerültem a színházba, akkor ugye mind a osztálytársaim is, meg a, ugye, mert sokan kerültünk a színházba, például a Szakály György, Lőcsei Jenő, ugyanabból az évfolyamból, hát ők is gimisztek, és aztán így rajtam maradt a gimi, akikkel jobba vagyok, vagy úgy vagyunk, akkor a gimi az maradt.
2: Az imént említettem egy ilyet, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy. Akkor, amikor te belekezdtél ebbe, és akkor a 60-as, 70-es évekről beszélgetünk, szóval, hogy akkor még nagyon másképp működött ez a szakma, akkor még nagyon a klasszikus világhoz tartozott, és javíts ki, hogyha tévedek, de szerintem az elmúlt 15-20 évben, 25 évben, talán 2000 után azért ebben a szakmában is, ami egyébként, tehát hogy ismerve látva azt, hogy milyen oktatás, milyen képzés volt, milyen volt a balettművészek élete, szóval ebben a szakmában is volt némi változás.
3: Igen, és nem a javára változott a dolog, ugyanúgy, mint a magyar fociban, hogy valamikor mi nagy hatalom voltunk ebben és abban is, most ez nem így van. Ez részben talán a képzés hibája is, de részben annak is, hogy milyen hangsúlyt fektet rá a sajtó, a média erre a művészeti ágra. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy ott változott sokat, hogy a technikai szintjük a átlagban a balettművészeknek nagyon megemelkedett, tehát tényleg nagyszerű technikai tudásuk vannak, tehát kivitelezik a dolgokat nagyon jól, viszont futószalagon mennek mindenhol a világban időre, valahogy ez a gyors világ, futószalagon tanulják be a koreográfiákat, technikailag jól kivitelezik, viszont művészileg nagyon nagy a hiány. Tehát az, hogy személyiségek alakuljanak ki, tehát hogyha azt mondom a múltból, hogy akár Fülöp Viktor, Kun Zsuzsa, Róna Viktor, Havas Ferenc, Orosz Adél, Keveházi Gábor, Szakály György, tehát itt teljesen más felkészülési módszerek voltak, sokszor hónapokig, vagy általában hónapokig készültünk egy-egy szerepre, és utána elkezd szöszmötölni idézőjelbe a művészi interpretációval, mert nem mindegy, hogy milyen arckifejezés, milyen testtartás, milyen a testbeszéled, milyen a mozdulatod, és ez idő. Tehát ez nagyon nehéz, hogyha valakiben egy rossz beidegződés van, vagy úgy gondolja azt átalakítani egy jóba. Ehhez idő kell és türelem, és ez most sajnos a mai világban se idő, nincs semmire, se türelem, úgyhogy a nagy művészegyéniségek azok hiányoznak. Tehát ha megnézek egy előadást, akkor elcsodálkozom sokszor a technikai képességeiken, és tényleg csodálom, amit láttok, viszont 2 perc múlva elfelejtem, hogy kit láttam, mert nem ad át olyat, amit el tudok vinni haza, és tényleg ami úgy megmarad, és amitől több lesz az ember, ha megnéz egy előadást.
2: Maradjunk még kicsit a szakmánál magánál. 60-as, 70-es évek nagy generáció, említettél egy csomó nevet, akik egyébként letették a kézjegyüket, és a mai napig is ott van a klasszikus balett világában, a tánc világában a kézjegyük is. Akkor nyugodtan mondhatom, javíts ki, ha tévedek, nagy hatalom voltunk Magyarországon mi itt ebben a művészeti világban, vagy ebben a tánc stílusban, tánc szakákban. Hogyha elmegyünk keletre, akkor az oroszok. Ha elmegyünk nyugatra, akkor a franciák voltak azok, akik meghatározták egyébként ezt a világot. Manapság hogy állunk ezzel?
3: Mind a ketten megvannak ugyanúgy, tehát a dominánsak, az oroszok, a moszkvai Balsoj, meg a leningrádi Kirov, vagy pétervári Kirov, a Párizsi Opera, vagy a londoni Royal Ballet, tehát ezek mind olyan meghatározói a balettvilágnak továbbra is. Itt eltolódott a dolog, mert ugye egyrészt több pénz kellett hozzá, elszipkázták a jobb balettmestereket, nagyon sok ösztöndíjat tudnak adni versenyeken, zsűribe, látják, hogy ki tehetséges, kiből lesz valami, és akkor a utolsó egy-két évre elhozzák teljes ösztöndíjjal, amivel nem tud részben a presztízsük miatt, részben pedig az anyagi hátterük miatt az ember konkurálni. Tehát nagyon megváltozott a világ, ilyen nagyon farkas törvények vannak idézőjelben, és hát ennek isszuk a levét. Tehát másik nagyon érdekes dolog, tehát az, hogy most technikailag képeznek valakit, vagy művészileg. Művészileg borzasztóan fontos az, hogy a generációk egymásnak átadják a stafétabotot. És hát mondok egy példát, hogy 21 éves voltam, amikor a Coppelia főszerepét megkaptam a Ferencet, édesapám darabjában, anyámmal próbáltam. Hát kitűnő diplomával jöttem haza Moszkvába, nagyon nagyot ugrottam, forogtam, magasra ment a lábam, fiatal voltam, csinos voltam, szóval minden pozitívum az én oldalamon volt, és a paralel szereposztásom volt Havas Ferenc, akkor 40 pluszos, aki hát kevesebb, aki nem ugyanezt produkálta, mégis nagyobb sikere volt, mint nekem. És akkor úgy ilyenkor elgondolkozik az ember, mondom, hogy miért, hogy? Mert amit az előbb is említettem, de az ember elkezd pufogtatni, és teljes erőből mindent csinálni, lehozni a csillagokat, akkor egy idő után megszokják. Ő viszont tudta, hol tud kevesebbet, többet, hol ad, hol milyen gesztusokat használ, és akkor elkezdi nézni az ember az, hogy ő mivel kompenzál. Tehát mi az, amit én hozzá tudok adni a saját interpretációmhoz. Itt viszont sajnos az utóbbi 15 évben ez ki lett írtva. Hát hogyha most megkérdezlek, hogy mondjál három nevet, vezető szólistát a Magyar Állami Operaházban, Balettost, na ugye, csóválod
2: már rázom a fejed. Fejemet.
3: Na, ez a probléma, tehát ez is egy hatalmas probléma.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus, Kossuth Díjas táncművész és koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, arról viszont még nem, hogy végeztél az Állami Balettintézetben, aztán kelet felé vetted az irányt, és a moszkvai tudományokat próbáltad magadba szívni, már ami a táncot jelenti. Te miért nem Franciaország felé indultál el? A rendszer miatt könnyebben engedte az akkori rendszer az, hogy kelet felé menj?
2: Apró javítás, nem végeztem a Balettintézetbe.
1: De jártál oda?
2: Jártam oda. És tekintettel arra, hogy ugye édesapám nem volt a akkori rendszernek a kegyeltje, viszont nagyon értékelték nemzetközileg, eléggé patt helyzet volt közte és a rendszer között. És amikor én jelentkeztem a Balettintézetbe, akkor nagyon ellene volt, mert mondta, hogy érezte két dolog miatt. Egyik, hogy nagyon jól tanultam, kitűnőre érettségiztem, általában kitűnő voltam, mondta, hogy kétszer kettő mindig négy, és a 40 éves korodra mérnökből főmérnök lehetsz, orvosból főorvos lehetsz, balettnál ott vége szakad a karrierednek, akkor el kell gondolkozni, hogy koreografál valaki, ha van tehetsége hozzá, vagy igazgató lesz, a szerencséje van, és esetleg tehetsége van hozzá, vagy balettmester, tehát az egy nagyon nehéz dolog, de a másik az, hogy én voltam az eszköz, amivel tudtak rajta ütni. És amikor fölvettek a Balettintézetbe, amiről ő nem tudott, mert édesanyámmal mentem a felvételekhez, amikor mondtam neki, hogy hát fölvettek. Hát ez az én döntésem, ő nem néz meg, ez teljesen rám bízza a dolgot, ő nem támogatja, de ha eljutok addig, hogy diplomát kapok, akkor eljön a diplomakoncertre. Hát sajnos addig meghalt. Viszont később értettem meg, hogy volt igaza, mert a negyedik évfolyam 14 éves koromban, mint tehetségtelen vagy elég, de nem elégséges, megbuktam balettból, néptáncból, történelmi társas táncból, tehát ismételnem kellett az évfolyamot. És a hatodik évfolyam után már nem lehet eltanácsolni senkit, hanem az utolsó három művészképzőt azt már lejárja az ember, és táncos lesz, és akkor már látta, hogy baj van, hogy már belőlem táncos lesz, mert átmentem a hatodikon, és ő volt kétszer a moszkvai nemzetközi balettverseny zsűri elnök helyettese, 69-ben és 73-ban, és 73-ban a Furceva asszony, aki a kultuszminiszter volt, ő is a zsűribe volt, és akkor megkérte őt, hogy esetleg átmehetnék-e Pétervel Leningrádba akkor, úgy, mint Keveházi Pongor, de Leningrád visszautasított, mert ők csak posztgraduális oktatást vállaltak, és akkor Moszkvába, hát akkor próbáljuk meg Moszkvát. Úgyhogy egy turista útlevéllel mentem ki Moszkvába, úgyhogy hát, ha fölvesznek, nem, hogy fölvettek, egy ilyen bizottság előtt kellett bizonyítani, hanem ugrattak, visszakaptam azt az itt elvesztett egy évemet, úgyhogy végül is ebben jól jártam, sajnos ugyanebben az évben édesapám meghalt, akkor hazajöttem október végén a temetésre, és nem akartak visszaengedni, mert hogy turista útlevéllel voltam, és nem áll nemzetközi egyezmény alapján, és akkor Olga Vasilyevna Lepesinska, egy kitűnő szovjet balettmesternő, orosz balettmesternő itt volt nálunk, aki jól ismerte a szüleimet, mert többször is itt tanított, és följött gondolálni, és hát a kitűnő orosz tudásommal, amit két hónap alatt megszereztem, elpanaszoltam neki, hogy hát nem kapom meg az útlevelet, mert nem kapok ablakot, mert most már meg se tudják, mi az az ablak, és azt mondtam, micsoda, adjam oda az útlevelét, november 7-én meg van hívva a parlamentbe, és olyan botrány csinál, hogy úgyhogy végül ő csinált egy botrányt, akkor visszakaptam, és akkor nagy kegyesen megengedték édesanyámnak, hogy az özvegyi nyugdíjából fizesse a moszkvai tanulmányaimat, úgyhogy én vagyok az egyetlen, aki saját költségen Szovjetunióban tanultam a szocializmus alatt, és akkor ott végeztem, miután itt hagytam a Balettintézetet, és ott le kellett diplomáznom, és mert diploma nélkül viszont nem táncolhattam volna az operába, és hát nagyon sikeres volt a dolog végül is, mert ugye osztályelsőként kitűnő diplomával végeztem, és hát ott államvizsgázni kellett balettból, akkor padüdőből, ami páros tánc, és hát a legfontosabb politikai gazdaságtanból, mert anélkül nem ugrik a táncos nagyot, úgyhogy mindezt oroszul csináltam, de hát végül is, tehát nem itt végeztem, viszont hazajöttem, és a saját évfolyamommal lekoncertvizsgáztam, akkor már így a diploma után, ahol nagyon érdekes volt, mert több fiú volt abban az évfolyamban, mint lány.
1: Kettő utolsó kérdés a végére, Gyula. Az egyik az az, hogy számtalan dolgot csináltál az elmúlt 7 évtizedben, és nemrég volt, május 4-én, ha minden jól megy a születésnapod, Isten éltessen így utóra.
2: Köszönöm.
1: Szóval, hogy számtalan dolgot csináltál, a legnagyobb főszerepeket eltáncoltad bárhol a világban. Romeo és Júlia, fából faragott Királyfi kupé, egy csomó mindent említettél. Voltál impresszárió, vezettél különböző társulatokat, alapítottál különböző társulatokat. Hogyha visszatekintesz az elmúlt 7 évtizedre, volt olyan pont, amikor azt mondtad, hogy most vagyok ott, ahol szerettem volna lenni, vagy ami a sok közül, a sok feladat, a sok szerepkör közül a legmeghatározóbb volt az életedben, akár szerepek, akár igazgatás, akár alapítás tekintetében?
2: Az az igazság, hogy mindig az, amit csináltam, az volt éppen a legfontosabb, mert amikor táncoltam, akkor erre koncentráltam. Tehát ez volt akkor a legfontosabb, mindent ennek rendeltem alá. Ugye mondtam, hogy sok operációm volt, akkor abba hagytam, akkor elkezdtem mással foglalkozni. Nagyon furcsa volt, egy export-import kereskedelmi vállalatom először, mert annyira fájt mindenem akkor, hogy ránéztem egy balettrudra, és már fájt. Aha. És akkor inkább azt mondtam, el szeretnék menni a színházból, és mást csinálni, és akkor ezt csináltam, de adtam akkor autóalkatrészt Szamorából, adtam el Jamaikába, mert tudok oroszul és spanyolul is, vagy Panamába, a raklapot Jugoszláviába, akkor még Jugoszlávia volt, vagy Tungsra még öt, tényleg sok mindent. És akkor egy idő után viszont megkértek, éppen Sárdi Mihály volt akkor, aki Operettszínházban is nagyon sokáig volt vezető pozícióban, ő volt a Szabadtérének a menedzsere, és akkor fölhívott, hogy eltűnt egy orosz együttes, akivet akartak hozni, és hogy nem tudok-e hozni egyet. És mondtam, jó, akkor a Sztenyiszlászki Nyemirovics Dancsenko színházat hoztam a Zsizellel, 90-es évek elején, és itt kezdődött tulajdonképpen az impresszárió pályafutásom, és utána fölhívtak az évfolyamtársaim, hogy hát mit tudom én, Moldáviába első szólista, és annyit nem keres, hogy húst vegyen a spagettire. Akkor Dózsa Imre éppen Csillébe volt balettigazgató, panaszkodott, nincs szólistája, akkor mondtam, hogy itt Pesten találkozzatok, nézd meg, azóta is ez a Volodya évfolyamtársam ott van, és már professzor és egyetemi tanár. Tehát, és akkor így lassan elindult, mert tudok öt nyelven, és kapcsolataim voltak, a táncból még megvoltak, és akkor egy idő után már honvágyam volt a színház iránt, mert végül is csak ezt tanultam, úgyhogy el kellett dönteni, hogy most vagy kereskedés, vagy impresszálás, akkor az impresszálás mellett maradtam. Nyitottunk egy irodát Ausztriába, egy a Rieder Promotion-t, akivel a Kirov operát egy hónapra Grazba, a Balsoly operát is egy hónapra Grazba, Innsbruckba, szóval sok minden, sokfele komoly, nagyon komoly dolgokat csináltunk, és utána lettem igazgató Budapesten, balettigazgató, akkor ezt le kellett erről mondani, mert egy érdek ellentét állt fel, akkor az igazgatás volt a legfontosabb, és ugyanolyan megelégedéssel álltam, úgy hívjuk, hogy Viszérpál, ahol bejönnek a földszintre a nézők, és akkor mint igazgató odálltam, néztem az előadás után a sikert, és ugyanolyan jó érzés volt, mint amikor nekem tapsoltak a színpadon. Utána meg, amikor koreográfáltam, akkor mondom, véletlenül csúsztam ebbe is bele, akkor is, hogyha a darabomnak sikere volt, és akárhol a világban vagyok, most is tegnap előtt jöttem vissza Szerbiából, ott a Don Quixote-on megy, és mennek görög turnéra, és ott is néztem az előadást, és ugyanolyan megelégedéssel tölt el, vagy boldogsággal, amikor nekem tapsoltak a színpadon. Én úgy gondolom, hogy nagyon kerek volt így szakmailag az életem, nincsen hiányérzetem, és szeretem ezt mondani, két dolgot. Egyik, hogy az utánam jövő generációnak, ugye hát azért csak megbuktam háromból, mint tehetségtelen, és mégis karriert csináltam, hogyha az ember hisz valamibe és tesz érte, akkor nagyon nagy eséllyel ez meg is lehet. A másik dolog viszont, hogy borzasztóan szerencsésnek tartom magam az életben, mert azt csináltam egész életemben, amit szerettem, és még ráadásul jól is éltem belőle.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Említetted, hogy Szerbiából jöttél vissza, koreografáltál, Don Quixote, ugye azt említetted, illetve nem sokára fölállsz a színpadra, és a Hófehérkében a saját darabodban a Banyát fogod eltáncolni. Mi az, ami előtted van? Mi az, amire most készülsz? Ami most nem tudom már éppen, benn vagytok a kisteremben, és mutogatod nekik a gyakorlatokat itt az Operettszínházban, vagy bárhol a világban?
2: Nem, most, az az igazság, hogy ez, amit mindent elmondtam, és amiről beszéltünk, ez azért nagyon igénybe vett, és most a család a legfontosabb. Az az igazság, hogy megkeresnek a lehetőségek, tehát nem kell utána futnom. Nem szeretnék már mókuskerékbe lenni, mint igazgató, vagy egy kötelező koreográfus, akinek meg kell csinálni bizonyos számú darabot. Hihetetlenül nagy dolog, hogy én választhatom meg, amit csinálni szeretnék, és mindig most már látja az ember az a fényt az alagút végén, és ez nagyon fontos, hogy nem mókuskerékként csinálja a dolgokat, mert egy igazgatónak lement a premier, rögtön már kezdődik a következőre a felkészülés, vagy a koreográfus, hogyha muszáj, akkor a következőről. Szóval megkímért az élet az élettől. És én úgy gondolom, hogy ha Jóisten egészséget ad, és a családdal, és a munkával ilyen arányban, ahogy most vagyok, el tudom tölteni az életemet, akkor nagyon boldog leszek.
1: Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 25-e pünköst hétfőn is velem tartasz hajnali 2 után is. Korcsog Laura vagyok, és a legjobb magyar zenéket hozom neked most hajnalban is. Nem sokára itt lesz velünk Szirtes Dávid, a Hibrid, most viszont Horányi Júli dalával kezdünk.
0: Itt egy újabb óra,